0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
4: János apostolnak első levele. Első rész. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel is megérintettünk az életnek beszédéről, és az élet megjelentést láttuk, és tanúbizonyságot is teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk, amit hallottunk, és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával, és az ő fiával, az Úr Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy az örömötök teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem az igazságot cselekedjük. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga is a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől, minden céltévesztéstől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn bennünk, akkor megcsaljuk magunkat, és az igazság nincs meg mi bennünk. De ha megvalljuk bűneinket, a céltévesztettségeinket, ő hű és igaz, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, akkor hazuggá tesszük őt, és az ő beszéde nincs mi bennünk.
5: János első levelének első része hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt. Az 1 János 5.11-ből olvasok. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Az örök élet nem csak egy ígéret Istentől, amit majd egyszer eljön, hanem ez már a miénk, ezt megkaptuk. Mikor befogadtuk Jézust a szívünkbe, akkor az örök élet a miénk lett, halleluja. A Biblia azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Az ajándék mindenkinek ingyen adatott, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus. János 3.16-ban van az megírva, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő elsőszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örökké.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt. Az 1 János 5.11-ből olvasok. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Az örök élet nem csak egy ígéret Istentől, amit majd egyszer eljön, hanem ez már a miénk, ezt megkaptuk. Mikor befogadtuk Jézust a szívünkbe, akkor az örök élet a miénk lett, halleluja. A Biblia azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban. Az ajándék mindenkinek ingyen adatott, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus. János 3.16-ban van az megírva, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő elsőszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesz.

0: Örök élet nem csak egy ígéret Istentől, amit majd egyszer eljön, hanem ez már a miénk. Ezt megkaptuk. Mikor befogadtuk Jézust a szívünkbe, akkor az örök élet a miénk lett. Halleluja. A Biblia azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban. Az ajándék mindenkinek ingyen adatott, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus. János 3.16-ban van az megírva, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő elsőszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az örök élet nem csak egy végtelen életet jelent. Ez is benne van, de ennél jóval több. Az örök élet Istennek a természete. Istennek a meglevő élete. És ezt az életet hozta el Jézus a világnak. Ez az, ami bennünk is él. A felsőbbrendű Isten Jézusnak az élete, amit ő elhozott, és hogyha őt befogadtad a szellemedbe, akkor ugyanez benned is megvan. Nem érezheted a testedben azt, hogy benned van ez az egész. Lehetnek megnyilvánulásai, de mivel a szellemedbe fogadtad be, ez elsősorban a szellemedben érezhető. De tudatában kell lenned annak, hogy örök életed van. János apostol is emlékeztette Isten gyermekeit arra, hogy ennek tudatában legyenek az 1 János 5.13-ban. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Fontos, hogy ezt soha ne felejtsd el, hogy mindig legyél ennek tudatában, hogy te a mennyei atyának a gyermeke vagy, és hogy Jézus benned él, és ezáltal örök életed van. Ennek a tudata, ennek az örökségnek a tudata, és ezzel való azonosulás, ez hatással van az életedre. Ez felügyeli a te döntéseidet, és hatással van a körülötted lévő dolgokra, a benned lévő dolgokra. Fontos, hogy minden nap tudatában légy annak, hogy te nem vagy közönséges, te Isten különleges gyermeke vagy. És ő azt akarja, hogy tudd azt, hogy te ki vagy, és hogy ő benned van. És ne felejtsd el, hogy a benned lévő élet az csoda élet. Romolhatatlan, tökéletes, nem lehet beszennyezni, bemocskolni. Nem hathat rá a betegség, a kudarcok, a halál. Nem tudja romolhatóvá tenni az ördög. A te szellemed az örökké él. És ennek légy minden nap a tudatában. És ha van kedved, akkor mondd el velem együtt ezt a megvallást. Isten csodálatos élete van meg nekem. Ezt az életet nem szennyezheti be a romolottság, nem ronthatja be betegség, nem ronthatja meg kudarc, halál vagy az ördög. Ez Isten legfelsőbb és romolhatatlan élete, ami engem megfertőzhetetlenné tesz, legyőzhetetlenné és természetfelettivé. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: János apostol első levelének 4. része. Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől vannak-e. Mert sok hamis proféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten szellemét. Valamelyik szellem Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És valamelyik szellem nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől. Az az Antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok már, hogy eljön, és most már ebben a világban van. Ti az Istentől vagytok, fiaim, és legyőztétek azokat. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki ebben a világban. Azok a világból valók, azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk, aki ismeri az Istent, az hallgat ránk. Aki nincs az Istentől, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazságnak szellemét, és a tévejkésnek szellemét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten maga a szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten erre a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga szelleméből adott mi nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Istennek a fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalmunk van az ítélet napjához, mert amiképpen ő van, úgy vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, de gyűlöli a maga atya fiát, az hazug. Mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szerethetné Istent, akit nem lát? Az a parancsunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga testvérét is.
4: János első levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levele, 5. rész. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. És mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha az Isten szeretjük és az ő parancsait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindaz, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, ami legyőzi a világot, az a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ez az, aki víz és vér által jött, Jézus a Krisztus. Nem csak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a szellem az, amely bizonyságot tesz, mert a szellem az igazság. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, a Szó és a Szent Szellem. És ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a szellem, a víz és a vér. És ez a három egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele pedig nagyobb, mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, annak bizonyossága van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt. Mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtevés, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az örök élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet is. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. És ez az a bizalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meg is hallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle. Ha valaki látja, hogy az ő atyafia vétkezik, nem halálos bűnt, az könyörögjön, és életet ad annak Isten, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn is, nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. Minden igazságtalanság bűn, van nem halálos bűn. Tudjuk, hogy valaki Istentől született, az nem vétkezik. Hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem érinti őt. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban van. De tudjuk azt is, hogy az Istennek fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. Fiaim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Amen.
0: János első levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: János apostol második levele. A presbiter a kiválasztott asszonynak és az ő gyermekeinek, akiket én igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, aki megismerte az igazságot. Az igazságért, amely megmarad bennünk és velünk lesz mindörökké. Kegyelem, irgalom és békesség legyen veletek az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, az Atyának fiától, igazsággal és szeretettel. Nagyon örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, aki igazságban járnak, amint parancsolatot vettünk az Atyától. És most kérlek téged, asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék neked, hanem amelyet kezdettől fogva vettünk, hogy szeressük egymást. És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, amint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok. Mert sok hitető jött e világra, akik nem vallják a Jézus testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek. Mert aki köszönti, részese annak gonosz cselekedeteiben. Sok írnivalóm volna nektek, de nem akartam papírral és tintával, hanem remélem, hogy el tudok menni hozzátok, és szemtől szembe beszélhetünk majd, hogy örömünk teljes legyen. Köszöntenek téged!

0: te kiválasztott nőtestvérednek gyermekei is. Amen.
1: János második levele hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben Randy Boyd a vezető jelleme című tanítását hallhatjuk.
3: I want to talk to you tonight about a balanced life in leadership, and I'm going to talk around these three topics all weekend.
4: Szeretnék beszélni a kiegyensúlyozott vezetői életről, és e körül a téma körül fogok forogni egész hétvégén.
3: Many people have an anointing to bear fruit.
4: Nagyon sok embernek az életén van kenet a gyümölcstermésre.
3: But leadership is a different kind of anointing in the body of Christ.
4: De Krisztus testében a vezetés egy másfajta kenetet igényel, egy másfajta kenet.
3: A minister has the anointing to bear fruit.
4: A szolgálónak arra van kenete, hogy gyümölcsöt teremjen.
3: A leader has the anointing to bear fruit bearers. And there's a very big difference.
4: A vezetőnek pedig arra van kenete, hogy
3: Does everybody understand what I just said?
4: Hogy gyümölcs termésre összenőzzön, amikor én szolgálok.
3: The gifts and the flow of the Lord Jesus through me helps people.
4: Akkor a rajtam keresztül áradó Jézus Krisztus rajtam keresztül áradó kenete megold az emberek életeiben problémákat.
3: Helps them find answers that work.
4: Olyan válaszok megtalálásában segíti az embereket, ami működik, és ez az a kenet, ami a szolgálónak az életén ott van. És mi a vezetői kenet, az mit csinál? Segít az embereknek abban, hogy megoldjanak problémákat, hogy válaszokat találjanak. És az abban segít másokat, hogy gyümölcsöket teremjenek.
3: Now I'm just making a few introductory statements before I go into this.
4: Csak néhány bevezető gondolatot megállapítást szeretnék tenni, mielőtt ebbe belemennék.
3: In some people's life, leadership is a gift.
4: Néhány ember életében a vezetési képesség az egy ajándék.
3: Have you ever met someone and they walk into the room and they're in charge and you don't know why, they just are.
4: Találkoztatok már olyan személlyel, aki csak bement egy terembe és rögtön ő volt ott a vezető, és ez mindenki számára nyilvánvaló volt?
3: I've met the President of the United States.
4: Én találkoztam az Egyesült Államok elnökével.
3: Whether you like George W. Bush or not,
4: akár kedvelitek George Bush-t, akár nem,
3: when he walked into the room,
4: amikor bejött a terembe,
3: everything changed. He was a leader.
4: Minden megváltozott, ő egy igazi vezető volt.
3: Whether he made the right decisions or not is not what I'm talking. But he was a
4: akár jó döntéseket hozott, akár nem, én nem erről beszélek most, de ő egy vele születetten benne volt a vezetés képessége.
3: But for most of us, leadership is not a gift, it is a choice.
4: De a legtöbbünk számára a vezetés nem egy ajándék, hanem egy választás.
3: And this is the choice.
4: És a következő a választás.
3: I will not just use my gifts and my abilities to help people.
4: A saját ajándékaimat és képességeimet nem csak arra fogom használni, hogy segítségére legyek embereknek.
3: But I will use my gifts and my abilities to move people.
4: Hanem arra fogom használni a képességeimet és a lehetőségeimet, hogy megmozdítsak embereket.
3: Do you see the difference between those two things?
4: Látjátok a különbséget között a két dolog között?
3: I don't just want to help people.
4: Nem csak segíteni akarok az embereknek, hanem meg akarom mozdítani, előre akarom mozdítani, előre vinni őket. Elvezetni őket, hogy az életüket megváltoztassák, és ne úgy éljenek, ahogy maguktól élnének. Hogy olyan dolgokat tegyenek meg, amit soha nem tennének meg, ha én nem befolyásolnám őket.
3: To accomplish things and dream things they would never dream of doing.
4: Hogy elvégezzenek olyan dolgokat és olyan dolgokról álmodjanak, amikről egyébként sose álmodtak volna.
3: There was a man named Philip in the Bible.
4: Van egy Fülöp nevű személy a Bibliában.
3: Acts 8, a tremendous anointing.
4: Egy elképesztő kenet volt az életén, ahogy az apostolok cselekedetei 8. részében olvashatjátok. Szamária városa áldott volt.
3: But you never see a leadership anointing in him.
4: De soha nem láttátok a vezetésnek a kenetét rajta.
3: I think perhaps because he led such a large revival, there was one there, but you can't find it in the story.
4: Tehát ő egy nagyon nagy ébredést vezetett, de valahogy úgy nem találjátok meg az ő vezetési képességeit a történetben.
3: What you see in the story is one man's anointing affecting people.
4: Amit láttok ebben a történetben az, hogy egy személyen lévő kelet befolyásolt másokat.
3: There is another man named Paul.
4: Van egy másik személy, Pál.
3: Also a tremendous anointing.
4: Szintén egy elképesztő
3: kelettel.
4: És ezáltal a kelet által befolyásolta az embereket.
3: Moved people.
4: De mozgósított is embereket.
3: Church after church after church was established.
4: Gyülekezet után alapított. Szellemi fiúk nőttek fel.
3: People began to live differently than they would ever think about
4: living. És az emberek másképp kezdtek el élni, mint ahogy egyébként valaha éltek volna.
3: I want to be a leader.
4: Én egy vezető akarok lenni.
3: Influence people, move people.
4: Szeretnék befolyásolni embereket, szeretnék bemozdítani embereket.
3: Leadership is a choice for most of us.
4: Legtöbbünk számára a vezetés az egy választás.
3: And it's all the way you look at things.
4: És ez egy meghatározott módja annak, ahogyan dolgokra tekintesz.
3: Let me go into three principles of leadership, a balanced leadership life.
4: Három alapelvet fogunk megnézni a kiegyensúlyozott vezetői élettel kapcsolatban.
3: I've studied leadership for a lot of years.
4: Hosszú évekig tanulmányoztam a vezetést.
3: I think there's three areas in the kingdom that we have to balance.
4: Én azt gondolom, hogy három olyan terület van a királyságban, amiken egyensúlyba kell lennünk. Látjátok ezen a kis szoborcsoporton ezt a három
3: személyt. And it's those three together that is creating the balance. Do you see it?
4: Együttesen hoznak létre egy egyensúlyi állapotot.
3: I think there's three areas we have to grow in our life.
4: Három kulcsterület, amelyben növekedni kell az életünkben.
3: If we really want to be a balanced kingdom leader.
4: Hogyha valóban kiegyensúlyozott királyság szerinti vezetőt akarunk lenni. Az első terület a szellemi vezetőség, vezetés.
3: Has anyone been around even a Christian leader, but after you get to know them, they're not a very spiritual person?
4: Ismertek valakit, aki egy vezető személy egy gyülekezetben, de igazából nem egy szellemi vezető? Találkoztam sok pásztorral.
3: And I get to know them.
4: És meg is ismertem őket.
3: And when you see them up here,
4: és amikor látod őket ott fönn a pulpitusnál, akkor azt látod, hogy ők Istennek az erőteljes emberei.
3: But when you get to know them behind the scenes, the spiritual fabric of their life is unraveled.
4: De amikor meglátod a színfalak mögötti életüket, akkor azt látod, hogy a háttérben a szellemi életük nem olyan rendezett.
3: A second area.
4: Második terület.
3: In Jesus' name.
4: Jézus nevében.
3: In strategic leadership.
4: A stratégikus vezetés.
3: Vision, goals.
4: Látás, célok, csapatok felépítése.
3: We had a whole course on this. Read the manual again.
4: Van erről egy egész kurzusunk, olvassátok el újra a jegyzeteket, ami erről szól. Harmadik terület.
3: Cree, a third area.
4: Cree, harmadik terület.
3: Is fathering leadership.
4: Az atyai vezetés.
3: This is the relational side.
4: Ez a kapcsolati oldala a dolognak.
3: Now for the next 10 minutes, I want to define these three things and explain how this balance better work in our lives.
4: A következő 10 percben el fogom magyarázni ezt a három területet, és elmondom azt is, hogy hogyan befolyásolják ezek az életünket, hogyan határozzák.
3: What is spiritual leadership? I'm sorry, I only have this in English. I apologize.
4: Mi a szellemi vezetőség? Ez sajnos nincs meg nekem angolul.
3: I just wrote it a few days ago, so.
4: Ez csak néhány nappal ezelőtt írtam.
3: It's maintaining a vibrant.
4: Ez egy.
3: The key word is vibrant.
4: Ez egy ilyen vibráló, erőteljes.
3: The word vibrant means it's alive. There's life
4: élő.
3: Flowing.
4: Azt jelenti, hogy élettel teli, élő.
3: A vibrant connection
4: túláradó.
3: With Jesus.
4: Hogy egy ilyen élettől túláradó kapcsolatod
3: and
4: legyen
3: Jézussal. To know him deeply and to fulfill his will.
4: És hogy el tudj vezetni másokat arra, hogy mélységesen megismerjék őt és megcselekedjék az ő akaratát. Betöltsék
3: spiritual az leadership is not all about prayer.
4: A szellemi vezetőség az nem csak
3: it's not about
4: az
3: reading the Bible
4: szól,
3: and fasting.
4: És nem csak arról szól, hogy olvasd a Bibliát és böjtölj.
3: Those are tools.
4: Azok eszközök ezek.
3: I know men who have memorized huge portions of the Bible, but they are as far from Jesus as the east is from the west.
4: Ismerek embereket, akik óriási részeket bemagoltak, megtanultak a Szentírásból, ennek ellenére olyan messze vannak Jézus Krisztustól, mint észak a kelettől, vagy észak a déltől.
3: Listen to what he said.
4: Figyeljetek ide,
3: he was with his first 12 leaders.
4: Hogy mit mondott Jézus az első 12 tanítványának, akikkel együtt dolgozott, akik az első vezetők voltak.
3: I am the vine and you are the branch.
4: Azt mondta nekik, hogy én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a szőlő.
3: If you can make this vibrant connection with me.
4: Hogyha meg létre tudjátok hozni ezt az élettől túláradó kapcsolatot velem, akkor sok gyümölcsöt fogtok teremni.
3: Listen to his last statement. That's John 5.
4: Figyeljetek az utolsó megállapítására János 15:5-ben.
3: Listen to the last thing he says in that sentence.
4: Figyeljetek az utolsó szót, amit mond ebben a versben. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Tényleg elhiszitek ezt?
3: You don't.
4: Nem.
3: I don't believe it.
4: Nem hiszem el.
3: Sometimes I stand and I have a wonderful sermon and I do it without him.
4: Időnként itt elől állok, és csodálatos ceremóniákat végzek el, és meg tudom ezt csinálni ő nélkül is. Tudjátok, mit értettek meg ebből?
3: Words.
4: Szavakat csak.
3: You know what they need?
4: Tudjátok, mire van szükségük? Őre.
3: This is the first area.
4: Ez az első terület.
3: My ability to continually go deeper and connect with them and drink and draw life.
4: Az én képességem arra, hogy mélyebbre és mélyebbre menjek az ő megismerésében, és az ő életéből minél többet magamba szívjak. És az én képességem arra, hogy Krisztussal szolgáljak mások felé.
3: I see a lot of leaders.
4: Sok vezetőt láttam már.
3: I work with, I can safely say thousands of leaders.
4: Elmondhatom nektek, hogy vezetők százaival dolgoztam együtt.
3: I see three kinds of leaders in this area, spiritual leadership.
4: A szellemi vezetés területén háromféle vezetőt tudok elkülöníteni. Tudok olyanokról beszélni, akik jól csinálják ezt a dolgot. Ellen Vincentet tudnám ilyen példaként hozni
3: előttök.
4: Egy elkötelezett, csodálatos közösségben él Jézussal, és amióta csak ismerem őt személyesen, egyre csak növekszik. És bárhova megy, mindenhol Krisztussal szolgál az emberek felé. A másik típus, akiket el tudok különíteni ezen a területen, azok, akik a vezető életük kezdetén beleszeretnek Jézusba.
3: This wasn't a book to be memorized, it was a person to be met.
4: És ez nem egy olyan könyv, amit nekem memorizálnom kell, hanem a személyre kell összpontosítanom, aki benne van. Megtanultam a Bibliának egész könyveit, tényleg megtettem ezt.
3: Finally the Lord said, stop.
4: Végül az Úr azt mondta, ezt hagyd abba.
3: Why don't you just meet me?
4: Miért nem akarsz találkozni velem?
3: I was a wonderful Pharisee.
4: Egy csodálatos farizeus voltam.
3: You search and search the scriptures because you think that in them you have life.
4: Mert kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy abban van a ti életetek.
3: And yet they point to me.
4: És az írások pedig én rám mutatnak.
3: And yet they point to me.
4: Tehát az írások én rám mutatnak.
3: And you're unwilling to come to me and receive life.
4: És nem akartok hozzám jönni és életet venni.
3: Second kind of people, these people that have this wonderful relationship with Christ.
4: Tehát a második típus, akik beleszeretnek Jézusba és elkezdenek növekedni.
3: And they got into the ministry.
4: És eljutnak a szolgálóságra.
3: And they had some success.
4: És eljutnak egy bizonyos fokú sikerre.
3: And in the midst of the ministry, they lost Jesus.
4: És a szolgálat közepette elvesztik Jézust. Vannak ilyen keresztények.
3: This ever-deepening connection, they lost it.
4: Elvesztették a kapcsolatnak a mélységét.
3: The Holy Spirit says there's two or three of you in this room. That is your story right now.
4: A Szent Szellem azt mondja, hogy ketten vagy hárman vagytok itt ebben a területben, hogy ez a típus, ez a történet rólatok szól. Soha többé nem akarok már profi szolgáló lenni. A harmadik típusú vezető, akit láttam,
3: I've seen people who got excited about church work.
4: akik szeretnének részt venni a gyülekezeti életben, és tesznek jó dolgokat a gyülekezetért, és elkezdenek szolgálatokat vezetni a gyülekezetért, a gyülekezetben, de az életüknek a szellemi megalapozása soha nem történt meg. Ez az első területe a vezetőségnek.
3: Second area, strategic leadership.
4: A második terület a stratégiai vezetés.
3: God-given vision.
4: Végbevinni az Istentől adott látást, azáltal, hogy egy csapatot építünk.
3: If you do not build a team, you are not a strategic leader.
4: Hogyha nem építesz csapatot, akkor nem vagy stratégiai vezető.
3: You're not a leader at all.
4: Sőt, mi több, egyáltalán nem vagy vezető. Akkor szolga vagy.
3: Personal anointing, helping and blessing people.
4: A személyes kereteddel áldasz meg és segítesz embereket. Stratégiai vezetőként egybegyűjtesz forrásokat. És figyeld a következő pontot, naponként lépéseket teszel a látás beteljesítésére. Van egy egész tanításunk erről, hogyha akarod, szerezd meg a jegyzetet róla. Sokat beszélgettünk, és fogunk is beszélni még Franca ennek a gyakorlati területeiről.
3: Fathering leadership.
4: Atyai vezetés.
3: What is fathering leadership?
4: Mi az atyai vezetés?
3: This is the relational side of a leader.
4: Ez a vezetőnek a kapcsolati oldala.
3: Lovingly developing spiritual sons and daughters.
4: Szeretetben fejleszteni szellemi gyermekeket. Életre és a szolgálatra.
3: Now, look at what comes first.
4: Figyeljétek meg, hogy mi jön először életre.
3: I've seen a lot of people who develop leaders in their church, but it's all about the ministry, it's not about life.
4: Nagyon sok olyan vezetőt láttam, akik nevelnek fel szolgálókat a gyülekezetünkben, de csak a gyülekezeteikben, de csak a szolgálat számára, nem az életre. És hogyha találkozom ilyen vezetővel,
3: to be a good worship leader in the church.
4: Tehát, hogyha én felnövelek egy szolgálót a gyülekezetemben, akkor nem csak azt akarom, hogy egy jó dicsőítés vezető legyen a gyülekezetemben, hanem azt akarom, hogy a személyes életében is Jézus szenvedélyes szerelmese legyen, legyen szerencsés a munkájában,
3: who has great relationships,
4: akinek legyenek nagyszerű kapcsolatai,
3: who handles her money with wisdom and faith,
4: kezelje az anyagi javakat, amiket az Úr rábíz bölcsességgel és értelemmel, és szolgálja az ő szép hangjával is az Urat, természetesen, értitek? Természetes apaként a fiam Jósiás a mi szolgálatunknak dolgozik. 24 órában hetente. Gondoljátok, hogy az ő édesapjaként engem csak az érdekel, amit a szolgálatért tesz? Engem az is érdekel, és azzal is törődöm, hogy hamarosan meg akar házasodni. Kész van arra, és már most érettebb, mint én. Hallottátok, Pali azt mondta, amen.
3: I want him to handle his money great.
4: Azt szeretném, hogyha nagyszerűen kezelni a pénzét. És szeretnék egy szenvedélyes szeretetet adni belé Jézus felé. Azt szeretném, ha az egyetemen is jól futna. Ez az, amit a szellemi atyák és anyák tesznek. Figyeljetek rám.
3: This is all the introduction of everything I'm going to tell you this weekend.
4: Ez mind a bevezetése annak, amiről beszélni fogok nektek ezen a hétvégén.
3: A balanced life in leadership balances these three areas. Go ahead, Chris.
4: A kiegyensúlyozott vezetői élet ennek a három említett területnek a kiegyensúlyozott.
3: There are some leaders in churches.
4: Vannak a gyülekezetekben olyan vezetők, akik nagyszerűek a szellemi területen.
3: And if I'm only good at the spiritual side.
4: De hogyha én csak a szellemi területen vagyok jó.
3: What am I going to produce in my leadership?
4: Akkor mit fog az én vezető voltom eredményezni?
3: People who love Jesus.
4: Olyan személyeket, akik szeretik Jézust.
3: And who do nothing.
4: És akik nem csinálnak semmit.
3: There's no vision.
4: mert nincs látás.
3: There's no goals,
4: nincs
3: there's cél, no plan.
4: Nincs terv.
3: And I'm probably not reproducing because fathers reproduce.
4: És valószínűleg nem fogok reprodukálni, nem fogok új vezetőket létrehozni, mert az atyák tudnak reprodukálni személyeket. Most kell a második kép, Kri.
3: The strategic side.
4: A stratégiai oldal.
3: Have you ever met a leader who's real strategic, but they're not a father and they're not deeply spiritual?
4: Találkoztatok olyan vezetővel, aki nagyon stratégikus, de nem atya és nem túlságosan szellemi?
3: You know what they're like?
4: Tudjátok, milyenek ők?
3: They're slave drivers.
4: Olyanok,
3: they
4: mint
3: drive
4: egy ilyen segédvezető. Vezetik az embereket.
3: They talk about vision, vision, vision. God gave us vision.
4: Látás, látás, látás. Erről beszélnek. Isten adott nekünk látást. El kell érnünk ezt a látást.
3: And instead of being like what Franz said, a servant leader, everybody's serving the leader.
4: És ahelyett, hogy egy szolgáló vezető lenne, őt szolgálják a követői. És ők egy látást szolgálnak mindannyian.
3: And they're dying and burning out while they're doing it.
4: És annyira erőlködnek ezen, hogy belehalnak.
3: And you know what I've discovered?
4: És tudjátok, mit vettem észre?
3: You can even wrap this strategic leadership with all these fancy Bible verses.
4: Be tudod csomagolni nagyon szépen Biblia versekbe ezt a stratégikus vezetési módot.
3: And it sounds so good.
4: És annyira jónak, annyira klassznak hangzik.
3: God wants us to reach the city of Graz.
4: Isten azt akarja, hogy elérjük Graz városát.
3: He wants everyone to be saved.
4: Azt akarja, hogy mindenki megtérjen.
3: This is our vision.
4: Ez a mi látásunk.
3: And they start laying out the vision.
4: És gyerünk, munkálkodjunk, menjünk a látás után. De ez nem szellemi vezetés, hanem csak vezetett emberek lesznek. És hiányzik belőle a mélységes közösség Krisztussal, értitek? Aztán a harmadik összetevő, az atyaság. Milyen részt vesz ez az én vezetésemben? Az atyákban ott van a vágy a sokszorozódásra. Sokat utazom. De a városunkban van 7 személy, akikkel együtt dolgozom most is. Az egyik egy fiatal ember, aki a pásztor a gyülekezetnek, ahova tartozunk. A másik a fiam, Jósiás. A Bethany a lányom. Hanna a másik lányom. Ők azok hárman, akiben én megsokasodom.
3: Bethany's led 4 or 5 people to Christ this year at school.
4: Ebben az évben az iskolában Bethany lányom 4-5 szemét vezetett az Úrhoz. Sokszorozódás. Hol tanulta ő ezt?
3: Being with mom and dad?
4: Hát az édesapjától és az édesanyjától. Együtt csináltuk ezeket a dolgokat.
3: We never taught her a gospel presentation. First you say this, and then you say
4: this. Soha nem tanítottuk, hogy hogyan kell bizonyságot tenni és evangelizálni. Először mond ezt, aztán ezt.
3: When you have a fathering ministry,
4: amikor egy atyai szolgálatod van a vezetésben,
3: you're going to reproduce others.
4: Akkor meg fogsz sokszorozni másokat.
3: You're going to let them go and send them out.
4: És vezetni fogod őket.
3: Okay, that's my introduction.
4: Okay, ez volt a bevezetésem.
3: Now I want to talk tonight. This is the only session I'm going to do on this.
4: Ma este
3: I want to talk to you about the spiritual side of leadership.
4: Először a vezetésnek a szellemi oldaláról szeretnék beszélni.
3: I'm going to talk to you about leading when times get tough. I'm going to talk about a lot of just stuff that you're going to face as a leader.
4: Sok mindenről fogok beszélni ma este, amivel szembesülhettek vezetőként.
3: As I was preparing, I felt like I had to start here.
4: Ahogy készültem, úgy éreztem, hogy ezzel kell kezdenem. Mert ez az alapja minden vezetésnek. Nyissátok ki a Bibliátokat az 1 Timóteus 4. fejezeténél.
3: You can turn that off, I'm done.
4: Addigra ti is meg tudjátok csinálni, mire én megteszem ezt. 8 órát tudnék beszélni erről. De menjünk a...
3: Go get the course on discipleship and spiritual fathering. You've already had that.
4: Tehát megvannak az anyagok a stratégiai vezetésről.
3: So that should be a review.
4: Tehát ez egy ismétlés is lesz majd bizonyos fokig. What book? Melyik verset mondtam? 1 Timóteus 4. 1 Timóteus 4.
3: What verse are we reading?
4: Dóra, melyik vers lesz? Nem tudod?
3: Okay, who are the prophets in here? Give me a verse.
4: Ki van itt proféta? Mondjátok meg a verset.
3: What? No, that's not it.
4: Nem, nem ez. A 16-at próbáljuk meg. 1 Timóteus 4:16.
3: Is Timothy in the Bible?
4: Benne van Timóteus könyve a Bibliában.
3: This is one of these little verses you never really pay attention to.
4: Lehet, hogy ez egy olyan kis vers, aminek sose szenteltetek figyelmet.
3: I'm talking, I have 30 minutes left about the spiritual aspect of leadership.
4: 30 percem van még hátra, a vezetés szellemi oldaláról fogok most beszélni.
3: Look at this little verse.
4: Nézzétek meg ezt a kis verset.
3: This is a spiritual dad talking to his spiritual son.
4: Itt egy szellemi atya beszél a szellemi fiához.
3: Let's go back to verse 15.
4: Menjünk vissza a 15. versre.
3: Now I want you to listen to these two verses in light of what Franz taught, because I'm going to take off right where he left off.
4: Szeretném, hogyha annak fényében figyelnétek oda ezekre a versekre, amikről Franz beszélt, mert ott szeretném folytatni, ahol
3: Timothy,
4: abba hagytam.
3: Take pains with these things, be absorbed in them, so that your progress will be evident to everyone around you.
4: Ezekről gondolkodjál, ezeken légy, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt.
3: Timothy was a young leader in the church of Ephesus.
4: Timóteus az efezusi gyülekezet fiatal vezetője volt.
3: Estimates are that from a few thousand to 20,000 he was leading.
4: Néhány ezertől 5000 szemét vezetett.
3: Perhaps up to 20,000. We really don't know.
4: Valószínűleg még az is elképzelhető, hogy ez 20,000 ember volt, nem tudjuk biztosan, de egy elég meglehetősen nagy gyülekezet volt, amit ennek a fiatal személynek vezetnie kellett. És azt tanácsolták ennek a gyülekezetnek, hogy ez a fiatal ember legyen a vezetője.
3: Be absorbed in the things of Christ, Timothy.
4: Legyél
3: I'm paraphrasing.
4: Jézus Krisztus.
3: Be absorbed in these things, Timothy.
4: Ezekkel a dolgokkal foglalkozzál, Timóteus.
3: Now listen to the next phrase.
4: Figyelj a következő kifejezésre.
3: So that everyone will see your progress.
4: Hogy elő haladásod nyilvánvaló legyen mindenki
3: előtt. Let them see the changes coming in your life, Timothy.
4: Hogy lássák az életeden lévő változásokat, Timóteus.
3: Now verse 16 is powerful.
4: A 16. vers igazán erőteljes.
3: Pay close attention to your life and to your teaching.
4: Gondot viselj magadról és a tanításról vagy tudományról.
3: What is he telling to pay close attention to first?
4: Mit mond, hogy mire figyeljen
3: what
4: elsősorban?
3: He's teaching or what he's living?
4: Arra, hogy mit tanít, vagy hogy mi, vagy hogy hogyan él. Ez fontos.
3: I want to give you a statement, and this is so profound.
4: Szeretnék egy megállapítást tenni, és ez annyira alapvető.
3: You can never change someone to the level of your teaching. You can only change them to the level of your living.
4: Soha nem tudsz megváltoztatni valakit a te tanításod szintjére, csak is az életednek, a saját életed mintájának a szintjére tudsz megváltoztatni másokat.
3: That's why I'm starting on the spiritual, and I'll move to the practical.
4: Ezért kezdem a szellemivel, és megyek a gyakorlati felé.
3: You can never change someone to the level of your teaching.
4: Soha nem tudsz megváltoztatni senkit sem a tanításod szintjére.
3: You can only change them to the level of your life.
4: Csak a saját életed szintjére tudod eljuttatni őket.
3: In the kingdom of God, life begets life.
4: Isten királyságában az élet életet eredményez.
3: Words are cheap.
4: Az önmagukban a szavak azok olcsók, gyengék.
3: Picture is worth a thousand words.
4: Azt mondja, hogy egy kép az ezer szónál többet ér.
3: We didn't have to get out the four spiritual laws by Campus Crusade and teach Bethany how to share the gospel.
4: Mi nem tanítottuk meg Bethany lányunknak a Campus Crusade for Christ-nak az alapelveit az evangelizálásról, hanem látta, hogy mi ezt hogyan csináljuk ezer alkalommal az életében.
3: the overriding principle of your spiritual life as a leader is this.
4: Az a mindent felülíró alapelv, ami a szellemi vezetői életeteket meghatározza, következő.
3: Do I know Christ in an inward way?
4: Ismerem Jézust, Krisztust egy igazán bensőséges módon.
3: Do I know him in my head, or do I know him inwardly as my life?
4: Felszínesen a fejemmel ismerem őt, vagy a legbelsődlegesebb módon a szívemben. Ez az, amiről Pál beszél Timóteusnak.
3: Timothy, be absorbed with the person of Christ.
4: Timóteus, legyél elfoglalva Krisztus személyével elsősorban.
3: And then your teaching will have something on it.
4: És akkor a tanításaidnak lesz tartalma.
3: The words will be hollow and vain.
4: Akkor nem lesznek hiába valók a beszédeid.
3: The words will be like they were out of Jesus. They will have life and power and vibrancy.
4: Akkor olyan lesz a beszéded, mint hogyha Jézusból magából jön neki, tele lesz vibráló, túláradó élettel. És még szeretném elmondani nektek a két kedvenc versemet.
3: I'm thinking about these 100 times a day almost.
4: Százszor gondolok ezekre naponta.
3: Colossians 1 verse 18, the last phrase.
4: Kolosse.
3: These are my two goals. I want to experience these two verses.
4: Ez a következő a célom, két, amit el akarok ezzel a két verssel érni.
3: This is what it says in 1:18, the last phrase.
4: Az 1:18-ban az utolsó kifejezés ezt mondja.
3: This is the essence of the kingdom.
4: Ez a királyságnak az eszenciája.
3: So that he himself will have first place in everything.
4: Hogy mindenekben ő legyen az első.
3: That's what our leadership should produce in people.
4: Ezt kell az én vezetésemnek eredményezni az emberek életében.
3: Every couple's life, Christ is first.
4: Hogy ebben ennek a párnak az életében, az életük minden területén Krisztus legyen az első.
3: You want to see the kingdom? Just look. Here it is.
4: Látni akarod a királyságot? Hát nézd meg ennek a házaspárnak az életét.
3: Christ is first in everything.
4: Krisztus az első az ő életükben minden területen.
3: It solves their marriage crisis.
4: Ez megoldotta az ő házassági krízisüket. Mert elbánt az önzőséggel.
3: It solved their financial problems.
4: Megoldotta az anyagi problémáikat.
3: They began to obey the word.
4: Mert elkezdtek engedelmeskedni a szónak.
3: And he rearranged them and made them employable people who would bless the world as they worked.
4: És teljesen megváltoztatta őket, és olyan alkalmazható személyekké tette őket, ahol az élet bármilyen területén tudnak munkát vállalni.
3: His son will have first place in everything.
4: Ez az atyának az akarata,
3: and
4: hogy az ő fia legyen az első mindenben. És nagyon szeretem az elmúlt három hétben egy tucatszor elolvastam a Kolossé levelet.
3: The last phrase says this. Now, verse 11 says this.
4: A 18.
3: This is the essence of the spiritual life.
4: Ez a szellemi életnek az eszenciája, a szellemi vezetésnek az eszenciája, a lényege. A 11. versben az új teremtésről beszél. Ebben az új teremtésben nincs többé görög vagy pogány, barbár, zsidó, szolga vagy szabad. Figyelj az utolsó kifejezésre.
3: In the new creation,
4: az új teremtésben
3: Christ is all.
4: Krisztus mindenben, Krisztus van mindenben.
3: Grab you.
4: Hadd ragadjon ez meg benneteket.
3: Is all, and he's
4: Krisztus
3: all.
4: Minden, és ő van mindenben.
3: That's what I want to experience.
4: Ez az, amit én igazán meg akarok tapasztalni. És ez az a pozíció, ez az a helyzet, amiből tudok vezetni. Értitek ezt?
3: I want to lead from that place.
4: Ebből a pozícióból akarok vezetni.
3: I know him in an inward way.
4: Szó szerint, hogy egy belsődleges, közvetlen módon ismerem
3: őt. In me and all that is mine, he has first place.
4: Hogy mindinkább bennem éljen, és mindennem, ami van, egyre inkább az övé legyen.
3: Christ is becoming my all.
4: Hogy egyre inkább Krisztus legyen minden bennem.
3: I don't pray for love anymore because Christ is love. I don't need joy, I need him. He's joy.
4: Nincs szükségem arra, hogy magamtól örüljek, ő öröm, aki bennem van. Nincs szükségem békességre. Mert ő a békességnek
3: az Ura. There is one commodity that has been destined to change the earth.
4: Istennek nincsen ezer parancsolata a mennyben, egyetlen egy dolog van, meg tudja változtatni a Földet, az, hogy Istennek a fia ott él emberi szívekben, és ez a szellemi vezetés. És meg kell tanulnunk vele lenni, és róla álmodni.
3: Eat him.
4: Megenni őt.
3: Until literally he becomes the life within us.
4: Amíg szó szerint életté válik bennünk.
3: And then we've got to learn to preach Christ as the central and first message out of our mouth.
4: És meg kell tanulnunk Krisztus prédikálni, mint a legelsődleges üzenetet, ami kijön a szánkból. Szeretem a Filippi levél harmadik részét. Mind inkább bennem éljen, és mindennem, ami van, egyre inkább az övé legyen. Hogy egyre inkább Krisztus legyen minden bennem.
3: I don't need joy, I need him. He's joy.
4: Nincs szükségem arra, hogy magamtól örüljek, ő öröm, aki bennem van. Nincs szükségem békességre, mert ő a békességnek
3: az ura. There is one commodity that has been destined to change the earth.
4: Istennek nincsen ezer parancsolata a mennyben, egyetlen egy dolog van, meg tudja változtatni a Földet, az, hogy Istennek a fia ott él emberi szívekben, és ez a szellemi vezetés. És meg kell tanulnunk vele lenni, és róla álmodni.
3: Eat him.
4: Megenni őt.
3: Until literally he becomes the life within us.
4: Amíg szó szerint életté válik bennünk.
3: And then we've got to learn to preach Christ as the central and first message out of our mouth.
4: És meg kell tanulnunk Krisztus prédikálni, mint a legelsődleges üzenetet, ami kijön a szánkból. Szeretem a Filippi

0: Igen, egyetlen egy dolog van, ami megváltoztat, meg tudja változtatni a Földet, az, hogy Istennek a fia ott él emberi szívekben, és ez a szellemi vezetés. És meg kell tanulnunk vele lenni, és róla álmodni.
1: Eat him.
0: Megenni őt.
1: Until literally he becomes the life within us.
0: Amíg szó szerint életté válik bennünk.
1: And then we've got to learn to preach Christ as the central and first message out of our mouth.
0: És meg kell tanulnunk Krisztus prédikálni, mint a legelsődleges üzenetet, ami kijön a szánkból. Szeretem a Filippi levél harmadik részét. A hetedik verstől kezdődően ezt mondja. Mindazok, amik egykor nyereségek voltak.
1: Let's go to verse 10.
0: Menjünk a tizedik vershez.
1: He says that I may know Christ.
0: Azt mondja, hogy megismerjem őt, Krisztust.
1: That I may know Christ.
0: Hogy megismerjem Krisztust.
1: Verse 7, 8 and 9. This is what he said.
0: A 7., 8. és 9. versben azt mondja, megpróbálom lefesteni nektek a vezető szellemi oldalát ma este. A következőt mondja Pál a 7-8-9.
1: versekben.
0: Egy csodálatos, vallásos vezető voltam, de aztán találkoztam vele, azóta semmi más nem számít. És nem tudok tenni semmit, hogy megnyerjem őt. Annyira éhes vagyok őre.
1: I think only the apostle John probably had the same experience that Paul did at that time.
0: Én azt hiszem, annak abban az időben egyedül János apostolnak volt meg még ez a tapasztalás, ami Pálnak meg volt. Ő lehetett az a személy, aki szellemben ott állhatott, mint Pál apostol.
1: This is what he literally said.
0: És a következő az, amit szó szerint mond. Minden más, ami az életben van, a szemét.
1: Unless I can get to him more and more.
0: Azon kívül, hogy minél jobban és jobban megragadjam a magamévá tegyem őt. Hogy teljesen beteljek az ő személyével. És ez egy megbízható személyé tette őt a menny szemei előtt. És Isten hatalmat adott neki arra, hogy emberi szíveket rábízott, hogy megismerhessem őt. Figyelj a második dologra, amit éhezett, hogy megtudja. Az ő feltámadásának az
1: erejét.
0: Nem akarom Jézus csak mint embert megismerni, de meg akarom őt ismerni. Nem egy külsődleges módon akarom őt ismerni. Egy egészen bensőleges módon szeretném megismerni őt. Hogy Isten fiának a felé feltámadott élete áradjon ki belőlem.
1: Listen to his third phrase.
0: Figyeljetek itt a harmadik kifejezésre.
1: That I want to know the fellowship. That's the Greek word koinonia.
0: Hogy kövessem a vele való közösséget, koinoniát. Ez a legmélységesebb kapcsolat, amiben csak részünk lehet. És figyeljetek, mit mond itt. És a kapcsolatot akarok az ő szenvedéseiben részt venni. Tudjátok, hogy mit kér itt igazából? Meg akarom ismerni a keresztet úgy, ahogyan ő ismerte a keresztet. Körül vagyunk véve egy kereszt nélküli kereszténységgel. Napjainkban a férfiak és a nők nem hordozzák a keresztjeiket. Miért volt ez a személy ilyen hatalmas vezető? Azért, mert ott éget benne a vágy a személy felé, és meg akarta tapasztalni Krisztust, mint a benne mélységesen élő élet forrását. De azt mondta, hogy többé már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Krisztus. De volt egy harmadik dolog is, amit meg akart tudni. De meg akarta érteni, meg akarta tapasztalni az áldozatot, a keresztnek az életét is. Hogy annyira beteljen szeretettel, hogy a kereszt egy elfogadható dolog legyen a számára, és ne egy olyan dolog, amitől menekülni kell.

0: Hol vannak ezek a fajta vezetők ma? Nem túlságosan sok ilyet találok a nemzetekben. És nem tudod magadat ilyenné tenni. Mert az új teremtésben Krisztus minden. Hadd mondjam el nektek András történetét. Tudjátok, azon az estén, amikor jöttek a katonák, és elfogták Jézust, hogy a keresztre vigyék, tudjátok, hogy mit csinált András? Elfutott.
1: You know how he ended his life?
0: Tudjátok, hogy fejezte be az életét? Amikor szellemi vezetővé vált. Hogy megismerte megismerte az ő feltámadott
1: erejét.
0: A társává lett a keresztnek a elfogadásában. Arábia földjén
1: predikált.
0: És azt megparancsolták neki, hogy nem prédikálhat többé ebben a névben. Akkor azt mondta, hogy én nem tehetek erről. Én egy megragadott ember vagyok. Akkor azt mondták neki, hogy keresztre fogunk feszíteni téged, ahogy a mestereddel is tettük. És amikor azt mondja a Biblia, hogy amikor ment a keresztre, a következő szavak jöttek ki annak az embernek a szájából, aki évekkel azelőtt elfutott.
1: He said, O cross, how I have longed to embrace you.
0: Azt mondta, hogy ó kereszt, mennyire vágylak átölelni téged. Hogy teljesen olyanná váljak, mint az én megváltom. És átölelte és megcsókolta. És aztán meghalt. Hol vannak a vezetők, akik így viszonyulnak ehhez a dologhoz? Akikben egy olyan mélységes együttélés van Krisztussal, hogy szó szerint úgy szeretnek, ahogy ő szeretett. És hát az áldozat az nehéz. Nehéz.
1: That I may know him in the fellowship of his suffering.
0: Hogy a részese legyek és megtapasztaljam az ő szenvedését.
1: These are the kind of leaders we need.
0: Ilyen fajta vezetőkre van szükségünk.
1: They've been with Jesus.
0: Ők Jézussal együtt vannak.
1: It's said of those 11 young men.
0: Ott volt ez a 11 fiatal ember.
1: Brought before those same people.
0: És ugyan felnevelte őket, felnőttek, ők megfeszítették Jézust. És amikor megtapasztalták a Péter és Jánosban lévő bátorságot a zsidó vezetők, és megtapasztalták, hogy közönséges emberek, akkor megértették, hogy ők Jézussal voltak. Ilyen típusú, ilyen fajta vezetőkre van szükségünk, hogy megismerhessem Krisztust, az ő feltámadott erejének, életének az erejét. Ó kereszt, annyira vágylak átölelni téged. Ez egy olyan kapcsolat, amiből el tudunk kezdeni úgy szeretni, ahogy ő tette. És képes vagy az életedet másért, másokért letenni egészen az áldozatig. Ez egy olyan fajta koinónia közösség Isten fiával, amit nagyon sokan nem értenek. Fel kell építenünk a szellemi alapokat. Lapozzunk Márk harmadik részéhez. Franz, ez az én kedvenc versem a Bibliában. Ez az én vágyam. Harmincadik vers.
1: And he went up to the mountain and summoned those who he himself wanted, and they came to him.
0: Márk 3:13, azután felment a hegyre, és magához szólította, akiket akar.
1: So he had a big group of disciples, 50, 60, 100, I don't know.
0: Tehát egy nagy csoport tanítvány volt ott, 15-30, nem tudom, és az minden tanítványa hozzáment.
1: And he appointed 12.
0: választott 12-t.
1: Look at the next phrase. What did he appoint them to do?
0: Figyeljétek a következő részt, mire választotta őket ki?
1: To go out and change the world as leaders in the kingdom.
0: Hogy kimenjenek és megváltoztassák a világot, mint a királyság vezetői.
1: That they might be with him.
0: Nem, hanem azért, hogy vele legyenek.
1: That they might be with him.
0: Arra választotta ki őket, hogy vele legyenek.
1: 15 years ago.
0: 15 évvel ezelőtt.
1: I was memorizing entire books of the Bible.
0: A Bibliának teljes könyveit bemagoltam.
1: I was praying an hour every morning.
0: Minden reggel imádkoztam egy órát.
1: And Jesus said, stop all of the religious garbage.
0: És Jézus azt mondta nekem, hagyd abba ezt az egész vallásos szemetet.
1: Learn to be with me.
0: És tanulj meg velem lenni.
1: Let me get my hands on you.
0: Hadd helyezzem az életedre kezemet.
1: I'm a lot better at making leaders than you are of trying to become one.
0: Sokkal jobb vagyok abban, hogy vezetővé formáljalak, mint hogy te magadat próbálod azzá tenni. És előről újra meg kellett tanulnom imádkozni. Meg kellett tanulnom, hogy úgy olvassam, és azért olvassam a Bibliát, hogy találkozzam egy személlyel, ahelyett, hogy szavakat olvasok.
1: Christ is all.
0: Krisztus minden. Semmi más nincs rajta kívül. Semmi más nincs.
1: We have nothing else to give.
0: Semmi másunk nincs, amit adhatnánk.
1: Do you understand?
0: Értitek ezt?
1: This is a deep teaching, isn't it? Real deep.
0: Ez egy mély tanítás, nem igaz? Nem, ez egészen egyszerű.
1: Have you learned to be with him?
0: Megtanultatok vele lenni?
1: You say, I don't have time.
0: Azt mondjátok, nincs időm.
1: Oh, you have time, you're just confused.
0: De van időd, csak össze vagy zavarodva. Nem tudod, hogyan használd.
1: We all have time.
0: Mindannyiunknak van időnk.
1: For what's important.
0: Arra, amit fontosnak tartunk.
1: We need to learn to sit and drink and eat.
0: Miért nem tanuljátok meg egyszerűen leülni, időt tölteni vele, inni és enni őt? Ő azt mondta, hogy én vagyok az élet kenyere.
1: He who feeds on me shall have life.
0: Aki engem eszik, élettel lesz tele.
1: He who drinks the water I give him, he shall never thirst.
0: Azt mondja a Szent Szellem, hogy aki iszik abból a vízből, amit én adok, neki az soha nem szomjazik meg.
1: But that water shall become within him a well of water springing up to eternal life.
0: És az a víz egy forrása válik benne, és örök élet jön ki belőle. És ezek a
1: Acts 8 verse 5. Philip went down to Samaria.
0: Listen to what the Bible said. 15. Philip lement Samáriába. És azt mondja, hogy Szamáriában Fülöp Krisztust prédikálta nekik.
1: Abcsel 11.
0: Ben elmentek a tanítványok Antiókiába. És tudjátok, hogy mit mondott, miről prédikáltak? Krisztust.
1: Colossians chapter 1 verse 27.
0: Kolosse 1:27.
1: This is what Paul says. There's a mystery that's been hidden through the ages.
0: Ez az, ahol Pál azt mondja, hogy ez az a titok, ami el volt rejtve a korokon át.
1: But God has revealed it to us.
0: És Isten kijelentette nekünk.
1: And this is the mystery.
0: És ez az a misztérium.
1: Christ in you.
0: Krisztus bennetek.
1: The hope of glory.
0: A dicsőség reménysége.
1: Do you really know him in an inward way?
0: Meg szeretném kérdezni tőletek, hogy ismeritek ezt egy bensőséges módon, értitek? Egész biztosan szeretne jönni.
1: Him we preach. I'm quoting directly from the scriptures. Him we preach.
0: Őt prédikáljuk. Ezt szó szerint idézem. És minden embernek.
1: And teaching every man.
0: És tanítunk minden embert.
1: That we may present every man complete in Christ.
0: Hogy minden embert teljessé tegyünk Krisztusban.
1: So here's my message to you tonight.
0: A következő az üzenetem számotokra ma este. Három területen, a vezetőség három területén kell növekednünk, jó atyáknak és anyáknak kell lennünk. Az első lépcső a vezetőségben a család. A második a stratégikus vezetés, a látások, a tervek, és hogyha ezek jól megvannak, és eltévesztjük, elvétjük az elsőt,
1: we're going to produce a bunch of sterile, dead churches.
0: Akkor egy csomó halott gyülekezetet fogunk eredményezni, és tudjátok, Európa tele van ilyenekkel. Mert Krisztus minden. Krisztus minden. Semmi más nincs, amit Isten a Földnek adott az ő fián kívül. Hogy megismerhessem őt, és az ő feltámadott erejét, nem az elmémmel, a fejemmel, hanem a szívemben. Hogy annyira ragadjon meg engem az ő feltámadott ereje, hogy tele legyek örömmel, és örömmel tegyem rá az életemet az ő követésére, és vegyem fel a keresztemet, és hozzam meg az áldozatomat. Egy lengyel gyülekezetben, egy idővel ezelőtt Lengyelországban tanítottam, és a tanítványa várásról tanítottam ott. Az utolsó pont, amit mondtam, az volt, hogy ez nem biztonságos. Jézus nem biztonságos. De mindig jó vele járni. Ez bizonyítja az első 12 tanítvány élete is. De nekünk is meg kell fizetnünk az árat.
2: Elhangzott Randy Boyd, a vezető jelleme című tanítása.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: giving words, we need to keep this very much, this needs to be understood and applied.
1: És amikor mi mondunk proféciát, akkor is bele kell értenünk, hogy ez fontos, és így kell alkalmaznunk ezt.
0: This particularly comes from my, more of my pastoral background.
1: Ez talán a pásztori hátterem miatt is a hangsúlyosabb a
0: prophetic people tend to be pretty black and white.
1: A profétikus emberek hajlamosak ilyen nagyon fekete-fehérek lenni.
0: Of course, we've not had time in the school to examine the nature, the differences between the prophetic ministry, the pastoral ministry, the evangelistic ministry.
1: Van az iskolán egy olyan lehetőség, amikor megvizsgáljuk a különbséget a profétai szolgálat, a pásztori szolgálat és az evangelista szolgálat között.
0: But in the history of my short years in ministry, my greatest problems have been challenges, excuse me, have been with prophetically oriented people.
1: De az én rövid szolgálati néhány éves tapasztalatommal eddig a legnagyobb kihívást az jelentette nekem, hogy a proféta jellegű embereket hogyan kezelem.
0: Both because there was immaturity on both sides, both mine and theirs.
1: Egyrészt azért, mert mind a két részről előfordult az éretlenség.
0: Some would come in and they would with a sharpness and with great fervor, black and white. Do this, don't do that.
1: Valaki odajött egy ilyen nagyon éles, nagyon fekete-fehér, nagyon határozott üzenettel, hogy tegyétek ezt, ne tegyétek azt.
0: And sometimes many people felt deflated. Deflated, like a tire that's deflated of air.
1: Tehát, és ettől sokan így leeresztettek.
0: Oh, you know what so-and-so said to me? Do you know what so-and-so said to me?
1: Tudod, hogy XY mit mondott nekem?
0: They'd given them a prophetic word.
1: Mondott nekik egy proféciát.
0: It was somewhat corrective in nature.
1: Amelyikben volt helyreigazító szempont.
0: And we came alongside the person. And in the same spirit we comforted them, but also caused them to look upon, well, what was said to you?
1: És akkor mi úgy viszonyultunk ehhez a paraszkodó testvérhez, hogy egyrészt megvigasztaltuk őket szeretettel, másrészt mondtuk, hogy azért vizsgáld meg, hogy mit mondott neked ez az ember.
0: Because it's very possible that what the person said was right, but the spirit in which they said it was less than right.
1: Mert lehet, hogy amit mondott neked az illető, az nagyon igaz volt, csak legfeljebb a szellem, amiben mondta, az nem volt teljesen helyes.
0: And it's no good to throw out what was said just because the spirit in which it was said wasn't correct.
1: És nem helyes dolog kidobni az üzenetet azért, mert a szellem, amiben elhangzott az üzenet, nem volt teljesen helyén való.
0: Because what we've discovered is that people, honestly, they don't like to change.
1: Mert amit őszintén mondhatom, hogy felfedeztünk, az az, hogy az emberek nem szeretnek változni.
0: And now I'm grateful for the prophetic ministry.
1: Én hálás vagyok a prófétai szolgálatért.
0: We want to encourage the ministry and grow in maturity in it.
1: Bátorítani akarjuk ezt a szolgálatot, és akarjuk, hogy érettebbé váljon, nem akarjuk megvetni.
0: But learn for that ministry to come to its fullness in maturity, also the way in the spirit in which prophecy is given.
1: Hanem szeretnénk látni, hogy teljesen érettségre jut ez a szolgálat abból a szempontból is, hogy a megfelelő szellemben hangzik el.
0: Did the message confirm what the Lord is already speaking to me? Is another good question.
1: Másik jó kérdés az, hogy az üzenet megerősítette-e azt, amit az Úr már nekem mondott.
0: How does the word register with those closest to me and over me in the Lord?
1: Mit szólnak az üzenethez azok, akik a legközelebb állnak hozzám, vagy akik közvetlenül fölöttem állnak az Úrban?
0: It's good to be open and share these prophetic words with others who are involved in your life.
1: Jó dolog nyitottnak lenni és elmondani ezt az üzenetet másoknak, akik benne vannak az életünkben.
0: And counsel together with those who are close with you. You can some of these things can be confirmed. You say, well, let's wait and see what the Lord does.
1: Mondjuk jó, hogyha megbeszélitek körülöttetek levővel, megvizsgáljátok az üzenetet, hogy esetleg valaki azt mondja, hogy nézzük meg, várjunk egy kicsit, megerősíti ugyan az egyik gondolataidat, meglátjuk, mi történik.
0: Do I need to take action now or take action later?
1: Most cselekedjek ennek alapján, vagy később?
0: Does this prophetic word glorify Christ? Does it bring life?
1: Ez a profécia Krisztus dicsőíti és életet hoz?
0: Once you receive the prophetic word, you enter into a prophetic process in your life of walking these things out.
1: Miután megkapod a proféciát, belépsz az életedben egy profétai szakaszba, amelyben megvalósul az üzenet.
0: I want to look briefly at three steps in the prophetic process. Page 31.
1: A profétai folyamat három lépését nézzük meg röviden a 31. oldalon.
0: Is it? Page 30. It starts on page 30 on your notes.
1: A harmadik oldalon, 30. oldalon kezdődik.
0: So in the process of seeing prophecy fulfilled, in our life or in our church.

0: Church, there are three steps to seeing the word of the Lord come true.
1: Tehát három szakasza van annak a profétai időszaknak, amelynek során látjuk az életünkre vagy az gyülekezetünkre vonatkozó proféciát megvalósulni.
0: Prophecy does not give us the inevitable, it gives us the potential.
1: A profécia nem elkerülhetetlen dolgokról beszél, hanem lehetőségekről.
0: Now, when God said, I'm giving you to the land and the land to you,
1: amikor Isten azt mondta nekem, hogy odaadlak téged a földnek, a földet meg neked,
0: yet not without great trouble and sacrifice,
1: mégis lesznek ebben nagy bajaid és áldozatokat kell hoznod.
0: I mean, what would have happened had we quit and done something else?
1: Mi történt volna, ha abba hagytuk volna és valami más csináltunk volna?
0: What about the other, the first part of the prophecy? Would it come to pass?
1: Meg történt volna a profécia első fele?
0: No.
1: Nem.
0: And we're still sitting on a number of prophetic words.
1: Még mindig sok profécia van, amin csak ücsörgünk.
0: That will yet to be fulfilled, much of it conditional on our willingness to persevere and stay in the place where God has put us.
1: Aminek még meg kell valósulnia, és az attól fog függni a megvalósulás, hogy kitartóak leszünk-e és megmaradunk-e azon a helyen, ahova Isten helyezett minket.
0: So in many cases prophecy doesn't give us the inevitable, it gives us the potential.
1: Tehát nagyon sok esetben a profécia nem elkerülhetetlen dolgokról beszél, hanem lehetőségekről.
0: Prophecy is God speaking forth his will and his plan for a situation.
1: A proféciában Isten felfedi az akaratát és tervét egy helyzettel kapcsolatban.
0: What we do with it and how we respond to God and live determines if it comes to pass.
1: Attól függ a megvalósulása, hogy mi mit teszünk vele, hogyan válaszolunk Istennek.
0: God will do his part.
1: Isten megteszi a maga részét.
0: When we do our part.
1: Hogyha megtesszük a magunk részét.
0: The first part of the process is the revelation, the actual message, the vision or the dream that is given.
1: A profétai folyamat első része a kijelentés, maga az üzenet, látomás, álom, stb., amit elmondtak nekünk.
0: This often may not be clear from the outset.
1: Gyakran
0: what
1: nem.
0: It means, what it means?
1: Gyakran nem egyértelmű kezdetben, hogy mit jelent.
0: In many cases it needs an unraveling to get clear guidance and help.
1: Ki kell fejteni ahhoz, hogy egyértelmű vezetést és segítséget jelentsen.
0: God said you're going to speak the language like a native to me.
1: Nekem azt mondta Isten, hogy úgy fogom beszélni a szlovén nyelvet, mint egy
0: otthonatát.
1: És nem tudtam, hogy most viccel, vagy komolyan gondolja.
0: For 3 years I studied the language.
1: 3 évig tanultam szlovénul.
0: And I still make many mistakes.
1: És még mindig sok hibát követek el.
0: But you could imagine my joy.
1: De el tudjátok képzelni, mennyire örültem.
0: One day I picked up the telephone and I called the operator because I was looking for a telephone number.
1: Amikor egy napon felhívtam a telefonközpontot, mert meg akartam tudni, vagy a tudakozót, egy telefonszámot akartam.
0: And I said a few things, but I didn't feel very confident, and then I said, do you speak English?
1: És aztán mondtam néhány dolgot, de nem voltam túl magabiztos abban, amit mondtam, ezért megkérdeztem a kezelőt, a másikon, hogy tudom angolul.
0: And the person on the other side of the phone said, well, yes, but why?
1: És a másik végén azt mondta a másik, hogy hát tudok angolul, de minek?
0: And then I said, because I don't speak Slovene very well, I would like to speak in English.
1: És aztán azt mondtam, hogy már nem tudok túl jól szlovénul, úgyhogy szeretnék inkább angolul beszélni.
0: And the person said, well, what are you? What are you?
1: És a végén megkérdeztem, miért maga micsoda?
0: I said, I'm an American.
1: Mondom, amerikai vagyok.
0: She said, you're kidding.
1: Azt mondta, de viccel.
0: You speak X, I would not have known.
1: Nem tudtam volna, ha nem mondja.
0: Now that hasn't happened once, it happened many times.
1: És ez nem egyszer történt, hanem sokszor.
0: After a little bit of speaking with someone, they pick up my accent isn't quite right.
1: Miután beszélgetek egy darabig valakivel, úgy ráérzek néha, hogy nem megfelelő a kiejtésem.
0: About 5 minutes into our conversation, they say, where are you from? Are you from some other part of Slovenia?
1: Vagy érzi az illető, hogy a kiejtésem valahogy nem olyan, mint az övé, és akkor 5 perc múlva megkérdezi az illető, hogy honnan származik esetleg Szlovénia túlsó végéről?
0: And I can't tell you what that means in terms of opening the door to people's hearts.
1: És nem tudom elmondani nektek, hogy mit jelent ez ahhoz, hogy megnyíljon az emberek szíve.
0: The only reason Slovenian exists is primarily because of their language.
1: A szlovén nép létezésének egyik fő oka az, hogy saját nyelvük van.
0: And the great reformer Primoz Trubar has all the reason for that. Primoz Trubar is the reason for that.
1: Primoz Trubar az
0: yes,
1: oka ennek.
0: He was a reformer.
1: Mert ő reformátor
0: and
1: volt.
0: And he put their language on paper.
1: És ő írta le ezt a nyelvet.
0: Gave them their first book called the Catechism.
1: Tehát ő írta az első szlovén nyelvű könyvet, a katekizmust.
0: And then in 1558 they had their Bible, the 11th nation in the world to have the Bible in their own language.
1: És 1558-ban ők voltak a 8. nemzet a világon, akinek a nyelvére lefordították a Bibliát.
0: Now without that event, Slovenia would have been swept up in either into Croatia or into the German speaking part of Europe.
1: Ha ez nem történt volna, akkor Szlovénia vagy beolvadt volna Horvátországba, vagy pedig Európa német nyelvű területébe.
0: In fact, let me just say this real quick. There were prophetic statements made by Primoz Truba that we're still waiting to see fulfilled.
1: De el szeretném mondani nektek, ide most beszúrva, hogy ez a Primoz Truba mondott néhány olyan proféciát, amelyek még mindig nem valósultak meg.
0: Yeah. And Slovenes have an affinity, a love for their language.
1: És szlovénok nagyon szeretik a nyelvüket.
0: And even if you speak a few words, if you just try.
1: És hogyha csak egy pár szót tudsz szlovénul mondani, vagy csak megpróbálod.
0: Oh, they fall all over you with thankfulness and gratitude. Oh, thank you.
1: Akkor nagyon hálásan a nyakadba zuhannak. Köszönöm szépen.
0: And it immediately opens doors for them.
1: És azonnal megnyílik a szívük ajtaja.
0: Doors to their heart and they honor you and they respect you.
1: Mert akkor tisztelnek, becsülnek téged, kinyitják a szívüket.
0: I can't tell you how many times we referred to that prophetic word as a source of strength and help to us when we were failing the most.
1: Nem tudom elmondani nektek, hogy hányszor fordultunk vissza ehhez a proféciához, hogy erőt és bátorítást adjon nekünk olyan időszakokban, amikor én mondjuk a legkudarcosabbnak éreztem
0: magam.
1: Words
0: often need a time and they need an unveiling and a period to go through.
1: A profétai üzenetek megvalósulásához gyakran kell egy bizonyos időszak, el kell telni egy időnek vagy egy folyamatnak, hogy megtörténjenek.
0: So discerning the prophecy is just as important as delivering the prophecy.
1: Tehát felismerni, megkülönböztetni a proféciát ugyanolyan fontos, mint elmondani.
0: The second part of the process is the interpretation.
1: Az értelmezés a második része a folyamatnak.
0: Almost always a prophetic word needs interpretation.
1: A proféciát majdnem mindig értelmezni kell.
0: Many times my wife and I have looked over prophetic words that have been given to us and we say, well, Lord, speak to us about, we don't know what this means yet.
1: Sokszor így a feleségemmel áttekintünk olyan proféciákat, amiket kaptunk, és imádkozunk, hogy Uram, mutasd meg, mert még nem értjük, mit jelent.
0: If it's unclear,
1: ha nem világos,
0: then don't act on it.
1: Akkor ne cselekedj annak értelmében.
0: It's just that simple.
1: Ennyire egyszerű.
0: If God wants to give light to your path,
1: hogyha Isten meg akarja világítani az utadat,
0: the Bible says in Psalm 119,
1: azt mondja a Biblia
0: 119.
1: Hogy a te beszéded az én lábaimnak szövétnek és ösvényemnek világossága.
0: I would not confine God's word just to be the scriptures. It could be the word that comes directly from him to you.
1: És szerintem Isten beszéde nem csak az, ami a Bibliában van, hanem amit közvetlenül kapunk, az is az.
0: Your word is a lamp to my feet.
1: A te beszédet lámpa a lábaim előtt.
0: And in the culture of the Bible,
1: a Biblia kultúrájában,
0: they didn't have street lamps to light up the highway for the next 15 miles.
1: Nem voltak még olyan utcai világító eszközök, hogy a következő 15 mérföldre is megvilágította volna.
0: You went out into the dark of night with a lamp in your hand.
1: Az ember, hogyha éjszaka el kellett mennie valahova, akkor fogott egy lámpát.
0: And when you carried that lamp,
1: és amikor vitte ezt a lámpát, ez
0: yesterday we left this house and we had no light.
1: Tegnap, amikor kimentünk az épületből, nem volt
0: no
1: este, nem voltak este lámpák. Nem volt
0: so Randy says, well, wait, I have a flashlight.
1: Úgyhogy mondja Randy, hogy van egy elemlámpám.
0: And he couldn't find it.
1: És nem találta meg.
0: I said, Randy, do you need a flashlight to find the flashlight?
1: Megkérdeztem a Randyt, hogy kéne egy elemlámpát ahhoz, hogy megkeresse az elemlámpát.
0: And Randy pulls out this small flashlight, and it was enough to illuminate our path so we could take the next step.
1: És akkor fogta Randy az elemlámpáját, ami pont annyi fényt adott, hogy a következő lépésünket lássuk.
0: And often God's word for us will be enough to enlighten us enough so that we can take our next step with great confidence and boldness.
1: És gyakran Isten üzenete is olyan, hogy csak éppen annyira világítja meg az utunkat, hogy a következő lépést nagy magabiztossággal és nyugalommal meg tudjuk tenni.
0: I'm convinced that if God would reveal everything about your future that you needed to know, you would die and have a heart attack immediately.
1: Biztos vagyok benne, hogyha Isten mindent kijelentene a jövőtökről nektek, amit tudnotok kell róla, akkor itt esnétek össze szívrohamban.
0: I can imagine what I would do if God would have said, in 1990 or 1989, you'd be living in Slovenia, you have three children, this is your wife. Oh my God, you're kidding me.
1: Azt gondolom, hogyha Isten 1989-ben vagy 90-ben megmutatott volna nekem mindent arról, hogy Szlovéniában fogok élni, és azon a nyelven fogok prédikálni, meg ilyenek, azt mondtam volna, hogy Uram, te viccelsz.
0: He gave me enough to know that I could take my next step with confidence.
1: Isten csak annyit mondott meg előre, hogy a következő lépést magabiztosan meg tudjam tenni.
0: And prophetic words become a little bit of a foretaste of things that are yet out in our future.
1: A profétai üzenetek egy előízét adják meg azoknak a dolgoknak, amik a jövőnkben vannak.
0: Sometimes they become benchmarks along the way.
1: Néha ilyen útjelzők útközben.
0: You're driving along on the highway and you see a sign that says this.
1: Hogyha az ember mondjuk az országúton vezet, előbb-utóbb meglát egy táblát, ami azt mondja.
0: And that sign confirms to you and affirms to you that you're still on the right path on the way you're going.
1: Tehát a táblákra olyan dolgok vannak kírva, amik megerősítenek minket abban, hogy megfelelő úton vagyunk ahhoz, hogy oda jussunk, ahova jutni akarunk.
0: Prophetic words need interpretation and many times they need time to unfold.
1: Tehát a proféciának és az értelmezésének is sokszor idő kell ahhoz, hogy megvalósuljon.
0: If it's not clear, don't act on it yet.
1: Hogyha nem világos, hogy mit jelent, akkor még ne lépjél annak alapján.
0: And ask some simple questions. What does this mean for our life and for our church?
1: Hanem tegyél fel egyszerű kérdéseket, hogy mit jelent ez az életünkre és a gyülekezetünkre vonatkozóan.
0: When God said to us that our church is not going to be a church with a training center, but a training center with a church.
1: Amikor Isten azt mondta, hogy a mi gyülekezetünk nem úgy lesz, hogy egy gyülekezet egy kiképzési központtal, hanem egy kiképzési központ egy gyülekezettel.
0: That really confirms something in my heart. Yes, this is what's in us.
1: Ez megerősítette azt, ami a szívemben volt, hogy igen, bennünk is ez van.
0: And in our process of growing and developing as a church, we're going to make decisions based on and move in that direction.
1: És abban a folyamatban, ahogy fejlődünk, mint gyülekezet együttesen, olyan lépéseket fogunk tenni, amik ebbe az irányba vezetnek.
0: We believe part of that process is that we're starting in September our own prepare school in Slovenia.
1: A most Szlovéniában szeptemberben el fogjuk kezdeni a saját prepare schoolunkat.
0: And we have a sense and a feeling that that's going to become almost a regular part of what we are and what we do.
1: És az volt az érzésünk, hogy ez egy rendszeres része lesz az életünknek és a cselekedeteinknek.
0: Randy and Kelly had no idea that they're going to be an answer to God's prophetic word to that was spoken to us.
1: Randynek és Kellynek fogalma nem volt arról, hogy részei lesznek annak a válasznak, amit Isten már proféciában adott nekünk.
0: We needed time to get here.
1: Idő kellett ahhoz, hogy ideig
0: eljussunk.
1: És Isten még mindig kibontakoztatja a részleteket.
0: What is he really trying to say to me?
1: Tehát meg kell kérdeznünk, hogy mit mond Isten igazából, illetve mi az időzítése a dolognak.
0: And many times that's the most difficult part is being patient enough to wait.
1: Sokszor ez a legnehezebb része a dolognak, hogy elég türelmesek legyünk ahhoz, hogy kivárjuk.
0: Bible says in Hebrews that many of those that God spoke promises to prophetic words that through patience and perseverance did they obtain the promises.
1: A zsidó levél azt mondja, hogy sok ember kapott Istentől ígéreteket, de kitartás és türelem kellett nekik ahhoz, hogy elérjék az ígéreteket.
0: These two qualities are essential. An ability to persevere, to stick in when things are tough, and to be patient.
1: Ez a két dolog nélkülözhetetlen fontosságú. Kitartónak kell lennünk, amikor nehéz a helyzet, akkor is ragaszkodnunk kell az utunkhoz, és türelmesnek kell lennünk.
0: Now the third thing is application, and this becomes critical.
1: A harmadik dolog az alkalmazás, és ez is döntő fontosságú.
0: Again, prophecy does not tell you the inevitable, it tells you the potential.
1: Itt is leírtuk azt, hogy a proféta nem elkerülhetetlen dolgokat jövendől meg, hanem lehetőségekről beszél.
0: How you respond and what you become will determine if it comes to pass.
1: És attól függ a megvalósulása, hogy hogyan reagálsz rá és mivé válsz.
0: God's word will test, it will try, and it will purify us.
1: Isten szava próbál és tisztít minket.
0: Until either we give up or become the person.
1: És addig teszi azt, amíg vagy feladod, vagy olyanná válsz.
0: That lives out what has been spoken to us.
1: Hogy meg tud valósítani azt, ami szólt, amit mondtak neked.
0: The bigger the word.
1: Minél nagyszabásúbb az üzenet.
0: The greater the testing.
1: Annál nagyobb, annál inkább megpróbál Isten.
0: Prophecy always has responsibility tied to it.
1: A profécia mindig kötelezettséggel jár. És felelősséggel.
0: Responsibility.
1: Felelősség.
0: When we attempt to raise our children, we don't want our kids. That when we say something to them, we expect them to receive what we say with a responsible heart.
1: Tehát amikor neveljük a gyerekeket, akkor úgy akarjuk őket fölnevelni, hogy amikor mondunk nekik valamit, akkor ezt felelősségteljes szívvel fogadják.
0: Means they're willing to do what we say.
1: Ez azt jelenti, hogy hajlandóak legyenek megtenni, amit mondunk.
0: Not the third time.
1: Nem harmadszorra.
0: But the first time.
1: Hanem elsőre.
0: And that is a training process.
1: Ez egy kiképzési folyamat.
0: And we're in a similar training process.
1: És mi is hasonló folyamatban vagyunk.
0: As sons and daughters of God.
1: Isten fiai és lányai vagyunk.
0: He speaks to us.
1: És Isten szól hozzánk.
0: He's looking for the responsible nature within his sons and daughters.
1: Keresi a felelősséget, felelősség teljességet a gyermekeiben.
0: That take his word seriously.
1: Akik komolyan veszik az ő szavát.
0: That don't despise it.
1: Nem vetik meg.
0: But are willing to adjust their life to his word.
1: Hanem hajlandóak az életüket hozzá igazítani Isten beszédéhez.
0: So step into your prophetic destiny.
1: Tehát belépni profétikus rendeltetésébe.
0: God has a specific purpose and will for you.
1: Istennek van egy konkrét akarata, terve a számodra.
0: And the prophetic spirit is making that will and destiny something personal and alive to you.
1: És a prófétálás szelleme Istennek ezt az akaratát, szándékát, tervét személyessé teszi a számodra.
0: In that sense, we're all called to be a prophetic people.
1: És ebben az értelemben mindannyiunkat arra hívott Isten, hogy prófétikusak legyünk.
0: It's God's speaking now.
1: Mert a prófétikusság azt jelenti, hogy Isten most szól.
0: God has spoken.
1: Isten már beszélt.
0: And God speaks.
1: És beszél most is.
0: And he will speak.
1: És fog is beszélni.
0: And you have to, God's moving his whole church into living in that the now reality of his word.
1: És Isten az egész egyházat abban az irányban mozdítja, hogy az ő szavának a jelenlegi realitásában éljen.
0: Jesus made this statement in the scriptures. He said to the Pharisees, you know the Torah by heart.
1: Jézus azt mondta a farizeusoknak, hogy fejből tudjátok a Tórát.
0: John chapter 5 and then says, but you have never heard the voice of my father.
1: De az, utána hozzáteszi a János 5-ben, hogy de soha nem hallottátok az atyám hangját.
0: Oh my God, when I saw that, I thought, Jesus.
1: Oh, Istenem.
0: After memorizing lots of scripture.
1: Sok Biblia verset megtanul.
0: What's the difference from just knowing the word?
1: Mi a különbség akár között, hogy ismerjük a Bibliát?
0: And hearing his voice.
1: Illetve halljuk Isten hangját.
0: And God wants us to have both.
1: Isten azt akarja, hogy mindkettő ott legyen.
0: We can know the logos, we know the rhema, we know what he said and we know what he said.
1: Tehát tudnunk kell, ismernünk kell a logoszt is és a rémát is. Azt is, amit régen mondott, és azt is, amit most mond.
0: We can ask ourselves, what needs to be done now? What about timing, Lord, in these things that you've said?
1: Meg kell kérdeznünk magunkról, hogy most mit tegyünk, mi az időzítése annak, ahogy megvalósuljon az, amit Isten mondott.
0: When I asked God about getting married, he didn't say put it off. He said do it now.
1: Amikor én Istent a házasodásról kérdeztem, azt mondta, hogy ne halogasd, hanem tedd meg most.
0: And while at the time that was against conventional wisdom,
1: és noha akkor ez az általános bölcsességgel szemben állt.
0: 14 years of experience looks like it was all right. It was a good decision.
1: 14 évi tapasztalat után állíthatom, hogy mégiscsak jó lett az eredmény.
0: Part of the reason was.
1: Ennek részben az volt az oka.
0: Barbara said to God that she didn't want to meet a guy, date him for 6 months, and then find out that I don't want to waste my time, she said.
1: Tehát Barbara megmondta Istennek, hogy ő nem akarja úgy csinálni, hogy fél évig randizol egy sráccal, és utána jöjjön rá, hogy igazából ez nem neki való.
0: We weren't 17 and 18 years old. I was 26, she was 25.
1: Tehát nem tizenévesek voltunk, hanem én voltam 26, ő meg 25.
0: We were both passionate about the Lord.
1: Mind a ketten égtünk az Úrért.
0: And she said, I want this to happen quick. She never told me this.
1: És Barbara azt akarta szintén, hogy gyorsan történjen, nekem nem mondta.
0: She didn't want to get to know somebody for a period of time and then find out that's a waste of time for her.
1: But Barbara számára időpazarlás lett volna, hogy egy hosszú időt azzal töltsön, hogy valakit megismer.
0: So in our short engagement of 6 days,
1: tehát a rövid 6 napos jegyességünk alatt,
0: I said, this is it.
1: Azt mondtuk, na akkor ez lesz.
0: Will you marry me?
1: Hozzám jössz?
0: Yes.
1: Igen.
0: And we've been getting to know each other for the last 14 years.
1: És az elmúlt 14 év alatt kezdtük megismerni egymást.
0: And we've been learning to become the right partner for each other.
1: és elkezdjük tanulni, hogy a megfelelő társai legyünk egymásnak.
0: Timing is important. Some things need to be put off.
1: Fontos az időzítés. Tehát ne halogassuk azt, amit nem kell.
0: For clarity. Some things need to wait for clarity.
1: Vannak dolgok, aminek a megértése az, hogy világossá váljon, időre van szükség.
0: And one key is that we pray that the prophetic word comes to pass.
1: Az egyik kulcsa a dolognak az, hogy imádkozzunk azért, hogy a profécia megvalósuljon.
0: Great example of this is something that Alan has taught us so well.
1: Van egy példa, amit Ellen nagyon nagyszerűen tanít.
0: Many of you may have heard this already regarding Daniel in the Old Testament.
1: Lehet, hogy ezt már hallottátok Dánielről az Ószövetségből.
0: When Israel was deported out of Jerusalem.
1: Amikor a zsidókat Jeruzsálemből elhurcolták.
0: And to Babylon, God spoke very specifically, even about the time frame of when they would return.
1: Babilonba, akkor Isten nagyon világosan megmondta az is, hogy mikor térhetnek majd vissza.
0: Of course, if you read Jeremiah, it becomes sort of a funny story. They thought they were going home much sooner than they realized.
1: Amikor Jeremiás könyvét olvasta az ember, akkor elég érdekesnek hangzik, hogy úgy tűnik, hogy a zsidók azt gondolták, hogy sokkal hamarabb mehetnek majd haza.
0: Jeremiah says, forget it, build for yourselves homes here because you're going to be here for a while.
1: De Jeremiás azt mondta nekik, hogy felejtsétek ezt el, építsetek itt házakat, mert itt lesztek egy darabig.
0: They didn't like Jeremiah's word.
1: Nem tetszett nekik Jeremiás szava.
0: And they persecuted him greatly.
1: És nagyon üldözték szegényt.
0: Daniel picked up that prophetic word.
1: De Dániel fogta ezt a proféciát.
0: And Daniel began to pray.
1: És elkezdett imádkozni.
0: And for 70 years Daniel prayed for the fulfillment of that word.
1: És Dániel 70 évig imádkozott ennek az igének a megvalósulásáért, a proféciáért.
0: We just can't be passive about things that God has spoken to us.
1: Nem lehetünk tétlenek Isten nekünk mondott üzeneteivel kapcsolatban.
0: One of the things that we can do effectively is that is to lock our prayers on those things and begin praying them into existence.
1: Az egyik dolog, amit megtehetünk, az, hogy az imáinkat ezekre az üzenetekre koncentráljuk és megvalósulásra imádkozzuk őket.
0: Finally, there's a few other keys to seeing prophecy fulfilled. One is be accountable and let those who are in relationship with you know about them. Work together with them.
1: Végül további kulcsok a profécia megvalósulásához, légy felelős a fölötted levő tekintélyeknek, és ők működjenek együtt veled az üzenet megvalósítása érdekében.
0: Look for confirmation along the way.
1: Közben is keresd az üzenet megerősítéseit.
0: There were a couple of things in my situation with Barbara that were very funny, but they were very much a confirming thing.
1: A Barbarával való dolgomban volt néhány elég vicces dolog, amelyek viszont megerősítették azt, hogy ez Isten akarata.
0: I walked into the office of the pastor of the church.
1: Bementem egyszer a gyülekezet pásztorának az irodájába.
0: I said very seriously, we need to talk.
1: És nagyon komolyan azt mondtam neki, beszélnünk kell.
0: We sat down.
1: Leültünk.
0: And I said, I'm very attracted to your secretary.
1: És azt mondtam, hogy nagyon vonzódom a titkárnőhöz.
0: And he sat there in his chair.
1: És ott ült a pásztor a székén.
0: He looked at me and he put his hands together like this.
1: Rám nézett, így összerakta a kezét.
0: He just kind of had a big belly.
1: Yeah, szép nagy pocakja volt.
0: And he just kind of crossed his fingers and shook his head like this.
1: És így bólogatott.
0: Big smile on his face.
1: Egy kis mosolyjal az arcán.
0: He said, well, that's much sooner than I had expected.
1: És azt mondta, hogy hát ez sokkal hamarabb történt, mint gondoltam.
0: I've been praying that there might be some sympathy between the two of you.
1: Imádkoztam azért, hogy valamennyire kedvesek legyetek egymás szemében.
0: Very close friends of ours who were missionaries.
1: Nagyon közeli barátaink misszionáriusok voltak.
0: My second day in Slovenia, he brings me a big calendar.
1: A Szlovéniában töltött második napomban ez a misszionárius hoz nekem egy nagy naptár.
0: And on that calendar there were certain things written on certain days.
1: És bizonyos napokra be voltak írva bizonyos dolgok ebben a naptárban.
0: That they had written in.
1: Amit ők írtak rá.
0: And on one of those it says April 29th, for example, Steve asks Barbara out on first date.
1: És például oda volt írva április 29-éhez, hogy Steve először hívja Randira Barbara.
0: Two weeks later, they go to dinner.
1: Két héttel későbbre oda volt írva, hogy elmennek vacsorázni.
0: Sometime later on the calendar, several months later, Steve asks Barbara to marry him.
1: Több hónappal később be volt írva a naptárba, hogy Steve feleségül kéri Barbarát.
0: Their timing was much later than ours.
1: De ők sokkal későbbre időzítették a dolgokat, mint mi.
0: Boy, that was a confirming voice to us.
1: De számunkra egy megerősítő üzenet volt.
0: You can imagine.
1: El tudjátok képzelni.
0: So look for confirmation, particularly when something, listen, particularly when something is out of the ordinary.
1: Tehát keressétek nagyon a megerősítéseket, különösen, hogyha valami rendkívüli dologról van szó.
0: And hear me, listen to God.
1: És figyeljetek rám nagyon, hallgassatok oda Istenre.
0: This is our greatest confidence and joy that you have been given ears to hear God for yourself.
1: Az a legnagyobb örömünk, és az nyugtat meg minket a leginkább, hogy tudjuk, hogy Isten nektek is adott füleket arra, hogy meghalljátok őt.
0: Amen.
1: Amen.
0: God wants to reveal His will to each one of you.
1: Isten mindegyiknek ki akarja jelenteni az akaratát.
0: Timing is critical. Sometimes better to go slow than too fast.
1: Az időzítés döntő, jobb lassan haladni, mint túl gyorsan.
0: Randy wrote that.
1: De jegyzetet nem a Steve írta, hanem a Randy.
0: Again, you've got to hear God.
1: Tehát meg kell hallanatok, mit mond Isten.
0: Amen. You've got to hear God.
1: Meg kell hallanatok, mit mond Isten.
0: Always hold up your word and your course of action to Scripture.
1: Mindig tartsd az egész folyamat során, hasonlítsd össze a proféciát a Bibliával.
0: In our situation, it was a great confidence for me to know that people who were around Barbara's life said, "This is a girl who genuinely loves the Lord."
1: Nekem nagyon megnyugtató volt, hogy azok az emberek, akik ismerték Barbarát, mind azt mondták, hogy ez a lány nagyon szereti az Urat.
0: Her pastor vouched for her integrity. Her pastor vouched for her integrity. He spoke of her
1: Igen,
0: integrity.
1: Tehát a pastor is nagyon igazolta azt, hogy nagyon becsületes, tisztességes.
0: There were many others around her that spoke about her commitment and love for the Lord.
1: És sokan mások is, akik körülötte voltak, beszéltek arról, hogy mennyire odaszánt az Úrnak.
0: The last thing I wanted was to be unequally yoked.
1: Az utolsó, amit akartam, az a felemásiga.
0: I'm not talking about an unbeliever.
1: Most nem arról beszélek, hogy egy hitetlennel lenni
0: együtt. I'm talking about being equally yoked as two believers.
1: Hanem lehet felemásigában lenni hívőként is.
0: Just the fact that someone is a Christian doesn't mean that they're necessarily the right one.
1: Tehát azért, mert valaki egyszerűen keresztény, még nem biztos, hogy ő a megfelelő.
0: Yes, there were many things in our callings, in our personalities.
1: Sok dolog volt az elhívásunkban, a személyiségünkben.
0: But particularly our calling and our love for the Lord, there's a passion there that is very much the same.
1: De különösen az elhívásunkban és az Úr iránti szenvedélyes szeretetünkben nagyon sok kettőnk között a hasonlóság.
0: And I know that she would follow me anywhere in the world.
1: Tehát Barbara bárhova követne engem a világon.
0: And finally, pray your word into existence.
1: Végül imádkozd megvalósulásra a proféciát.
0: Stay on track with the Lord.
1: Maradj ugyanazon a vágányon az Úrral.
0: Stay on track to see what God has spoken into your life come to
1: pass. Maradj meg a megfelelő ösvényen, hogy lásd, amit megvalósul az, amit az Úr mondott neked.
0: Persevere and be patient.
1: Tarts ki és légy türelmes.
0: Don't give up.
1: Ne add fel.
0: Fight the good fight according to the prophetic words that have been spoken to you and over you.
1: A harcold meg a hit szép harcát a neked mondott és rólad mondott proféciák szerint.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Randy? Okay, we are immediately going to apply and for a few minutes do what Steve just taught us.
1: Most pár percig azonnal alkalmazni fogjuk azt, amit Steve mondott.
0: When you receive a word, you have to know what to do with it.
1: Amikor kapsz egy üzenetet, tudnod kell, hogy mit tegyél vele.
0: There's a three-part fulfillment to prophecy.
1: A profécia megvalósulásának három része van.
0: Katona Pali had a vision, a picture the Lord showed him about the Hungarian church.
1: Katona Pali kapott egy képet, egy látást a magyar egyházról.
0: I want us to practice what Steve just taught us.
1: Szeretném, hogy gyakorolnánk azt, amit Steve most tanított nekünk.
0: Now, The first part of the prophetic process is the actual message.
1: A prófétai folyamat első része maga az üzenet.
0: This was a vision.
1: Ez egy látomás volt.
0: It is not clear exactly what all it means.
1: Nem teljesen világos még, hogy mit jelent.
0: And so we have to go to the second part of the process is interpreting.
1: Tehát most jön a szakasz második része, az értelmezés.
0: What is God saying?
1: Mit mond Isten ezzel?
0: This is the message, but what does it mean for us? That's the second part.
1: Tehát ez az üzenet, de mit jelent a számunkra? Ez a második rész.
0: Then the third part of seeing prophecy fulfilled is, what do we need to do?
1: A harmadik rész pedig a profécia megvalósítása, tehát mit kell tennünk az érdekében?
0: Or what do we need to become?
1: Vagy mivé kell lennünk az érdekében?
0: I received my first prophetic word 2 weeks after I was baptized in the Holy Spirit.
1: Én az első proféciámat a Szent Szellem keresztségem után 2 héttel kaptam.
0: I was at the university studying business management.
1: Egyetemen voltam és üzletvezetést tanultam.
0: This was the word.
1: Az üzenet az volt.
0: I see you traveling all over the world teaching and equipping people with the word of God.
1: Látlak téged, ahogy az egész világon utazgatsz és felkészíted Isten népét a szolgálatra és tanítod őket a Bibliára.
0: I had been to Mexico on vacation. That's it.
1: Akkor csak Mexikóba mentem nyaralni, ennyi volt.
0: I had never once thought about missions.
1: Eszembe se jutott a misszió.
0: You know what I did with the word?
1: Tudjátok, mit csináltam az üzenettel?
0: Oh, that's interesting.
1: Azt mondtam, ez érdekes.
0: I didn't know what to do with it.
1: De nem tudtam, mit tegyek vele.
0: About 7 years ago, I was being trained in prophecy.
1: Körülbelül 7 évvel ezelőtt képeztek engem a prófétálásban.
0: I was already working in several nations of Europe.
1: Már Európa több országában dolgoztam.
0: My heart was moving here.
1: Ide kötődött a szívem már.
0: A prophet named Chuck Pierce was doing the training.
1: Egy Chuck Pierce nevű proféta csinálta ezt a képzést.
0: He called me out of the group.
1: Kihívott a jelenlévő tömegből.
0: And he got 6 prophets around me, himself and 5 others.
1: 6 proféta vett körül, Chuck Pierce és még 5-en.
0: I was sitting in the chair and they were doing the rotate game.
1: Én ültem a széken és ők mentek így körülöttem körbe.
0: This was the first words out of Chuck Pierce's mouth. He didn't know me.
1: És Chuck Pierce első szavai ezek voltak, nem ismert engem, akkor látott életében először.
0: God is sending you to the nations.
1: Isten a nemzetekhez küld téged.
0: You will be equipping many. I see you training, teaching, equipping.
1: Látom, hogy felkészítesz sokakat, tanítod, képzed őket.
0: And then the word got deeper and deeper and deeper.
1: És aztán egyre mélyebbre hatolt az üzenet.
0: So I had to take the word to this process.
1: Tehát azt az üzenetet elkezdtem ezen a folyamaton végigvinni.
0: This is what God said.
1: Hát Isten ezt mondta.
0: But what does God mean?
1: De mire gondolt közben?
0: What is it going to look like? What is it going to feel like in reality?
1: Hogy fog ez kinézni a valóságban? Milyen érzés lesz?
0: And then this was the big question for me.
1: Számomra az volt a nagy kérdés.
0: What do I need to do?
1: Mit kell tennem ezért?
0: How should I respond now?
1: Most hogyan reagáljak erre?
0: And this was the big question for me.
1: És az volt a nagy kérdés a számomra.
0: What kind of man do I have to be for that word to be true?
1: Milyen embernek kell lennem ahhoz, hogy megvalósulhasson ez az üzenet?
0: We took the word and we immediately began to make changes in our lives.
1: Tehát fogtuk az üzenetet és azonnal elkezdtünk változásokat eszközölni az életünkben.
0: And now this is happening all over Europe.
1: És most ez történik egész Európában, ami itt.
0: So we're going to practice what Steve just taught us.
1: Tehát gyakorolni fogjuk azt, amit Steve most tanított.
0: Katona Paul is going to share it.
1: Tehát Katona Pali elmondja most ezt.
0: Everyone's going to hear it.
1: Mindenki hallani fogja.
0: And then for a few minutes we're going to take this word, which is a vision, into this process and experiment for a few minutes.
1: És utána pár percig belevisszük ebbe a folyamatba majd ezt a látást, és elgondolkodunk azon, hogy hogyan.
2: Tehát a tegnap este, amikor imádkoztunk, amikor Steve elkezdett gitározni.
3: Last night when we were praying and Steve began to play.
2: Egy látást kaptam, láttam.
3: So I received a vision, I saw something.
2: Úgy játszódott le előttem, mint egy nagy mozi vásznon.
3: I saw it as a film in a screen.
2: Mint az első világháborúban, ahogy én is csak képekből láttam, ahogy fel voltak öltözve a katonák.
3: I saw pictures about the First World War and the way the soldiers were dressed up.
2: Nehéz vastag ruhákba voltak öltözve.
3: They had thick and heavy clothing on them.
2: És ástak egy nagy ilyen lövés árkot.
3: And they were digging a big ditch that they could use for fighting and shooting.
2: Aztán fogták a nagy karabélyt, a puskát.
3: And then they took their big guns.
2: még az a régi fajta volt, amíg csak így felülről töltötték be, igen.
3: It was the old kind of gun that you had to load with the bullets from the front.
2: Egy lövés lehetett leadni vele.
3: And you could only have one shot with it.
2: És at akkor,
3: one time.
2: Mikor kész volt az árok.
3: And when the ditch was ready.
2: Akkor a katonák sorban mind bemásztak az árokba.
3: Then all the soldiers were going down in the ditch.
2: Örültek, hogy jó mély, tehát nem látszanak ki.
3: They were happy that the ditch is deep enough so they can't be seen from the outside.
2: És akkor ott nyugodtan leültek.
3: And they had peace and they sat down.
2: És kérdeztem az urat, hogy uram, mit jelent ez?
3: And I asked the Lord that what it meant.
2: És akkor kaptam egy választ.
3: And I received an answer.
2: Hogy amit te most látsz, ez a magyar eklézsia.
3: That what you are seeing now is the Hungarian body of Christ.
2: Fel vannak fegyverkezve.
3: They have their weapons.
2: Úgy néz ki, mint egy hadsereg.
3: They look like an army.
2: De megásták a lövész árkot.
3: But they dug their little ditches.
2: Oda bebújtak.
3: And they hid in them.
2: Nyugodtan el vannak.
3: They have peace in there.
2: És várják az ellenséget.
3: And they are waiting for the enemy to come.
2: Én azt akarom, mondta tovább az Úr.
3: And then the Lord continued, I want,
2: hogy tekintsetek ki.
3: You to look out of the ditch.
2: Az utolsó 50 évben a hadi technika nagyon megváltozott.
3: In the last 50 years, military techniques were changed a lot and developed a lot.
2: Ne az első világháborús technikával akarjatok harcolni.
3: So don't try to fight with technology from the First World War.
2: A második.
3: Then the second thing.
2: Nem arra képeztelek ki benneteket, hogy várjátok az ellenséget.
3: I haven't trained you to wait for the enemy to come.
2: Hanem ti támadjátok meg és foglaljátok el a területeit.
3: But you have to attack the enemy and take back the territories from him.
4: Elhangzott Steve Telcerov, hogyan fogadjuk a proféciát című tanítása.
5: Ez volt a Hitünk Alapjai.
6: Hitünk Alapjai.
5: Apostoli fundamentumok.
6: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Eileen Vincent, az ellenség legyőzése című tanítását hallhatjuk.
3: I want to talk to you about God's plan for subduing the enemy.
4: Szeretnék beszélni nektek Istennek az ellenség legyőzésére vonatkozó tervéről.
3: Okay, Acts chapter 3.
4: Apostolok cselekedetei 3.
3: Acts chapter 3, and we're coming in at verse 19.
4: És a 19. versnél kezdjük.
3: We live in the most incredibly important days.
4: A legfontosabb napokat éljük.
3: We live in times when God is pouring out His Spirit all over the earth.
4: Olyan napokat élünk, amikor Isten a szellemét kiárasztja.
3: We're living in times when, if you don't catch what the Holy Spirit is doing, you're gonna miss it badly.
4: Olyan napokat élünk, hogyha most kihagyjátok azt, elszalasztjátok azt, amit a Szent Szellem cselekszik, akkor nagyon nagyot hagytok ki.
3: And you know, it seems as if God is winding up the clock and everything, time is going faster.
4: És úgy tűnik, mintha Isten felgyorsította volna az órát, és az idő gyorsabban telne.
3: Have you noticed time moves faster these days?
4: Észrevettétek, hogy mostanában gyorsabban telik az
3: idő? Everything's going quickly.
4: Minden nagyon gyorsan zajlik.
3: Jesus is coming again.
4: Újra jön Jézus.
3: And we're in the last of the last days.
4: Mi az utolsó napok végén vagyunk.
3: And we're near the end of the book.
4: A könyv vége felé járunk.
3: All the prophetic words are being fulfilled.
4: Minden profétai íge beteljesedik.
3: And before the Lord Jesus comes again.
4: És mielőtt az Úr Jézus újra eljön.
3: Every prophetic word is going to be accomplished.
4: Minden profétai íge meg fog valósulni.
3: So come, let's look at this Acts chapter 3.
4: Tehát nézzük meg az Apcsel 3-an.
3: And let's read from verse 19.
4: A 19. verstől.
3: Repent, verse 18. For those things which God foretold by the mouth of all his prophets that Christ should suffer, he has thus fulfilled.
4: 18. Az Isten pedig, amikről eleve megmondotta mindenő profétájának szája által, eképpen töltötte be.
3: Verse 19.
4: 19. vers.
3: Repent therefore and be converted that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord.
4: Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés ideje az Úrnak színétől.
3: And that he may send Jesus Christ who was preached to you before.
4: És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett.
3: Whom heaven must receive until the times of the restoration of all things, which God has spoken by the mouth of his holy prophets since the world began.
4: Kit az égnek kell magába fogadnia mindaz időkig, míg len újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten mindenő szent profétájának szája által elejétől fogva.
3: The times of the restoration of all things.
4: Minden dolgok helyreállításának ideje.
3: Do you know, God has restored apostles and prophets.
4: Tudjátok, Isten helyreállította az apostolokat és a prófétákat.
3: The gifts of the Holy Spirit to the church.
4: A Szent Szellem ajándékait a gyülekezetnek.
3: A greater understanding of the kingdom of God.
4: Újra értjük Isten királyságának a mibenlétét.
3: He's poured out a spirit of prayer over the nations.
4: Kiárasztotta az imádság szellemét a nemzetekre.
3: And there's an understanding of intercession in a way that there never was before.
4: És olyan módon érti az egyház a közbenjárást, ahogy eddig még soha.
3: God has given great wisdom concerning strongholds and powers of darkness.
4: Isten nagy bölcsességet adott nekünk az erődítményekkel és a sötétség erőivel kapcsolatban.
3: If we just think of what we know in this age.
4: Hogyha végig gondoljuk azt, hogy ebben a korban mi mindent tudunk.
3: Previous ages didn't know this.
4: A korábbi korszakok nem ismerték ezeket a dolgokat.
3: Because they have been revealed to us in these days.
4: Mert ezek nekünk jelentettek ki ezekben a napokban.
3: God has restored them to the church.
4: Isten ezeket helyreállította az egyházban.
3: And now we live in these days when God is restoring women to their function also within the church.
4: És most azokban a napokban élünk, amikor Isten helyreállítja a nők szerepét is az egyházban.
3: Come on, I'm standing here preaching this to you.
4: Hiszen én állok itt és prédikálom ezt nektek.
3: And it's part of the restoration of all things.
4: És ez része a minden dolgok helyreállításának.
3: I could tell you so many horrendous stories.
4: Nagyon sok szörnyű történetet elmondhatnék nektek.
3: I could keep you here all day.
4: Egész nap itt ülhetnétek és hallgathatnátok.
3: But I'm standing in this place today.
4: De én ma itt állok.
3: Confident in the calling of God upon my own life.
4: És magabiztos vagyok Istennek az életemre vonatkozó elhívásában.
3: I know that if I didn't fulfill what I am doing, I would be disobedient to the Holy Spirit.
4: És tudom, hogy ha most nem tenném azt, nem tölteném be azt, amit teszek, akkor engedetlen lennék a Szent Szellem iránt.
3: God has called me to preach. He's called me to teach.
4: Isten elhívott engem prédikálni és tanítani.
3: He's called me to strategize concerning the kingdom.
4: elhívott engem, hogy stratégiákat alakítsak ki a királyságra
3: vonatkozóan. He's called me as a leader amongst leaders.
4: Vezetőnek hívott el a vezetők között.
3: Now I say those things not for any sense of pride upon myself.
4: Nem azért mondom ezeket a dolgokat, hogy megmutassam, milyen büszke vagyok magamra.
3: To be honest, it's been very hard for me to come to that understanding.
4: Hogy őszinte legyek, nagyon nehéz volt eljutnom ennek a megértéséig.
3: But I want to say to you today.
4: De el akarom mondani nektek ma.
3: I'm not alone. God is doing this all over the earth.
4: Hogy nem vagyok egyedül, mert Isten az egész földön ezt cselekszik ma.
3: Mighty women are being raised up alongside mighty men.
4: Hatalmas férfiak mellett erőteljes asszonyokat támaszt Isten.
3: I've got a daughter, Rachel Hickson.
4: Van egy lányom, Rachel Hickson.
3: Some of you may have heard of Rachel Hickson.
4: Néhányan már hallhattátok a hangját.
3: In many places I'm Rachel Hickson's mother.
4: Nagyon sok helyen én vagyok Rachel Hickson anyukája.
3: She's the important one.
4: Ő a fontosabbik.
3: Powerfully anointed woman of God.
4: Istennek erőteljesen felkent asszonya.
3: Preaches all over the world.
4: Az egész világon prédikál.
3: Hallelujah. I pioneered the way.
4: Én voltam az úttörő ebben is.
3: And opened the door.
4: Kinyitottam az
3: ajtót. And my daughters come through.
4: És a lányom átment rajta.
3: Hallelujah.
4: Hallelujah.
3: What about your daughters?
4: Mi a helyzet a ti lányaitokkal?
3: Glory to God.
4: Dicsőség Istennek.
3: In these last days, God is going to restore everything to His church.
4: Ezekben az utolsó napokban Isten mindent helyreállít az egyházában.
3: He's going to restore things to their original purpose.
4: Mindent helyreállít az eredeti céljának megfelelően.
3: Come on, we see these battles being fought in the political realm and in the secular realm.
4: Látjuk, hogy a világban, a politikai világban hatalmas csaták dúlnak.
3: Even in the nation of India, they had a woman prime minister years ago.
4: Évekkel ezelőtt már Indiában is volt női miniszterelnök.
3: Now we're not talking about some feministic move.
4: Mi itt nem valami feminista mozgalomról beszélünk.
3: Come on, we're not talking about that.
4: Egyáltalán nem erről
3: van
4: szó. You
3: know what that is, the feminist movement?
4: Tudjátok, mi a feminista mozgalom?
3: It's the world's answer to God's plan.
4: A világ válasza Isten tervére.
3: God has a way of using men and women in a right relationship.
4: Istennek megvan a módszere arra, hogy hogyan kell a megfelelő kapcsolatokban használni a férfiakat is és a nőket is.
3: And because of the hardness of men's hearts.
4: És a férfiak szívének a keménysége miatt.
3: Some women started a feminist movement.
4: Néhány nő belekezdett a feminista mozgalomba.
3: And we're not talking about that.
4: De mi nem erről beszélünk.
3: We're talking about that which brings forth the beautiful bride of Christ in all her fullness.
4: Mi arról beszélünk, ami Jézusnak a gyönyörű mennyasszonyát a maga teljességében elő fogja hozni.
3: It's that which honors God.
4: Ez Istent is tiszteli.
3: Now, if we're talking about restoration,
4: amikor a helyreállításról beszélünk,
3: there is an implication that there's been a loss.
4: Ebbe beleérthető az, hogy valami elveszett.
3: Come on, we've lost something.
4: Valamit elvesztettünk.
3: So therefore it's got to get restored.
4: Ezért kell helyreállítani, ezért kell visszaszerezni.
3: So let's find out what we lost.
4: Akkor derítsük ki, hogy mit vesztettünk.
3: When you go to the beginning of your Bible.
4: Hogyha a Bibliátok elejére lapoztok.
3: In Genesis, in chapter 1.
4: A Mózes első könyvének első részéhez.
3: Scripture you know.
4: Ez egy olyan ige, amit ismertek.
3: Verse 26.
4: 26. vers.
3: God says, let's make man in our image.
4: És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre.
3: And that word man,
4: és ez a szó, hogy ember,
3: it means the word mankind.
4: Ez a szó azt jelenti, hogy emberiség.
3: Not talking about males.
4: Nem a férfiakról van itt
3: szó. It's talking about mankind.
4: Hanem az emberiségről.
3: Come on, that's what the original Hebrew word means there.
4: Ezt jelenti itt az eredeti héber szó.
3: If it was talking about a male, it would have used a different word.
4: Vagyis akkor férfiakról lenne szó, akkor itt más szó.
3: So let us make mankind in our image.
4: Tehát teremtsük meg az emberiséget a mi képmásunkra.
3: That means that it was in God's original plan that men and women should be in His image.
4: Ez azt jelenti, hogy Isten eredeti terve is már az volt, hogy a férfiak és a nők is az ő képmására legyenek teremtve.
3: And He says, let them have dominion.
4: És azt mondja, hogy uralkodjanak.
3: Dominion.
4: Uralkodjanak.
3: That's a strong word.
4: Ez egy erőteljes szó.
3: So come down to verse 28.
4: Tehát 28. vers.
3: God bless them.
4: És megáldotta Isten őket.
3: And He said, be fruitful and multiply and fill the earth.
4: És mondta nékik, szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a földet.
3: And He said, subdue it.
4: És azt mondja, hajtsátok, uralkodjatok.
3: And have dominion.
4: És uralkodjatok rajta.
3: Now what is this dominion?
4: Mi ez az uralkodás?
3: It means to tread down.
4: Ez azt jelenti, hogy rátapodni valamire.
3: To subjugate.
4: Valamilyen módon hatalom alá hajtani.
3: To prevail against.
4: Győzedelmeskedni valami fölött vagy ellen.
3: It's a strong word.
4: Ez egy erőteljes szó.
3: It means to war against.
4: Azt jelenti, hogy háborúzni valami ellen.
3: You know what God did?
4: Tudjátok, mit csinált Isten?
3: He created mankind to be his kingdom agent in the earth.
4: Megteremtette az emberiséget, hogy az ő királyságának a csatornái, ügynökei legyenek a földön.
3: He placed them here to rule and subdue the rest of creation.
4: Azért helyezte el őket a földre, hogy uralkodjanak és hatalmuk alá hajtsák a teremtett világ többi részét.
3: And that included the satanic influences that would soon come.
4: És ebben benne voltak azok a sátáni befolyások is, amelyek hamarosan elérkeztek.
3: I guess God was thinking about the snake that would soon turn up in the Garden of Eden.
4: Azt gondolom, hogy Isten ilyenkor már a kígyóra is gondolt, aki hamarosan megjelent az Édenkertben.
3: Come on, you subdue it.
4: A hatalmunk alá kell hajtanunk.
3: Only one way to subdue the snake is in Jesus' name.
4: Egy kígyót csak egy módon lehet hatalmunk alá hajtani, hogyha Jézus nevében rátaposunk.
3: And he created mankind to do that.
4: És Isten az emberiséget teremtette meg arra, hogy ezt megtegye.
3: They were to rule together.
4: Együtt kellett a két nemnek
3: uralkodnia. They were to have authority together.
4: Együtt kellett, hogy tekintélyek
3: uraljanak. This is how God began it all.
4: Isten így kezdte az egészet.
3: This is why we need restoration.
4: Ezért van szükségünk a helyreállításra.
3: Because we've fallen from that high calling which was ours initially.
4: Mert leestünk ehhez a hatalmas, nagy elhíváshoz képest, ami kezdetben a miénk volt.
3: Subdue, tread it down, conquer it.
4: Legyőzni, meghódítani, hatalom alá hajtani.
3: Force it to keep under.
4: Kényszeríteni arra, hogy alul maradjon.
3: So God's plan from the very beginning.
4: Tehát Isten terve a legkezdetektől fogva.
3: That man and woman should rule together.
4: Az volt, hogy a férfiak és a nők együtt uralkodjanak.
3: And this has been sadly neglected.
4: És szomorú módon ezt figyelmen kívül hagyták.
3: Let's look on in Genesis in chapter 3.
4: Nézzük most az 1 Mózes 3-a.
3: We know the story.
4: Ismerjük a történetet.
3: Adam and Eve, they sinned.
4: Ádám és Éva bűnbe esett.
3: And instead of treading down the enemy,
4: és ahelyett, hogy az ellenségre tapostak volna rá,
3: now Satan had the opportunity to tread them down.
4: Most már a sátánnak volt lehetősége arra, hogy ő rájuk taposson.
3: So we've only gone 3 chapters in Genesis.
4: Tehát még csak a harmadik fejezetnél tartunk az 1 Mózesben.
3: And we find this glorious new creation being trampled down by the enemy.
4: És azt látjuk, hogy a dicsőséges új teremtményeket már a sátán a lába alá tapadta.
3: Sin entered in.
4: Belépett a bűn.
3: And immediately as that sin entered in.
4: És azonnal, miután belépett a bűn.
3: It tells us in verse 15.
4: Azt halljuk a 15. versben.
3: That there was an enmity between the woman and Satan.
4: Hogy ellenségeskedés támadt az asszony és a sátán között.
3: Now, why do you think that is?
4: Mit gondoltok, mi ez?
3: So, Satan had a particular enmity against women.
4: A sátán különleges módon ellenségnek tekintette az asszonyt.
3: And so he was looking for woman all the time.
4: Tehát állandóan a nőt kereste a szemével.
3: Because in that scripture there.
4: Mert ebben az igében.
3: This is chapter 3 and verse 15.
4: Itt a harmadik rész 15-ben.
3: It prophesies that he, Jesus, will come.
4: Elhangzik a profécia, hogy el fog jönni Jézus.
3: And he shall bruise your head, Satan.
4: És ő szét tapossa a fejedet, sátán.
3: And so Satan had a little bit of knowledge here.
4: Tehát itt a sátán egy kis tudásra tette.
3: A woman is coming.
4: Jön egy nő.
3: Who is going to produce this seed?
4: Aki ezt a magot létre fogja hozni.
3: That's going to bruise my head.
4: Aki az én fejemet szét fogja taposni.
3: And so he knew it was coming from a woman.
4: Tehát tudta, hogy egy nőtől fog jönni a dolog.
3: And so Satan had a vendetta against woman.
4: Tehát a sátán külön már bikkelt az asszonyra, már külön
3: kereste. He didn't know which woman was going to produce the Christ.
4: Nem tudta, hogy melyik nőtől fog a Krisztus származni.
3: Crush them.
4: De összetörte őket mindegyiket ezért, összezúzta őket.
3: All of history tells you that story.
4: Pardon?
3: History tells
4: you that story. Az egész történelemből kiderül ez a történet.
3: Come on, isn't this true?
4: Nem így van.
3: You go to any nation in the wide world.
4: Hogyha a világ bármelyik nemzetéhez elmentek,
3: women of God are less placed than men.
4: Az nőknek mindig alacsonyabb a helyzete, mint a férfiaknak.
3: I was in India for many years.
4: Én sok évig Indiában éltem.
3: Now, men are treated like gods.
4: A férfiakkal ott úgy bánnak, mintha istenek lennének.
3: You know, they sit on the front porch.
4: Ott ülnek a férfiak az előső teraszon.
3: And the women,
4: és a nők,
3: that's their daughters and their wife.
4: a feleségek és a lányai.
3: Any other women in the household?
4: És a háztartáshoz tartozó bármely egyéb nő.
3: They're in the kitchen.
4: Ők ott vannak a konyhában.
3: They're cooking and preparing food.
4: Főznek, ételt készítenek.
3: And then the men.
4: Aztán a férfiak.
3: The husband and the sons.
4: A fiak és a férjek.
3: And anybody else who's a male will sit at the table.
4: És mindenki más, aki hímnemű, odaül az asztalhoz.
3: The women serve the men.
4: És akkor a nők kiszolgálják a férfiakat.
3: And what is left, they eat in the kitchen.
4: És ami marad, azt megeszik a konyhában.
3: That's India today.
4: Ma Indiában ez így van.
3: Now you know a little bit about Islam.
4: Tudtok egy kicsit az iszlámról is, ugye?
3: The Sharia law.
4: Ott is van egy ilyen törvény.
3: What does that do to women?
4: Mit tesz az iszlám a nőkkel?
3: Come on, this is the enmity of the devil against womankind.
4: Ez azt fejezi ki, hogy a sátán ellenséges viszonyban van a nőkkel
3: he
4: általában.
3: He hates women.
4: Gyűlöli a nőket.
3: And he's got every reason to.
4: És minden oka megvan erre.
3: Womankind has brought forth the glorious seed.
4: Hiszen a dicsőséges mag nőtől származik.
3: And it tells us in Romans 16 and verse 19.
4: És a Róma 16:19 azt mondja.
3: That if we're obedient, we'll crush his head.
4: Hogyha engedelmesek vagyunk, akkor összezúzzuk a sátán fejét.
3: Now I want to take you to another scripture.
4: Egy másik igéhez szeretnélek titeket vezetni.
3: This is Genesis and chapter 4.
4: Ez az 1 Mózes 4.
3: And verse 7.
4: Hetedik vers.
3: Now there's a very interesting play on words here.
4: Itt egy nagyon érdekes szójáték van.
3: And I want you to understand something.
4: Szeretném, ha megértenétek valamit.
3: This is the story of Cain murdering Abel.
4: Ez az a történet, amikor Cain megölte Ábelt.
3: And after that ghastly episode.
4: És ezután a nagyon csúnya eset után.
3: The Lord spoke to Cain.
4: Az Úr szólt Káinhoz.
3: And he said, why is your countenance angry?
4: Azt mondta, hogy miért haragos az arcod?
3: God says to him, verse 7.
4: Azt mondta Isten neki a hetedik versben.
3: If you do well, or if you do right,
4: ha jót cselekszel,
3: will it not be accepted? Will your gift be accepted?
4: Akkor az ajándékod elfogadott lesz.
3: And if you do not do well, sin lies at the door.
4: De hogyha nem jót cselekszel, akkor a bűn az ajtó előtt leselkedik.
3: And it says here,
4: és azt olvassuk itt,
3: and its desire is for you.
4: És reád van vágyódása.
3: But you should rule over it.
4: De te uralkodjál rajta.
3: Okay, get the picture.
4: Na most lássátok ezt a képet.
3: Sin is at the door.
4: Ott van a bűn az ajtónál.
3: Cain is told, you are to, what is the word?
4: Azt mondja az Úr Káinnak, hogy mit csináljon vele.
3: You are to rule over it.
4: Te uralkodjál rajta.
3: It says that sin has got a desire for you.
4: Azt olvassuk, hogy ez a bűn te rád vágyódik.
3: Now, what kind of desire is that?
4: Milyen fajta vágy ez?
3: Is it good or bad?
4: Ez egy jó vagy rossz vágy?
3: That is a pretty bad desire.
4: Elég rossz vágy, ugye?
3: Okay, its desire is to kill him, crush him.
4: Mert az a bűnnek a vágya, hogy megölje, összetörje az embert.
3: So sin has got a desire for him.
4: Tehát a bűn őrá vágyódik.
3: Cain, you've got to rule over it.
4: Cain, jobban teszed, ha uralkodsz rajta.
3: Okay, put that in your head.
4: Rendben, ezt jegyezzétek meg.
3: Now turn back in your Bible to chapter 3.
4: Most akkor lapozzatok vissza a harmadik részhez.
3: Verse 16.
4: 16. vers.
3: This is God speaking to the woman.
4: Isten az asszonynak beszél itt.
3: Your desire shall be for your husband.
4: És epekedelete férjed után.
3: And he shall rule over you.
4: Ő pedig uralkodik rajtad.
3: Now this is after the fall.
4: Ez a bukás után volt már.
3: And this is the curse.
4: Ez az átok.
3: This is the result of sin.
4: Ez a bűn következménye, eredménye.
3: Your desire is going to be for this man.
4: Te epekedel ezután a férfi után.
3: But he's going to rule over you.
4: De ő uralkodni fog rajtad.
3: Now that desire is strong.
4: Ez
3: is strong.
4: Ez egy nagyon erős vágy, amiről itt szó van.
3: Like the desire for sin to get you is strong.
4: Ugyanúgy, ahogy a bűn is nagyon erősen vágyódik arra, hogy elkapjon téged.
3: On, it's not a good desire.
4: Ez nem egy jó vágy.
3: And so this woman has got a desire for her husband.
4: Tehát ez az asszony is epekedik a férje után.
3: But he's got a desire to rule over her.
4: De ő meg arra vágyik, a férj, hogy uralkodjon az asszonyon.
3: So what's the picture?
4: Tehát mi a kép itt?
3: Warfare.
4: Harc.
3: He wants to get it over her, and she wants to get it over him.
4: A férfi a nő fölé akar kerekedni, a nő meg a férfi fölé.
3: And in non-Christian lives,
4: és nem keresztények életében,
3: there's no peace.
4: Nincs békesség.
3: There's always this warfare going on.
4: Mindig zajlik ez a harc.
3: Who's going to have the supremacy?
4: Ki lesz fölül?
3: Is it going to be him?
4: A férfi?
3: Or is it going to be her?
4: Vagy a nő?
3: Is he going to rule over her?
4: A férfi fog uralkodni a nőn?
3: Is she, her desire is in a manipulative way?
4: Vagy a nő az ő vágyát egy manipulációs módon?
3: A subtle way?
4: Alattomos módon?
3: Is she going to fight with him?
4: Fog viszálykodni a férfival, vagy ütközni.
3: And this is a picture of the world.
4: Ez a világnak a képe.
3: It's a picture of the results of sin.
4: A bűn eredményeinek a képe.
3: And it's not what we are supposed to be living.
4: De nekünk nem így kell élnünk.
3: You can understand that this is what the world lives with, but what we have been delivered from.
4: Megértetitek, hogy a világ ezzel él együtt, de mi megszabadultunk ettől.
3: That which was created one has been divided.
4: Az, ami egynek teremtetett, abba megosztás jött be.
3: But when the Lord Jesus came,
4: de amikor az Úr Jézus eljött,
3: oh, glory to God,
4: dicsőség Istennek,
3: he totally changed everything.
4: Ő teljesen megváltoztatott mindent.
3: He was that glorious seed.
4: Ő volt a dicsőséges mag.
3: And in these last days,
4: és ezekben az utolsó napokban,
3: the restoration of all things is taking place.
4: Mindenek helyreállítása következik be.
3: And the mighty seed,
4: és ez a hatalmas mag,
3: the second man,
4: a második ember,
3: he's the man from heaven,
4: ő a mennyből való ember,
3: he's that lost Adam,
4: ez az utolsó Ádám,
3: born in the, he is the image of God,
4: aki Isten képmására született,
3: oh, he is the image of God,
4: ő Isten képmása,
3: and in Isaiah in chapter 9 verse 6,
4: ez az Ézsaiás 9:6,
3: he is called the mighty God,
4: őt hatalmas Istennek nevezi a Biblia,
3: he's a warrior and he's a champion,
4: ő bajnok és harcos.
3: He's ready to crush the head of every one of his enemies.
4: És kész arra, hogy minden ellenségének a fejét széttapossa.
3: Now he has come forth.
4: Ő előjött.
3: But you see, he began restoration.
4: De tudjátok, ő kezdte el a helyreállítást.
3: And he began that restoration in the society of 2000 years ago.
4: Ő pedig egy olyan társadalomban kezdte ezt el 2000 évvel ezelőtt.
3: And today we're still at it.
4: Ahol, tehát 2000 évvel ezelőtt kezdte ezt el, de még mindig fennáll a probléma.
3: Now I want you to understand the kind of days in which Jesus lived.
4: Szeretném, hogyha megértenétek azt a kort, amelyben Jézus élt.
3: Now this is his society.
4: Ilyen volt az ő társadalma.
3: An Orthodox Jew in Jesus' day would thank God daily that he was not born a woman.
4: Egy ortodox zsidó Jézus korában minden nap megköszönte Istennek, hogy nem született nőnek.
3: A certain rabbi said,
4: egy bizonyos rabbi azt mondta,
3: let the words of the law be burned rather than committed to a woman.
4: Az Úr szavait inkább égessük el, mint hogy rábízzük egy nőre.
3: The oral law. Now what is the oral law?
4: A szóbeli hagyomány.
3: The oral law was a list of rules which the scribes and the Pharisees made.
4: A szóbeli hagyomány az tulajdonképpen utasítások, szabályok egy listája, gyűjteménye volt, amit az írástudók és a farizeusok hoztak létre.
3: We have the law in the Bible.
4: A Bibliában benne van
3: Moses
4: a törvény,
3: law,
4: Mózes törvénye.
3: But the oral law was concocted out of the law.
4: De a szóbeli hagyományt azt a törvényből következtették ki.
3: There were thousands of rules.
4: Több ezer ilyen szabály volt.
3: And this is what Jesus was hitting in his day.
4: És Jézus az ő korában ezeket támadta.
3: Now one of the rabbis was one of the rabbis said,
4: az egyik rabbi azt mondta,
3: the oral tradition forbids women to speak in the synagogue.
4: A szóbeli hagyomány megtiltja a nőknek, hogy szóljanak a zsinagógában.
3: Because the voice of a woman is as filthy as nakedness.
4: Mert a nő hangja ugyanolyan szennyes, mint a mezítelenség.
3: Now in Greek thought,
4: a görög gondolkodásban
3: Aristotle said,
4: Arisztotelész azt mondta,
3: moral goodness is possible for every type of person, even a woman or a slave.
4: Az erkölcsi jóság minden emberi személy életében ott lehet, még egy nőnek és rabszolgának az életében is.
3: We agree.
4: Egyetértünk.
3: Martin Luther.
4: Luther Márta.
3: We've heard of Martin Luther.
4: Hallottuk már a nevét, ugye?
3: He said if a woman becomes weary or at last dead from childbearing, that matters not, because that's what she's there to do.
4: Hogyha egy nő nagyon kimerül a gyerekszülésben és utolsó napjaiban, ez egyáltalán nem számít, hiszen a nőnek ez a dolga, ezért létezik.
3: Did you get that?
4: Felfogtátok?
3: That's what a woman's supposed to do.
4: Ez a nőnek a dolga.
3: Hallelujah. Now the attitude of our Lord Jesus.
4: Ami Urunk Jézus hozzáállása.
3: Now he's living in that society.
4: Aki ebben a társadalomban élt.
3: And he is beginning the work of restoration.
4: És ő kezdte el a helyreállítás munkáját.
3: Even during his days.
4: Még a maga korában is.
3: Now you know how he was restoring the true religion, the kingdom of God back to the Jews.
4: Tudjátok, hogy hogyan állította helyre az igazi vallást, azaz Isten királyságát a zsidók életében.
3: You know how he went into the temple.
4: Tudjátok, hogy elment a templomba.
3: My house should be called a house of prayer for all nations.
4: Az én házam imádság házának neveztetik minden nemzet számára.
3: He was restoring things.
4: Tehát Jézus helyreállította a dolgokat.
3: You remember how he overturned the money changers' tables?
4: Emlékeztek, hogy a pénzváltók asztalait felforgatta.
3: He was turning over a lot of tables.
4: Nagyon sok asztalt felforgatott.
3: He was turning over tables of false doctrine.
4: A hamis tanítások asztalait is felforgatta.
3: And false ideas.
4: És a hamis elképzelések asztalait.
3: And he was turning over the attitudes towards the wrong attitudes towards women.
4: És a nőkkel szembeni helytelen hozzáállást is felforgatta.
3: He had women travel with him in his ministry.
4: Utaztak vele nők a szolgálatban.
3: And against traditions, he wouldn't even spoke to that Samaritan woman.
4: A hagyományok értelmében egy szamaritánus nővel nem is beszélhetett volna.
3: He respected women. He was courteous to them.
4: De ő tisztelte a nőket és udvarias volt velük szemben.
3: Now listen to this.
4: Ezt figyeljétek.
3: The women were the most faithful.
4: A nők voltak a leghűségesebbek.
3: In that they were the last at the cross.
4: Abban az értelemben, hogy ők voltak az utolsók, akik még a kereszthez is elmentek.
3: When Jesus was hanging on the cross.
4: Amikor Jézus a kereszten függött.
3: Everybody left him, but the women were the last ones there.
4: Mindenki elhagyta őt, a nők voltak az utolsók, akik maradtak.
3: When it came to his resurrection.
4: Amikor a feltámadáshoz került a sor.
3: They were the first at the tomb.
4: A nők voltak az elsők a sírnál.
3: I could give you scriptures for all of this.
4: Mindezt igékkel tudnám bizonyítani.
3: John 20 verse 1, Luke 24
4: Ján
3: verse 1.
4: Ján 21 és Lukács 24:1.
3: They were the first to take the message of the resurrection.
4: Ők voltak az elsők, akik a feltámadás üzenetét elvitték.
3: Matthew 28 and verse 7.
4: Máté 28:7.
3: You remember Jesus said, "Go and tell my disciples."
4: Emlékeztek, hogy Jézus azt mondta, hogy mondjátok el a tanítványaimnak, miután feltámadt a halálból. Ők voltak azok.
3: He committed that message to a woman.
4: Ezt az üzenetet egy nőre bízta rá.
3: The most incredible earth-shaking message.
4: A legmegdöbbentőbb, földet remegtető üzenetet.
3: Christ is risen.
4: Hogy Krisztus feltámadt.
3: Go and tell my disciples.
4: Menj és mondd meg a tanítványaimnak.
3: And he sent a woman with that message.
4: Egy nővel küldte el ezt az üzenetet.
3: Come on, God had confidence in women.
4: Tehát Isten bízik a nőkben.
3: Now I believe today.
4: Én hiszem, hogy ma.
3: We're following on from what the Lord Jesus began.
4: Azt folytatjuk, amit az Úr Jézus elkezdett.
3: The new church in Acts chapter 1.
4: Az Apcsel 1-ben az első gyülekezet.
3: When it was born in the Holy Spirit.
4: Amikor Szent Szellemben megszületett az egyház.
3: When the Spirit of God fell down in that upper room.
4: Amikor Isten szelleme leszállt a felházban, kik voltak ott?
3: Who was there?
4: Kik voltak ott?
3: Men.
4: Férfiak.
3: And the women.
4: És nők is.
3: 120.
4: 120.
3: It says 120 people were there, the men with the women and the mother of Jesus.
4: Azt olvassuk, hogy 120 voltak ott, férfiak és nők és Jézus anyja.
3: I've just often wondered now, perhaps Peter's wife was there.
4: Gyakran eltűnődök azon, hogy talán Péter felesége is ott volt.
3: Now probably they had some children. Were they going to leave them?
4: Valószínűleg néhány gyerekük is volt már, őket otthon hagyták volna.
3: Perhaps the children were there.
4: Tehát a gyerekek is ott voltak.
3: The Bible doesn't tell us.
4: A Bibliából ez nem derül ki.
3: And the instructions were somewhat vague. Go into the upper room and wait.
4: És az volt a számukra az utasítás, hogy menjetek fel a felházba és várjatok.
3: One hour.
4: Van, egy órát.
3: Okay. Dinner's at 7.
4: Rendben, 7-kor lesz a vacsora.
3: How long do we wait?
4: Milyen hosszan kell várnunk?
3: Well, 2 days? This is a long time.
4: 2 napot? Hát ez már hosszú idő.
3: 10 days they waited.
4: De hát 10 napig várakoztak.
3: So what was going on?
4: És mi folytott közben?
3: You know, you had to have a different kind of attitude to wait 10 days, and you didn't know if it was going to be 110 days.
4: Tudjátok, másféle hozzáállás kell az, hogyha az ember 10 napig várakozik, és akkor még azt sem tudja, hogy nem kell 110 napig várakozni.
3: The men and the women were there.
4: Ott voltak a férfiak és a nők.
3: And then the Spirit of God fell down upon them.
4: Aztán rájuk szállt Isten szelleme.
3: Now I don't believe the Spirit fell on the men in a special quantity and on the women in just little drips.
4: Én nem gondolom, hogy a férfiakra valami nagy mennyiségbe szállt
3: no!
4: a szellem, a nőkre pedig csak néhány cseppben.
3: God opened heaven and the power of God came down.
4: Nem, Isten megnyitotta a mennyet, és az ereje leszállt.
3: They all felt the mighty rushing wind.
4: Mindannyian érezték a hatalmas sebesen zúgó.
3: They all saw tongues of fire.
4: Mindannyian látták a tűznyelveket.
3: Come on, don't believe those sacred pictures you see.
4: Ne higgyétek el azokat a szent képeket, amiket láttok.
3: With 12 apostles with a tongue of fire on their head.
4: Hogy 12 apostol ott ül és ilyen
3: tűznyelveket. Come on, there were 120.
4: 120 ember voltak.
3: Men and women.
4: Nők és férfiak.
3: All empowered with the power of God.
4: És mindegyük megkapta Isten erejét.
3: And that power was so much that they couldn't stay in the building.
4: És ez az erő olyan nagy volt, hogy nem tudtak az épületben maradni.
3: They were driven to the streets.
4: Hanem ki lettek hajtva szinte.
3: And there they are praising God in new tongues.
4: És új nyelveken dicsérték Isten.
3: They can't keep quiet.
4: Nem tudtak csendben maradni.
3: God did a wonder.
4: Isten csodát tett.
3: And he poured out his gifts and his abilities upon them.
4: És rájuk árasztotta az ajándékait és a képességeit.
3: And he didn't seem to make any difference between men and women.
4: És úgy tűnik, hogy nem tett különbséget a férfiak és a nők között.
3: Do you know what he did make a difference between?
4: Tudjátok, hogy mi között tett különbséget?
3: Calling.
4: Elhívások között.
3: Some are called.
4: Némelyeket elhívott.
3: To be apostles.
4: Apostolnak.
3: Prophets.
4: Profétának.
3: Leaders, pastors, evangelists.
4: Vezetőknek, pásztoroknak, evangelistáknak.
3: He makes a difference over calling.
4: Tehát ő az elhívásokban tesz különbséget.
3: That's our identifier.
4: Így azonosítja ő az embereket.
3: And with calling comes anointing.
4: És az elhívással jön a kenet.
3: And neither you or me can judge whom God calls.
4: És ti se, és én sem ítélhetjük meg, hogy Isten kit hív el.
3: It's not for our wisdom to say, who can you call God?
4: Nem a mi bölcsességünk kérdése az, hogy megmondjuk Istennek, hogy kit hívjon el.
3: Jesus said, I will build my church, and I will build it of myself.
4: Jézus azt mondta, én építem fel az én egyházamat, és én magam teszem ezt meg.
3: Hallelujah. So he is sovereign.
4: Tehát ő az Úr.
3: He is Lord.
4: Ő a legfelsőbb.
3: He's gonna do it.
4: Ő meg fogja tenni.
3: And I believe on that day of Pentecost.
4: És én hiszem, hogy pünkös napján.
3: Mighty power was poured out.
4: Hatalmas erő szállt le.
3: The apostle Paul honored many women in his team.
4: Pál apostol is nagyon sok nőt tisztelt az ő csapatában.
3: And we could read in Romans in chapter 16.
4: Elolvashatnánk a Róma 16-ból.
3: He talks about Phoebe.
4: Hogy Fébéről beszél.
3: And this woman, she carried the letter to the Romans all the way to the Roman church.
4: Ez a az asszony vitte a római levelet a római gyülekezethez el.
3: What a responsibility to give to a woman.
4: Micsoda felelősség, amit rábíztak egy nőre.
3: She carried that priceless letter to the church.
4: Ezt a felbecsülhetetlen értékű levelet ő vitte el.
3: And Paul says to the saints in Rome.
4: És Pál azt mondja a római szenteknek,
3: receive her in the Lord in a way that's worthy of the saints.
4: Fogadjátok őt az Úrban, és szentekhez méltó módon.
3: And give her any help she may need from you.
4: És minden segítséget adjatok meg neki, amire szüksége lehet tőletek.
3: She's a great help to me and many people.
4: Mert ő nagy segítség nekem és sokaknak.
3: Then we have Priscilla and Aquila.
4: Ott van Priscilla és Aquila.
3: An apostolic couple.
4: Ez egy apostoli házaspár.
3: And they were ministering together, and obviously Priscilla had the better teaching ministry.
4: Együtt szolgáltak, és nyilvánvalóan Priscillának volt jobb tanítói ajándéka.
3: And if you read the scriptures carefully, you can find that out for yourself.
4: És hogyha gondosan olvassátok a Bibliát, ezt ti magatok is rájöhettek.
3: And then you find Junia in that list of.
4: Aztán ott van Junia.
3: In yes, Junia in the list of Romans 16.
4: A Róma 16-ban levő listán.
3: A woman apostle. In her own right.
4: Ez egy női apostol saját személyében.
3: God anointed and called many women.
4: Isten sok nőt elhívott és felkent.
3: In the beginning of the church,
4: az egyházi élet kezdetén,
3: we saw a beginning of the restoration of all things.
4: Láttuk minden dolgok helyreállításának a kezdetét.
3: But you know, we have lost a lot of what was gained then.
4: De tudjátok, sokat elvesztettünk abból, amit ott megnyertünk.
3: And some of it is because there are some very difficult scriptures for us to understand.
4: És ez ennek egy része azzal magyarázható, hogy van néhány olyan ige, amit nagyon nehezen érthetünk meg.
3: And we need to have answers.
4: És nekünk szükségünk van válaszokra ebben.
3: And I believe that God is giving answers in these days.
4: És én hiszem, hogy ezekben a napokban Isten megadja a válaszokat.
3: The Spirit of the Lord is right here.
4: Az Úr szelleme itt van.
3: To reconcile men and women back to that former plan he had.
4: Hogy kibékítse a nőket és a férfiakat egymással, és visszahelyezze őket az eredeti tervbe.
3: He has a plan for us to overcome the enemy.
4: Neki egy terve van a számunkra, amivel legyőzhetjük az ellenséget.
3: To subdue and to subjugate him.
4: Hogy a hatalmunk alá vethessük őt, és ott tarthassuk.
3: And unitedly,
4: és együtt,
3: in these last days with the restoration of all things,
4: ezekben az utolsó napokban, amikor minden dolog helyreállítódik,
3: we're gonna see that all over the earth.
4: Az egész földön látni fogjuk, hogy ez történik.
3: You know, we're not gonna see the powers of darkness pulled down in nations.
4: Tudjátok, nem fogjuk látni, hogy a sötétség erőit ledöntik a trónjukról a nemzetekben.
3: Until we get back to this,
4: amíg vissza nem térünk ehhez.
3: Man and woman working together.
4: Hogy a férfiak és nők együtt dolgoznak.
3: It takes incredible authority to come against those powers of darkness.
4: Nagyon nagy hatalom kell ahhoz, hogy ellene mehessünk ezeknek a hatalmasságoknak és fejedelemségeknek.
3: Come on, and God's putting that authority upon his people.
4: És Isten ezt a hatalmat ráhelyezte az ő népére.
3: So that unitedly we pull down those powers.
4: Tehát együttesen leránthatjuk ezeket az erőket a trónjukról.
3: And Jesus has glory.
4: És Jézus kapja a dicsőséget.
2: Elhangzott Eileen Vincent az ellenség legyőzése című tanítása.
0: Ez volt a Hitünk Alapjai.
1: Hitünk Alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Belső Gyógyulás című tanítássorozat harmadik részét hallhatjuk, melyben Cliff és Maria Lákörs tanít.
4: It was good that we had something from Maria as well yesterday.
5: Tegnap Marian keresztül is kaptunk valami nagyon jó dolgot.
4: Maria was born in the Czech Republic.
5: Maria Csehországban született.
4: And so I call her my Czech mate.
5: Ezért én a sakkpartneremnek hívom őt.
4: But it's what I want to say is that it's good to work in teams.
5: Amit el szeretnék mondani nektek az az, hogy jó csapatban dolgozni.
4: Jesus sent the disciples out two by two.
5: Jézus kettesével küldte ki a tanítványait.
4: My experience over many years
5: sok éves tapasztalatom
4: that,
5: azt mutatja,
4: we can be vulnerable if we minister on our own.
5: Hogy sebezhetőek vagyunk akkor, amikor önállóan egyénenként szolgálunk.
4: There's a protection in two.
5: Védelem van abban.
4: Or more, there is also you're better able to hear the Holy Spirit when there are two.
5: Mert amikor ketten vannak, akkor arra is nagyobb a képességük, hogy a Szent Szellem hangját meghallják.
4: I like very much to work with a woman.
5: Nagyon szeretek együtt dolgozni hölgyekkel, vagy a feleségemmel.
4: I think in a man's way.
5: Mert én férfi módra gondolkodom.
4: A woman thinks in a woman's way.
5: Az asszonyok pedig asszonyok módjára gondolkodnak.
4: And that way we don't miss things.
5: És ilyen módon kevésbé kisebb a valószínűség
4: annak,
5: hogy eltévesztünk
4: dolgokat.
5: Also,
4: it's very good for husband and wife to minister together if possible.
5: És ha lehetséges, akkor nagyon jó az, amikor férj és feleség tudnak együtt szolgálni.
4: Then you can minister to girls or boys, men or women.
5: Mert tudtok fiúk, lányok, férfiak, nők felé szolgálni.
4: People needing inner healing need parenting.
5: A gyógyulás folyamatában az embereknek szüksége van arra, hogy ilyen
4: szellemi szülőként szolgáljunk felé. And although it's only a short term, temporary parenting,
5: és hosszabb,
4: it's
5: rövidebb
4: good when a husband and wife do that
5: szükség van
4: together.
5: Arra, hogy szellemi szülőként szolgáljunk emberek felé, és ezt egy házaspár könnyebben meg tudja tenni.
4: I worked in inner healing and it was working.
5: Én magam is szolgáltam ilyen gyógyító.
4: But when I started working with Maria and what she brought into it, it became much more effective.
5: De amikor ketten Mariával együtt kezdtünk el dolgozni, szolgálni ezen a területen, akkor
4: now,
5: sokkal hatékonyabbak voltunk együtt.
4: Talk about the different weights that we have to deal with in a person's life.
5: Beszéltünk azokról a terhekről tegnap, amelyekkel el kell bánnunk egy egyénnek az életében.
4: But we also need to talk about the way we deal with them.
5: Szükséges beszélnünk annak a módjáról is, hogy hogy tudunk ezekkel elbánni.
4: One approach, one counseling approach will not deal with everything.
5: Egy megközelítése a lelki gondozásnak, egy módja nem tud mindennel elbánni.
4: Various approaches working together.
5: Különböző megközelítéseken keresztül kell a problémákat
4: foglalkozni. To bring wholeness into a person's life.
5: Annak érdekében, hogy teljességet hozhassunk.
4: In these computer days you can look at it in it like this.
5: A következő képpen nézve tekinthetek
4: erre. You can have some good programs on your computer.
5: Számítógépes hasonlattal élve vannak jó programok
4: a
5: számítógépeden.
4: But when you do a picture in this program,
5: de amikor van egy képet az egyik programban,
4: maybe it won't go into your word processor very easily.
5: Lehet, hogy az nem fog nagyon könnyen átvihető
4: and
5: állapotba kerülni.
4: Maybe you've got some information in one program.
5: Lehet, hogy van valamilyen információ az egyik programban.
4: But you can't get it into this program very easily.
5: De nem tudod a másik programból azt az információt olyan könnyen elérni.
4: Okay, and so what we want to give you is a suite so that you can use them together and they work together and you can blend them together.
5: Azt akarom elmagyarázni ezzel nektek, hogy a számítógépes programok között is meg kell találni annak a módját, hogy hogy tudnak kapcsolódni egymáshoz, hogy tudnak együttműködni.
4: But also, just as every computer program is a valid, useful program.
5: És hasonló módon ahhoz, hogy minden computer program önmagában is
4: you
5: használható,
4: can use these tools,
5: program,
4: on their own.
5: A magad céljaira ezeket az eszközöket,
4: or in combination, two together.
5: vagy pedig kettőt össze is kombinálhatsz.
4: For example, deliverance from demons is a valid ministry even if you don't do anything else.
5: Például a démonoktól való szabadítás az egy valóságos szolgálat akkor is, hogyha semmi más nem csinálsz.
4: But when you minister deliverance,
5: de amikor szabadulásra szolgálsz,
4: if you break curses over a person's life,
5: egy személy élete fölött,
4: then the demons leave more easily.
5: Akkor a démonok könnyebben eltávoznak.
4: And the ministry is deeper, more effective.
5: És a szolgálat mélyebben hatékony lesz.
4: Yeah, praying for the sick is valid by itself.
5: A betegekért való ima önmagában is megállja helyét.
4: There was one woman who was bent over, and Jesus dealt with a spirit of infirmity in her before he declared her to be healed.
5: De amikor Jézus azzal az asszonnyal, akiben a tisztátalanság szelleme volt, elbánt, akkor amikor
4: so megszabadultat
5: a szellemtől,
4: is healing,
5: tehát időnként a gyógyítás szolgálata
4: we need to deal with demons.
5: Során el kell bánnunk démonokkal.
4: And it's possible some sicknesses come through a family curse.
5: És az is elképzelhető, hogy egy betegség valamilyen családi átkon keresztül jön be.
4: If you break a curse off of a if there's a curse there and you break that off the person before you pray for healing,
5: és hogyha az illető életén megtöröd ezt a családi átoknak a hatását, akkor a gyógyító szolgálatod ezáltal sokkal hatékonyabbá válik.
4: So what tools have we got? What has God given us to deal with weight and problems in people's lives?
5: Milyen szerszámaink vannak ahhoz, hogy az emberek életében lévő problémákkal elbánjunk?
4: There are various ways that we can use the authority that the Lord Jesus has given us.
5: Különböző módjai vannak annak, ahogyan használhatjuk azt a hatalmat, amit az Úr Jézus Krisztus adott nekünk.
4: And there are various ways that we can minister using the authority of the name of Jesus.
5: És különböző módjai vannak annak, ahogyan az Úr Jézus Krisztus nevének hatalmat használhatjuk.
4: One thing that the Bible says is that we can cut. We can cut.
5: Az egyik dolog, amit a Szentírás mond, az, hogy el tudunk vágni dolgokat.
4: John the Baptist, who was preparing people for the coming of Jesus.
5: Bemerítő János, aki az embereket felkészítette Jézus eljövetelére.
4: And he said in Matthew 3 verse 10.
5: Azt mondja a Máté 3:10-ben.
4: And even now the axe is laid to the root of the trees.
5: Máté 3:10. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett.
4: Therefore every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire.
5: Amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágottatik és tűzre vettetik.
4: So what he is saying is, all these old traditions.
5: Amiről ő beszél itt, az az, hogy minden tradíció, minden szokás.
4: All these things from the past that are preventing you from recognizing the Messiah.
5: A múltnak minden olyan dolga, ami távol tartott attól, hogy felismerd az eljövő
4: Messiást. There is a spiritual axe that's going to chop them off.
5: Van egy fejsze, amivel ezt ki kell vágni.
4: And all those roots of legalism and tradition.
5: Mindazokat a gyökereit a törvénykezésnek és a tradíciónak ki kell
4: so
5: vágni.
4: So the tree can become fruitful and so it can grow.
5: Azért, hogy a fa növekedni tudjon és gyümölcsöket tudjon hozni.
4: You see, and so we can use this authority to cut the negative soul ties.
5: Arra, hogy a negatív gondolkodásmódokat, a negatív dolgokat kivágjuk.
4: And we'll talk about soul ties in another lesson.
5: És majd egy másik tanításban fogunk beszélni a lelki dolgokról,
4: to understand mert nagyon
5: fontos megérteni azt, hogy ezek a lelki dolgok mit jelentenek, és hogyan kell
4: elvenni. The other thing that we can do is to bind and to loose.
5: A másik dolog, amit meg kell tanulnunk, az oldás és a kötés.
4: In Matthew 18:18.
5: Máté 18:18.
4: 18. Assuredly I say to you, whatever you bind on earth
5: nektek,
4: will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will
5: lesz,
4: be loosed in heaven.
5: És amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz.
4: And so Jesus says that when you lose something
5: Jézus
4: on the earth,
5: hogyha megoldunk valamit a földön,
4: or where you bind something on the earth,
5: vagy ha megkötsz valamit a földön,
4: it doesn't translate very well in our translations because
5: the
4: Greek here is in the perfect tense.
5: Mert a görögben ezt befejezett időben mondja.
4: And the perfect tense in Greek is very important to understanding some passages of scripture.
5: Nagyon fontos ahhoz, hogy megértsünk bizonyos üzeneteket a Szentírásból.
4: Because it speaks of an action that was done in the past.
5: Mert ez egy olyan cselekvésről, egy olyan dologról beszél, amit a múltban elvégeztek már.
4: It was completely finished in the past.
5: Teljesen befejezetté vált a múltban.
4: It's still valid now.
5: De még most is érvényes.
4: And unless something is done, it will be valid forever.
5: És hogyha nem történik vele semmi, akkor érvényes lesz örökké.
4: And in this case where it says whatever is bound on earth,
5: hogy yeah, bármit megköttök a földön,
4: whatever is bound on earth has already been bound in heaven.
5: Bármit, amit megköttök a földön, az már megvan kötözve a mennyben.
4: And it's bound and it's bound and it's bound.
5: És ez megköttetett, megköttetett és megköttetett.
4: And heaven is just waiting for somebody on earth to speak the word.
5: És a mennyben csak azt várják, hogy a földön valaki kimondja azokat a szavakat.
4: And all that power suddenly moves and that thing becomes bound on the earth.
5: És mindez az erő hirtelen lejön a mennyből és megkötözötté válik itt a földön is ez a dolog.
4: Whatever you loose on the earth,
5: bármit megoldotok a földön,
4: the power is already there.
5: Az ahhoz szükséges erő a mennyben már elvégeztetett, az már rendelkezésre áll, és csak arra vár ez az erő, hogy lejöhessen a földre, hogy te szóld ki a szavakat.
4: Ez annyira erőteljes,
5: hogy talán fel sem tudjátok fogni, el sem tudjátok hinni, de ha megpróbáljátok, akkor látni fogjátok, hogy ez működik, dicsőség az
4: Úrnak. Now binding means forbidding something, preventing something, tying something up.
5: Az azt jelenti, hogy megkötözni valamit, meg visszatartani valamit attól, hogy megtörténjen.
4: To loose means to free something.
5: A feloldani azt jelenti, hogy felszabadítani valamit.
4: To free, to untie something.
5: Kikötni.
4: To untie knots and tangles.
5: Csomókat megoldani.
4: You see, so we've got an authority to, in the name of Jesus, that will untangle very complicated lives.
5: Ami képes kibogozni nagyon bonyolult életeket.
4: And binding and loosing is so powerful in the spirit that Satan also uses binding and loosing.
5: Erőteljes a szellemvilágban, hogy Sátán is használja a kötést és az oldást.
4: You see, Satan binds people.
5: Tudjátok, a Sátán megkötöz embereket.
4: In fact, we don't speak about demon possession because it's a word not used in the Greek New Testament.
5: Valójában azért nem beszélünk a démonizáltság fogalmáról, mert ilyen kifejezést nem használ a görög új szövetség.
4: We say to people, you are bound in this area of your life. The enemy has bound you in this
5: azt
4: area of your life.
5: Az embereknek, hogy az ellenség megkötözött téged az életednek bizonyos területein.
4: In Luke 13.
5: Lukács 13.
4: From verse 11.
5: A 11. verstől.
4: It says, and there was a woman who had a spirit of infirmity.
5: Azt mondja, ime volt ott egy asszony, kiben a betegségnek szelleme volt.
4: So she had an evil spirit that was bringing sickness and weakness into her life.
5: Volt egy olyan ördögi, gonosz, démoni szellem, ami betegséget hozott az életére, és 18 éve már meg volt kötözve ilyen módon.
4: And Jesus saw her,
5: ahogy Jézus látta
4: őt, he said to her,
5: azt mondta
4: woman,
5: neki,
4: you are loosed from your infirmity.
5: Asszony, feloldattál a te betegségedből, 12. vers.
4: And then he laid his hands on her,
5: aztán a kezeit rávetette,
4: she was made straight and glorified God.
5: És azonnal felegyenesedett és dicsőítette az Istent.
4: And then they criticized Jesus.
5: Aztán emiatt kritizálták Jézust.
4: You can't do this here on the Sabbath.
5: Nem tehetette ezt meg itt most éppen szombatnapon.
4: And in verse 16 Jesus says, so ought not this woman being a daughter of Abraham whom Satan has bound.
5: Hát ezt az Ábrahám leányát, kit a Sátán megkötözött. Íme 18 évvel ezelőtt.
4: Be loosed from this bond on the Sabbath.
5: Nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombat napon?
4: It says Satan
5: azt
4: bound
5: mondja,
4: this woman through an evil spirit of infirmity.
5: A betegségnek a gonosz szelleme által.
4: And 18 years she couldn't be free from this bondage.
5: 18 éven keresztül nem tudott felszabadulni ebből a kötelékből.
4: And Jesus came along, spoke the word and loosed her.
5: Jézus, ahogy oda került az ő közelébe,
4: all the power of heaven was in his words.
5: Felszabadította őt ebből a kötelékből, a mennynek valami az összes ereje benne volt az ő szavaiban.
4: She was freed from this demon, and
5: és az asszony megszabadult ettől a démontól, és azonnal meggyógyult a betegségéből.
4: And then Jesus says, you've got the same power.
5: Aztán Jézus azt mondta,
4: bind,
5: hogy nektek ugyanaz a hatalmatok van ahhoz, hogy megkössetek és feloldjatok dolgokat, mint ami nekem van.
4: Still in Luke's Gospel, Luke 10:19.
5: Lukács 10:19-ben.
4: Jesus said, behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you.
5: Hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat nektek.
4: So he Jesus has given us authority over
5: demons. Tehát Jézus hatalmat adott nekünk a démonok felett.
4: And over all the power of the enemy.
5: És az ellenség minden ereje felett.
4: He gave the power to cast out demons.
5: Hatalmat adott arra, hogy kiűzzünk démonokat.
4: Not just to the apostles.
5: Nem csak az apostoloknak.
4: In Mark 16, Jesus says,
5: a Mark 16-ban Jézus azt mondja,
4: people are going to experience after they've believed.
5: Hogy amit az emberek meg akarnak tapasztalni, miután hívőkké válnak.
4: In my name they will speak in other tongues.
5: Az én nevemben új nyelveken
4: szólnak. In my name they will cast out demons.
5: Az én nevemben démonokat űznek ki.
4: We need to believe what Jesus said
5: hinnünk
4: that we can do in his name.
5: El kell hinnünk mindazt, amit Jézus mond, hogy mit fogunk tenni az ő nevében.
4: Don't try to minister to people until you really believe that Jesus has given you the authority to use his name.
5: Ne próbáljatok emberek felé szolgálni addig, amíg nem hiszitek azt mindazt el, amit Jézus mondott, hogy az ő nevében képesek vagytok megtenni azokat a dolgokat.
4: Okay, more mighty weapons and tools that the Lord has given to us.
5: További olyan szent szerszámok, amiket az Úr adott nekünk erre a szolgálatra.
4: 2 Corinthians 10:4-5.
5: 2 Korintus 10, 4-től 5-ig.
4: 4 and 5, yeah.
5: 2 Korintus 10, 4, 5.
4: Verse 3,
5: harmadik
4: verstől. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh.
5: Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk.
4: For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds.
5: Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására.
4: Isn't that wonderful?
5: We
4: are
5: ez?
4: Not left to our own imaginations and our own experiences to be able to help people.
5: Nem hagy Isten bennünket a mi saját gondolatainkra, vagy a saját elképzeléseinkre arra, azzal kapcsolatban, hogy hogyan szolgáljunk az emberek felé.
4: But we have mighty weapons in God for pulling down strongholds.
5: Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására.
4: Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ.
5: Lerontva okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyulejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak.
4: So these are mighty strongholds of deception and wrong thinking and ungodly thinking people have in their minds.
5: Annak az erőssége, hogy az emberek istentelen módon gondolkoznak az elméjükben.
4: And we will explain this more fully later.
5: Később ezeket a dolgokat részletesebben el fogjuk magyarázni.
4: We understand these strongholds and how to deal with them.
5: Mert nagyon fontos megértenünk ezeket az erősségeket és hogy hogyan tudunk elbánni velük.
4: So that we can get ungodly attitudes and mindsets out of people, things that they have been badly and wrongly taught
5: és all meg tudjuk lives, tanítani, meg tudjuk szabadítani az embereket azoktól az istentelen, helytelen gondolkodásmódoktól, amiket az életük korábbi szakaszában megtanultak magukévá
4: tettek. So God's wonderful truth can work in their lives.
5: Annak érdekében, hogy Isten csodálatos igazságai
4: but
5: kezdjenek működni az ő életükön keresztül. Az erősség az egy erődítmény.
4: And it's a fortress where in the natural
5: ez egy olyan erődítmény,
4: where soldiers
5: are protected. A természetes világban is az erődítmény azt jelenti, hogy katonák védenek nehezen
4: bevehető épületet.
5: És démonok tudnak elrejtőzni ezekbe az erődítményekbe.
4: And people can go through deliverance ministry.
5: És az emberek részesülhetnek szabadító szolgálatban.
4: Attitudes and thoughts.
5: És azok a démonok, amik az embereknek a hozzáállásait és a gondolkodásmódjukat befolyásolják, ezekben az erősségekben ott maradhatnak, egészen addig, amíg maga az erődítmény le nem rontatik, vagy ki nem üzettetik.
4: And suddenly the demon is naked and he has to go.
5: És amikor leomlik ez az erődítmény, akkor hirtelen védtelenné válik a démon, és el kell mennie,
4: mert
5: próbál ugyan ellenállni, de amikor már nincs védelme, akkor el kell mennie, és nincs többé maradása.
4: This might surprise you.
5: Lehet, hogy ez meglep benneteket.
4: But once you start ministering this way, you will be just so blessed by seeing people set free.
5: De amikor elkezdetek ilyen módon szolgálni emberek felé, akkor nagyon áldottak lesztek azáltal, hogy látjátok, hogy az emberek megszabadulnak.
4: It is so powerful for getting rid of the weights that are preventing people from running in this spiritual marathon.
5: Amikor megszabadulnak az emberek mindazoktól a terhektől, amik az életeiket nyomták addig, és akadályozták őket abban, hogy a szolgálatnak a maratoni futását elvégezzék.
4: Yeah, breaking down strongholds deals with pride.
5: Lerontani erődítményeket, elbánni a büszkeséggel például.
4: Okay, another powerful, mighty weapon is the word of God.
5: Fegyver, Isten vagy eszköz, Istennek a beszéde.
4: Hebrews 4 verse 12.
5: Zsidó 4:12.
4: For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart.
5: Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
4: The word of God is like a sword.
5: Isten beszéde olyan, mint egy kard, mint egy szabja. Isten beszéde éles.
4: When a surgeon uses a blunt scalpel, then you get a terrible scar and a ruined body.
5: Amikor a sebész egy életlen szikét használ, akkor egy nagyon csúnya heg fog maradni a műtéti metszés helyén,
4: but,
5: és kárt okoz a testnek ilyen módon.
4: But when he uses a sharp scalpel,
5: de amikor a sebész éles szikét használ,
4: put right in a perfect way.
5: Akkor mindent szét tud választani egy megfelelő módon.
4: And the word of God is such a precise,
5: és Isten beszéde egy ilyen precíz, éles, csodálatos vágóeszköz.
4: It can even find the dividing edge between the soul and the spirit.
5: Még a lélek és a szellem között is különbséget tud tenni, el tudja választani.
4: There is no psychologist in the world who can do that.
5: Nincs olyan pszichológus és nincs olyan pszichológiai iskola ebben a világban, aki ezt meg tudná tenni.
4: Of the word of God in your hand, you can do that in people's lives without doing them any harm.
5: És ezt kizárólag Isten beszédének az éles szikéjével tudod megtenni az emberek életében, anélkül, hogy ártaná nekik.
4: In Ephesians 6, the sword of the Spirit.
5: Az Efezus 6-ban olvasunk.
4: Yeah, 6 verse 17.
5: Efezus 6:17.
4: And take the helmet of salvation.
5: Az üdvösség sisakját is fölvegyétek.
4: And the sword and the sword of the Spirit, which is the word of God.
5: És a szellemnek a kardját, amely az Istennek a beszéde.
4: The word of God here is not logos, like
5: az
4: normally
5: used in the New Testament. Az itt szereplő Isten beszéde kifejezés a görögben nem a logos.
4: It is rhema.
5: Hanem réma.
4: The word, the verse that is spoken out in power.
5: Az a szó Istennek, az a
4: and
5: szava,
4: this
5: ami
4: is the sword of the Spirit,
5: hozzánk,
4: the word of God as we speak it out in authority.
5: Kardja, Istennek az a beszéde, amit hatalommal mondunk ki.
4: And when we speak out the word of God in authority, it
5: és amikor
4: works
5: hatalommal kimondjuk Isten szavát, akkor az működik az emberek életében.
4: So these are fantastic tools.
5: Ezek fantasztikus,
4: weapons,
5: csodálatos eszközök, fegyverek.
4: The Lord has given us in our hands.
5: Amelyeket az Úr adott a kezünkbe.
4: We need to learn to use them.
5: Szükségünk van arra, hogy tanuljuk,
4: every
5: hogy
4: time we minister to somebody, it is a learning for us. We learn something new every
5: valaki
4: time.
5: Felé, az mindig egy tanulási folyamat is számunkra, mindig
4: but everything we learn, we mustn't think, aha, now I know how to do it. This is
5: mindig,
4: how to do it. I'll always do it this
5: tanulunk,
4: way. This is effective.
5: Soha nem mondjuk azt, hogy aha, hát most már birtokában vagyok minden ismeretnek, most már tudom pontosan, hogy hogyan kell ezt csinálni.
4: No, all this has to come under the Holy Spirit.
5: Mindig hívjuk be, kérjük a Szent Szellemnek a segítségét.
4: We use these tools as He directs us.
5: Mert úgy tudjuk használni ezeket a szerszámokat, hogyha ő tanácsol, ő vezet bennünket.
4: The Holy Spirit saying, no, don't do that yet.
5: Időnként érezzük és halljuk, hogy a Szent Szellem azt mondja, hogy most még ne tedd ezt.
4: We see afterwards sometimes we see the wisdom, but we always see the good results.
5: És ha engedelmesek vagyunk, akkor később meg fogjuk azt látni, hogy miért mondta akkor ezt a Szent Szellem, és később ennek jó eredményeit
4: okay.
5: fogjuk látni.
4: Super, you come and
5: nagyszerű, van még idő, akkor Mária jön most.
2: Yesterday and this morning we have seen that God made a provision for the healing. Provision on the cross.
5: Adott egy kijelentést a gyógyulásról is, a keresztről is.
2: In his word.
5: Az ő beszédében.
2: And in the gift of the Holy Spirit.
5: És a Szent Szellem ajándékai.
2: So we could be restored from whatever damage.
5: Azért annak érdekében, hogy helyre tudjuk állítani, helyre álljunk mindabban, amiben
2: stains,
5: megsérültünk, a sebekből, sérülésekből.
2: A wrong frame we are suffering from now.
5: És azoktól a helytelen dolgoktól, amiktől most szenvedünk.
2: And if we believe it for ourselves, we can believe it for others too.
5: És hogyha a magunk számára képesek vagyunk hinni ebben, akkor mások érdekében is hihetünk ezért.
2: When Jesus came, he started his public ministry
5: amikor
2: with
5: Jézus
2: Luke,
5: eljött, és elkezdte a nyilvános szolgálatát,
2: for verses 18 and 19, where he quotes Isaiah 61.
5: A Lukács 4, 18-19-ben, ahol Izsajást idézi, Ézsaiás 61. részét idézi.
2: The Spirit of the Lord is upon me.
5: Az Úrnak szelleme van én rajtam.
2: Okay. Because he has anointed me to preach the gospel to the poor, he has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord.
5: Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az örömhírt hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat.
2: And these words are God's statement that the time has changed.
5: Ezek a szavak Isten bejelentése az idők megváltozásáról.
2: That the rule of the evil one over mankind has been broken.
5: Azzal kapcsolatban, hogy a gonosznak a
2: on the cross, Jesus paid the price that we today can use these words and make them reality in people's lives.
5: arról, hogy a kereszt által megtört a gonosz befolyás az emberek élete fölött, és szabaddá válhatnak a kereszt áldozata által.
2: And later on, in the case of Lazarus,
5: később Lázár esetével kapcsolatban,
2: we can see that Jesus gave life.
5: Azt látjuk, hogy Jézus életet adott.
2: But he told his disciples to take off the grave clothes from him.
5: De azt mondta a tanítványainak, hogy vegyék le és
2: and I would advise every one of you who wants to be involved in healing ministry, restoration ministry, or whatever name you give it. To ask the Lord to really reveal to you from this Isaiah 61 what it means.
5: Kérjük az Úrtól el mindannyian azt, hogy magyarázza el nekünk, hogy hogyan kell értenünk ezt a kijelentést, amit az Isaiah 61-ben adott.
2: There we can learn what kind of yoke Jesus is offering us to carry instead of our heavy yokes we have.
5: És ebből megtanulhatjuk azt, hogy mi az a könnyű iga, amit Jézus akar, hogy viseljük.
2: And that was the kind of practice in the Bible days that people would follow a rabbi.
5: Volt annak idején,
2: people would follow a rabbi and learn his teaching.
5: Az a gyakorlat volt, hogy az emberek egy rabbihoz csatlakoztak, követték őt, és az ő tanítását a magukévá tették.
2: Because every one of them had their own way how they taught and what they taught.
5: Mert minden rabbinak megvolt a maga módja, hogy hogyan tanított és mit tanított a tanítványainak.
2: And the rabbi then would choose those disciples who knew exactly the same way he was working and he would give them his own yoke, so they could continue with his work.
5: Aztán a rabbik kiválasztották azokat a tanítványaikat, akik hozzájuk mindenben hasonlóan jártak, magukévá tették a tanításukat, és nekik adták tovább azt az igát, amit addig ők hordoztak.
2: And Jesus is offering us his yoke, his way of knowing how to help people.
5: És Jézus felajánlja nekünk azt a módot, ahogyan ő segített embereken.
2: In salvation he brings life.
5: Az üdvösséggel ő életet hozott.
2: And then he starts this restoration process.
5: És aztán elkezdte ezt a helyreállítási folyamatot.
2: Healing the brokenhearted.
5: Meggyógyítva a megtört
2: szívűeket. The word broken is used in Old Testament 150 times.
5: A megtört kifejezést 150-szer használja az Ószövetség.
2: Sometimes it means something that is totally shattered.
5: Időnként valami olyan megjelölésére használja, ami teljesen darabjaira hult.
2: And hearted is something that heart is the center of the human being. Everything is in the heart.
5: A szív az emberi személyiség középpontja, mindennek a központja a szív.
2: And we can see inside of the people.
5: És mi nem látunk
2: bele
5: az emberekbe.
2: We can see inside of a person. Because there can be so many reason for brokenness in people.
5: Mert annyi oka lehet az emberekben a megtörtségnek.
2: And that's why we need to go to God to show us
5: ezért
2: which area
5: Istenhez
2: of being person needs healing in.
5: Azért, hogy megmutassa nekünk, hogy az adott személynek, aki felé szolgálunk, milyen területen van szüksége helyreállásra.
2: And you know the best teaching we can get.
5: A legjobb tanítás, amit kaphatunk,
2: is almost if we have been healed from things in our own life.
5: Az, ahogyan mi meggyógyulunk a saját életünkben dolgokból.
2: Then we can with confidence say to people, you can be healed too.
5: És akkor már a saját tapasztalatunk meggyőződésével mondhatjuk az embereknek, hogy te is meg tudsz gyógyulni. És szeretnék most egy bizonyságot, egy személyes bizonyságot
2: elmondani.
5: Because
2: sometimes we're not aware what it is that is center of our wound.
5: Mert időnként nem is vagyunk tisztában azzal, hogy a korábbi sérülésünknek mi a magva, mi a kiinduló pontja.
2: And I thought when I became a Christian, I thought that my biggest pain was the fact that my husband wasn't a believer.
5: Én azt gondoltam, amikor megtértem, hogy a legnagyobb sérülést az okozta nekem, hogy a férjem nem volt hívő.
2: But at one meeting a sister told me that there was a wound in my life I was trying to put plaster on.
5: De elmondta egy alkalmon egy testvérnő, hogy az életemben van egy olyan sérülés, amelyre próbáltam valami kötést, egy tapaszt tenni. De ez nem működött, ez nem oldotta meg a dolgot.
2: I need to expose that wound.
5: Nyilvánosságra kellett hoznom ezt a sebet.
2: Heal it.
5: Meg kellett gyógyulnom ebből.
2: And then live on.
5: És utána így tudtam tovább
2: menni az úton. But it took me another few years to find out that the deepest wound in my life was the fact that my mother died when I was 10 days old.
5: De évekbe telt, mire rájöttem arra, hogy az életemnek a legnagyobb sérülése az volt, hogy az édesanyám 10 napos koromban meghalt. Ez nagyon sok fájdalmat okozott számomra.
2: When I started to understand that some people had mother and she could love them.
5: Amikor megtapasztaltam azt, hogy másoknak vannak édesanyjai,
2: they could sit on her lap, they could go shopping together. All these things you can do with your mother.
5: Akik szeretetet tudtak kapni az édesanyjuktól, úgyhogy az ölükbe vette őket, megdajkálgatta őket, vagy elment velük
2: bevásárolni. Now one thing was that my mother knew she can die when I was born.
5: Ez egy olyan dolog volt, hogy az én édesanyám tisztában volt
2: she
5: azzal,
2: could die if
5: hogy,
2: she allowed that baby to be
5: elképzelhető
2: born.
5: Az, hogyha megszül engem,
2: but she decided
5: akkor
2: because she was a believer that she cannot have an abortion, she will have a baby, whatever comes after.
5: De mivel ő egy hívő asszony volt, ezért vállalta ennek a kockázatát, és nem volt neki alternatívhoz, hogy abortuszra menjen.
2: She was only 19 when she had me.
5: Mindenki szerette őt, 19 éves volt csak, amikor engem megszült.
2: And it caused so much grief and sorrow in the family.
5: És ez az ő családjában annyi keserűséget és bánatot eredményezett.
2: And my life started to be clouded straight from the beginning.
5: És az én életemre ez egy árnyékot vetett rögtön a kezdetétől fogva.
2: A lot of beliefs came in to help me to cope.
5: Sok olyan elképzelés jött be, ami az én életemmel kapcsolatos
2: volt. Was the guilt for her death.
5: És ezzel kapcsolatban volt bennem egy bűntudat, amit az ő halála
2: miatt
5: éreztem.
2: I was 55.
5: És tudjátok, 15 éves voltam, bocsánat.
2: When finally I understood the truth.
5: 55 éves voltam akkor, amikor végül megértettem az igazságot ezzel kapcsolatban.
2: By God healing and revelation.
5: Isten gyógyít.
2: That she, I wasn't guilty for her death.
5: Akkor értettem meg
2: but
5: azt,
2: she gave
5: nem
2: her life for me.
5: Az ő életéért, hanem az ő haláláért.
2: And there was life out that I can enjoy.
5: Értem, és
2: I was 55 and I suddenly realized that there is joy in life.
5: Real joy. Örvendeznem kell azon, hogy élek, és 55 éves voltam, amikor ezt
2: and
5: megértettem.
2: And then I also knew that there will be some crazy years when I will be looking for these things I missed in my life.
5: Aztán rájöttem azt, hogy milyen őrültség volt az, hogy éveken keresztül úgy néztem
2: and
5: erre, mint egy sötét
2: felhőre
5: az életemre, de aztán Isten kegyelméből ki tudtam.
2: But it was only this year.
5: De csak ebben az évben volt,
2: that I saw a body with a scar on it.
5: Amikor láttam egy testet, egy sebbel,
2: and that
5: egy
2: scar
5: testet,
2: was so much part
5: volt,
2: of the body that you couldn't anymore separate it from the body. It was so well healed, so much part of the body.
5: Ez egy olyan seb volt, ami annyira a részévé vált már annak a testnek, hogy szinte nem tudtad elválasztani tőle.
2: And I realized I am really, totally, finally healed from this hurt.
5: És ebből megértettem, hogy teljesen, véglegesen meggyógyultam ebből a sérülésből.
2: So I can so believe in healing in Isaiah 61.
5: És emiatt hiszek olyan mélységesen abban a gyógyulásban, amit az Ézsaiás 61 kijelent.
2: And when you follow that passage in the scripture.
5: Ezt az ige helyet
2: you find out
5: nézed,
2: that the Lord is really saying, I am proclaiming the liberty to the captives.
5: Akkor azt mondja ott, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek.
2: And in the way that the words are used, it is like a proclamation.
5: Abból a módból, amilyen szavakat itt használ az írás, ebből
2: it
5: kiderül, hogy ez egy megvallás, egy kijelentés, kihirdetés, szabadság, nem arra való szabadság, hogy harcolj, hanem szabadság arra, hogy élj.
2: Live in a way that designed for us.
5: Hogy egy olyan módon éljél, ami elkészítetted te
2: számodra. And that the Jewish people got back freedom in their year of the Jubilee.
5: Amikor a zsidó emberek az ünnepév során eljutottak a
2: they had to wait 50 years for it. to get back their property or be set from slavery if they became slave during that time.
5: Amikor ugye 15 évet kellett arra várniuk, hogy eljöjjön ez az év, és
2: but for us, because of Jesus,
5: javaikat, tulajdonaikat, amiket elvesztettek közbe,
2: and because of all the provision God has made in His Word,
5: és amiatt a gondoskodás miatt, amit Isten a rendelkezésünkre bocsátott az ő szava által, nekünk erre mindig lehetőségünk van. Minden időben, mindenkor, amikor Isten azt mondja, hogy most van itt az ideje ennek a számodra.
2: When people ask you to pray for them, also pray for God's guidance, whether this is the time for them.
5: Értük, akkor imádkozz és kérdezd meg Istentől, hogy most van-e az ideje az emberek számára a gyógyulásuknak.
2: So the freedom can be theirs.
5: Hogy a szabadság az övék lehessen.
2: So study that Isaiah 61.
5: Tehát tanulmányozzátok az Ézsaiás
2: 61-et. Ask the Lord to show you the truth in it.
5: Kérjétek az Urat, hogy mutassa meg az
2: ebben
5: lévő
2: igazságokat. There is so much I could talk about it 2 hours.
5: Annyira sok mély kijelentés van ebben, hogy
2: órákat tudnánk beszélni. But I think it's best if you discover it for yourself.
5: Erről, de úgy gondolom,
3: hogy elhangzott Belső gyógyulás című tanítássorozat 3. része, melyben Cliff és Maria Lakers tanított.
0: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
1: Növekedjünk Hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
1: Ez a Rádió.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanc műsorán.
3: Sziasztok, köszöntelek benneteket. Ugye Pali mondta, hogy Miskolcról jöttünk, ha akik nem ismertek, a Miskolci Szabad Keresztény gyülekezetnek vagyunk a vezetői. Sokáig Ámen gyülekezetként ismertek minket, és a Szabkel családhoz tartozunk. Valóban a 90-es évek elejétől szolgálunk ott Miskolcon. Körülbelül akkor is házasodtunk meg, az a generáció vagyunk. 4 gyermekünk van, ők már ilyen, a 3 fiú az elején, ők már ilyen 22, 23 és 27, így sorba, és van egy lányunk, aki 18 volt, már most 19 éves lesz. Úgyhogy most olyan időszakban vagyunk, hogy dicsőség Istennek, házasságkötés, lakásfelújítás, Budapestre költözés, doktori pálya, az éven nem tudom, 2 diplomaosztónk volt, jövőre érettségi, na ilyen időszakokban élünk, és ezek nagyon örömteli dolgok, és Miskolcon is élünk. Egyébként sokfelé járunk az országban, vagy inkább így mondom, hogy sok barátságunk, kapcsolatunk van, ugye ti is látjátok itt az Alabáston projekt, a pásztori találkozók, és ez korábban is így volt, úgyhogy most is így van, és Miskolcon is nagyon-nagyon aktív pásztorkör van most, és ennek nagyon örülünk, tehát mi a kapcsolatokat szeretjük építeni, tisztelni egymást, egymást értékelni. Éppen jövő hét utáni héten lesz egy pásztorkör, ahol körülbelül 30 emberre számítunk feleségekkel együtt. Ez egy óriási dolog, és most volt olyan rendezvényünk a városból, 600 ember úrvacsorázott együtt körülbelül egy szabadtéri összejövetelen, aminek előzményeképpen interaktív sátorbeszélgetés volt, több gyülekezet vezetőit lehetett kérdezni, én is ott ültem a legmeredekebb kérdésekben is. Zsidó, messiás jövő zsidó, dicsőítő este volt pénteken, sólesfőzéssel, és ilyen érdekes dolgok is történnek, és ez jó, és ezt most szeretnénk folytatni. Na de a témánk az, hogy mit látsz. Pali kérdezte, hogy mit írhat ki, és hát erről szeretnének beszélni. Egyébként ez a kérdés, hogy mit látsz, így szó szerint elhangzik a Bibliában, úgyhogy ez egy bibliai kérdés. Egy bibliai kvíz is lehet, de ne nevezzük kvíznek. Egy bibliai kérdés. És nem is egyszer hangzik el ez az igében. Egyébként pedig úgy hangzik el, hogy elég személyes módon történik. És nagyon jó, hogy ez a kérdés számomra is egy személyes kérdéssé tud válni ma. Egy bibliai kérdés, egy bibliai személyes módon feltett kérdés, amit így konkrétan 3 prófétánál látunk, és összesen 7-szer. És a 3 próféta, akiket meg fogunk nézni, és ez a 7-szer feltett kérdés, olyan próféták és olyan időszakok, amik az Isten népének az életében a legkritikusabb, legsúlyosabb, legnehezebb, vagy akár a legtöbb örömmel járó, és mégis rengeteg kihívással járó időszak. És ezekben az időszakokban a 3 próféta felé Isten 7-szer több időpontban, és több ilyen kritikus, illetve rendkívüli helyzetben is felteszi ezt a kérdést személyes módon. És nekem ez, ha így van, hogy Isten ilyen módon kérdezi meg az ő embereit nagyon különleges, vagy kritikus, vagy nehéz időkben ilyen személyes módon, akkor nekem ez tetszik. Nem tudom, nektek ez tetszik így elsőre? Hogy ilyen időszakokról majd, amiről beszélünk, hogy Isten egy ilyen fajta módon kérdezi meg Zakariást, de menjünk sorba, Jeremiást, Ámóst és Zakariást. Jeremiást, Ámóst, Zakariást. És annyira személyes módon teszi ezt meg, hogy ilyen apai, baráti módon. Azt mondja Zakariásnak vagy Jeremiásnak, hogy mit látsz te? Majd felteszem még a kérdést a mai nap, de ha kritikus idők vannak, Isten kérdezi meg a prófétától, hogy mit kell tudni ezekből az időszakokból? Mit kell tudni? Ez nem egy provokatív dolog Isten részéről akkor? Értitek, mire gondolok? Hát igen, mint a kicsit provokatív lenne, hogy van egy nehéz időszak. Mi vagyunk kíváncsiak, hogy Isten mit mond, és ő kérdezi meg tőlünk, hogy mit látsz te? És nem provokatív lesz. Isten nem provokatív, és nem provokál minket. Ő szeret minket, és ránk bíz dolgokat. Amen. de megszólít. És személyes módon szólít meg. És ezt a mit látsz te, ezt megkérdezi Zakariásnál, Jeremiásnál, Zakariásnál. Sőt, volt, amikor oda teszi ezeknek az embereknek a nevét is Isten a kérdéshez. Például így, hogy mit látsz te, Jeremiás? Amikor erről beszéltem a gyülekezet otthon, én a Gyuli előtt, hát szeretjük egymást, ismerjük egymást, nem probléma, hogy feltettem a gyerekeim neveivel ezeket. Hát tudtam, hogy ez egy kicsit provokatív, ha a Gyulibe így azt mondom, hogy mit látsz te, és mondok egy nevet. De csak azért, mert szeretem őket, és nem provokálom őket. Megkérdeztem a másik gyermekemet is, hogy mit látsz te, és mondtam megint egy nevet. Izgalmas egy ilyen kérdés. És főleg, amikor Isten kérdezi meg ilyen személyes módon. Mit látsz te Zakariásnál, Jeremiásnál? Sőt, mit látsz te Jeremiás? Vagy megkérdezte Isten, hogy mit látsz Ámos? És valóban ezek a kérdések olyan időszakokban hangoztak ellenén a három prófétánál, tehát Jeremiásnál, Ámosnál, Zakariásnál, amik valóban olyan időszakok, amikor rendkívüli, vagy mondhatjuk, hogy a legsúlyosabb időszakok voltak Isten népének az életében. Mondhatnánk azt mai szóval, hogy teljes válság időszak. Szellemi, erkölcsi, gazdasági értelemben, sőt, még politikai értelemben is, mert voltak olyan politikai szövetségei akkor Isten népének, különféle népekkel, amik nem voltak Istentől való szövetségek. És voltak olyan erkölcsi állapotok, és voltak olyan szellemi állapotok. Volt, amikor szólni kellett a papoknak, volt, amikor szólni kellett a prófétáknak, volt, amikor szólni kellett... Tehát mondhatnánk azt, hogy ezekben az időszakokban tényleg olyan időszakok voltak, amik rendkívüli, súlyos időszakok, mondhatnánk, hogy válság, mondhatnánk azt, hogy sajnos Isten népében akkor ott átfogó válság volt, és tényleg megoldás akart Isten, vagy megoldásra volt szükség. Például Jeremiás. Jeremiás akkor szolgált, amikor a déli ország rész olyan súlyos állapotba került, hogy Isten egy fogságot profiltált meg nekik. És ebben az időszakban, hát gondolj bele, mi lehet Isten népének a legsúlyosabb időszaka ott Júdában, hanem az, hogy arról a földről, amit Isten megígért Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak. Ahol bementek egy hosszú vándorlás után, ahol megnyíltak a folyók, vagy megnyílt a folyó, ahol leomlott a kőfal, és ami tejjel és mézzel folyó föld volt, és ahol megkapták azt, amit Isten megígért több száz év után, ahol felépült egy ország, ahol felépült a templom, ahol ott volt Dávid, ahol ott volt Salamon, ahol kiépült az Istennek a királysága rendje, és egyszer csak az ott úgy egy az egyben arról szól, hogy az ő állapotuk miatt le lesz rombolva, el lesz hurcolva, és nem maradott abból az országrészből hirtelen, vagy abból a csodából úgy semmi. Mi egy nép életében, ha nem ez a legsúlyosabb? És Isten akkor ugye elhívta Jeremiást, és Jeremiás fiatal korától kezdve 50 éven keresztül volt az Úrnak a szolgálja ebben az időszakban. Gondolj bele, 7 királynál szolgált. Most gondolj bele, 7 kormányváltás, 7 rend, 7 értékrend, 7-szer változás. Egy ilyen időszakban. És egy ilyen ember volt, sőt, Jeremiás egy olyan ember volt, aki igazán a proféciájára, vagy az üzeneteire talán egyszer sem kapott pozitív választ, vagy pozitív reakciót. És ebben a helyzetben Isten kérdezi őt, hogy mit látsz. És azt gondolom, hogy ez a kérdés ma ugyanolyan aktuális a te számodra, az én számomra, a mi számunkra. Most mondhatnánk az mai szóval, hogy a legsúlyosabb vagy a legnehezebb évek is várhatóak talán akár a gyülekezetek, akár a családjaink számára. És ezt nem negatív módon mondom, hanem ez sajnos, ezt látjuk, hogy ezek az időszakok, amik előttünk állnak, ezek nem biztos, hogy könnyű időszakok lesznek, sőt, talán a megtérésünk óta, ugye mondtunk, hogy mi mikor tértünk meg, 90-es évek, 30 éve szolgálunk, talán a megtérésünk óta nem voltak olyan nehéz idők, amik most várhatóak, vagy lesznek, vagy kritikus időszakok, de ezzel együtt én azt gondolom, hogy olyan időszakok is lesznek, amik dicsőséges időszakok lesznek ezzel együtt, és a kihívások miatt lesz szükség arra, hogy Isten adjon nekünk vezetést és megoldást. Tudtok-e rámen mondani? Ezért aktuális az a kérdés, nem csak Jeremiás számára, aki egy nagyon-nagyon nehéz, teljes válságos időszakban, egy fogság előtt, 50 éven keresztül, 7 királynál, 7 rendszernél, ugyanazzal a hűséggel hirdette az igét, nem sok pozitív reakciót kapott, de Isten akart őt bátorítani. És az a kérdés nem provokatív kérdés, hanem ezt mindjárt megnézzük, hogy mit is jelentett, mert ez egy olyan kérdés volt, amivel Isten építette ennek az embernek a szolgálatát. Ugyanúgy Ámosnál is. Ámos az északi ország részben, az északi törzsnek a fogságra vitele előtt tette ugyanazt, mint Jeremiás. Volt, amikor azt mondták neki, hogy jó, te északi proféta vagy. Oké, már annyit profétáltál nekünk, hogy most szeretném megkérni, hogy menjél le délre, inkább ott proféta. Hát nem sok pozitív reakciót kapott Ámos sem. Zakariás viszont egy olyan időszakban, amikor végre visszajöttek a fogságból és épül a templom, de akadályok ütköznek és megáll 10, 15, 16, 17 évre, kellett neki ebben az ilyen módon kritikus időben odaállnia a Zorobábel és Jósua mellé, hogy ne féljen, mert ennek a templomnak fel kell épülnie. Ezek az időszakok rendkívüli időszakok voltak. És inkább mondhatnám azt, hogy amik előttünk állnak, azok az időszakok nem csak a súlyosak, hanem én azért abban hiszek, hogy rendkívüli időszakok lesznek a mi számunkra, azzal a teherrel együtt, amit látunk, hallunk, és akármilyen módon, de nem szabad azt mondani, hogy nem így van, mert így van, tehát súlyos időszakok és rendkívüli időszakok jönnek. És ebben az időszakban én hiszem azt, hogy legalább annyira aktuális kérdés ez ma, számodra és számomra, személyesen is, mint ahogy volt az Jeremiás, Ámos vagy Zakariás életében. És azt gondolom, hogy ez egy meghatározó kérdés. Ez egy meghatározó kérdés. És Isten ezt maga kérdezte meg ennél a három prófétánál. Volt, amikor személyesen, volt, amikor pedig Zakariásnál egy ízben, például egy angyalon keresztül. És akkor most jön a kérdésem. Miért kérdezte meg Isten a prófétákat? Isten kérdezné meg a prófétától, amit látni vagy tudni kell ezekben az időszakokban, ezekben a rendkívüli súlyos időszakokban. Nem nekünk kéne megkérdezni Istent, hogy ő mit lát. És nem erről van szó. Hanem azért kérdezte meg Isten a prófétákat, ezeket az embereket, mondjuk azt, hogy Isten embereit. Ráadásul Ámos nem is volt tanult próféta. Tehát itt nem teológusokról van szó, meg tanult gyülekezeti vezetőkről, hanem az elhívásról van szó. Nem volt tanul proféta. Sőt, Júdából költözött északra. Fügetermesztő ember volt. Egy egyszerű gazda. Halleluja! Gazda volt. De Isten adott neki kijelentést. És úgy gondolom, hogy itt is most valakinek azt kell mondanom, hogy nem a tanult proféták az Istennek az emberei feltétlen, hanem azok, akik elhívást kapnak Istentől, és neked ezt ma itt valakinek meg kell ragadnod. És lehet, hogy fügetermesztőnek gondoltam maga, vagy egyszerű gazdának itt a Velencei tó környékén, de Isten elhívást adott neked. Tehát a kérdésem, miért kérdezte meg Isten a prófétákat? Isten kérdezte meg a prófétát, nem nekünk kéne megkérdezni Istent, és nem erről van szó, hanem azért kérdezte meg Isten, mert ezeknek az embereknek Isten előtte nem tudjuk hány nappal, hány órával, vagy éppen hány perccel, de már erre a helyzetre, vagy az ő munkájára, vagy a népre vonatkozóan mutatott valamit. Tehát nem Isten kérdezi tőlünk a jövőt, az ugye furcsa lenne, hanem ő mutat valamit, és az igazi kérdés igazából az ez lenne, ez a mit látsz kérdés, hogy tudod, hogy mit mutattam neked? Ez az igazi kérdés. És amikor megkérdezi Isten Jeremiástól, hogy mit látsz, Jeremiás rávágja mandula veszőt. És ebben van a megoldás. Ebben, amit ő neki Isten mutatott, ő meg látta, és egyszerűen teljesen egyértelmű volt ez a kép. De hogy ez pontosan mit is jelent ez a mandula vesző, ezt neki fel kellett ismernie, ezt a látást, ezt be kellett fogadni, ezt neki tudnia kellett, hogy Isten ezt mutatta neki, de hogy mit is jelent ez, arra Isten adta meg a választ. És elmondta neki, hogy igen, jól láttad. Gondom van az én igémről, hogy beteljesítsem azt. Ennek a Jeremiásnak, aki 50 éven keresztül 7 rendszerváltást, 7 király hűségesen mindig ugyanazt mondta, semmi jó szót nem kapott cserébe. Annak úgy gondolom, hogy ez a mandula vesző volt a fiatalságának az idején az első ilyen látás, az első kép, az olyan volt, ami az egész életét meghatározta. Mert mindig ez a mandula vesző neki nem azt jelentette, hogy itt a tavasz. Mert ezt látta. Nem azt jelentette, hogy finom a mandula. Nem azt jelentette, hogy ültessen mandulát. Hát ez csak egy mandula vesző volt. De Isten adta meg erre a választ, amikor azt mondta, hogy nekem van gondom az igémre, hogy beteljesítsem azt, és mindenek előtt, ami csak történik ebben a világban, mint az első virágzó növény, a mandula, mindenek előtt, minden emberi tervet megelőzve, és minden új időszakot az én igém fog elhozni, és az én igém szerint lesz meg. Amen. És amikor egy mandula veszőt lehet, hogy Jeremiás megszárított, és feltette a falára, és felnézett, az 50 éven át, akkor mindig tudta, amikor nehézségben volt. Mit tudott? Mandula vesző. Gondom van az igémre. És ilyen módon adott Isten neki stabilitást, erőt mindazokhoz, amire szüksége volt. És azt gondolom, hogy ez így kell, vagy ilyen módon történik nagyon sokszor a mi életünkben is. Az igazi kérdés tehát az, hogy tudod, hogy mit mutattam neked? És Isten ma tőlem megkérdezi. Tudod, hogy mit mutattam neked? Tudom, mit jelent, tudod, mit jelentettem ki? Akkor tudok-e mondani én a mai időszakban egy képet, de az lehet egy igevers, az lehet egy gondolat, lehet egy benyomás. Mert ha van egy ilyen, és ezt úgy ki tudom mondani, én azt tapasztalom, hogy akkor megnyugszik a szellemem, hogy a helyemben vagyok. Isten pedig megmagyarázza azt, hogy mit is jelent. És ez lehet, hogy, mint a mandula vesző, egy életre szóló kijelentés lesz. Az igazi kérdés tehát az, hogy tudod, hogy mit mutattam neked? És Isten meg is erősítette, vagy úgy őket, hogy azt mondta Jeremiásnak, hogy jól láttad, vagy egyszerűen elkezdte mondani Isten erre a jó válaszra, azt a magyarázatot, azt a kijelentést, azt a tanácsot, azt a isteni akaratot, amit azon keresztül ki tudott jelenteni. És hiszem, hogy ma ennek így működnie, működik, és jó, ha működik az életünkben. És én azt gondolom, hogy az az igazság, hogy ezekben a mai időszakokban is így lesz jó válasz, vagy jó megoldás Istentől az életünkbe, hogy Isten nem hagy ki egy ilyen nem találós kérdésből, nem provokációból, amen, nem ilyenből, hanem nem hagy ki egy ilyen isteni rendből, nem hagy ki minket. És amikor ezek a látások megvannak az életünkben, és ő megadja hozzájuk, hozzáfűzi Isten a válaszát, akkor különféle élethelyzetünkre, az életekben, az életemben Istentől megoldás születik. És én szeretnék ilyen mandula veszőket látni. Egy életre szólót. Amikor nehézség jön, és csak oda gondolok, csak felemlítem, csak elkezdek imádkozni, akkor szellemem nem csak akkor nyugszik meg, újra-újra megnyugszik. És azt mondta Jeremiás, hogy mandula vesző, de voltak érdekes dolgok, majd fogunk ma ilyet nézni, amikor azt mondta például Zakariás, hogy repülőkönyv. Hát az meg micsoda? Micsoda az a repülőkönyv? De abban van az Isten akarata meg a válasz. De amit mutat, amit elénk tár, amit észlelünk, amit Istennek ebben a beszélgetésben mondunk, hogy igen, mandula veszőt, repülőkönyvet, és ő pedig hozzáteszi az ő válaszát, és abban lesz benne az ő akarata. Tehát Isten nem azért kérdezi meg, mert nekünk kellene tudni a jövőt, hanem ő akarja megmutatni a jövőt, de ebben egy közösséget gyakorol velünk. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kedves dolog Istentől. Ez nem provokáció, ez egy nagyon kedves dolog, hogy ő közösséget gyakorol velünk. Tehát ez a kérdés akkor elhangozhatott volna így is, vagy igazából ezt jelenti, hogy mit látsz, tudod, mit mutatok neked? Vagy tudod, mit mutattam neked? Tudod, mi, amit eléd szeretnék tárni? Látod, amit eléd tártam? Mondhatnám ezt így is ilyen érdekes módon, hogy képben vagy? Képben vagy? És Erre válaszoltak ezek a proféták, és valóban olyan időszakokban, amik a legrendkívülibb, a legsúlyosabb, legkritikusabb, legkomolyabb időszakok voltak az Isten népének az életében, és csak így visszacsatolva én azt gondolom, hogy Isten akar ma adni nekünk ilyen módon az ő közösségén keresztül, élethelyzeteinkre, szolgálatunkra megoldást és megerősítést, és tőlünk is megkérdezi azt, hogy mit kérdez meg? Mit látsz? Másképpen. Látod, amit mutatok neked? És erre kell, hogy jöjjön az életünkből egy válasz, és ezek az évek rendkívüli évek lesznek a gyülekezetek életében. Én nem csak abban hiszek, hogy nyomorúságos, vagy válságos, vagy anyagilag nehézségek lesznek, hanem abban is, hogy újjáépítések lesznek. Tudtok el rámen mondani? Újjáépítések is lesznek. Nagyon érdekes, hogy ebben a hétszer feltett kérdésben három prófétánál mind a hét válasz jó volt. De szeretném azt mondani, hogy Istennél lehet még hibázni is. Ki lehet javítani. De itt mind a hétszer jó volt a válasz. Tehát ha tőlem kérdezné meg Isten, akkor én azt gondolom, hogy ilyesmit kérdez Isten, hogy látod, amit mutatok, amit kijelentettem, amit igét szóltam hozzád, amire felhívtam a figyelmedet, és ilyen dolgokban, ha mi meg tudjuk adni erre, amit Isten mutatott, és hogy szívünkből meg tudjuk ezeket vallani, ki tudjuk jelenteni, akkor Isten pedig megadja hozzá azokat a magyarázatokat. És én nekem ez nem provokáció, hanem egy kedvesség, mert ebben Isten bevon minket az ő akaratába. És akkor nézzük meg, hogy ebben a, ezeknél az embereknél, ezekben az időszakokban, ennél a három prófétánál, ebben a hét szituációban, vagy hét helyzetben, miket mondtak ezek a proféták, és azt gondolom, hogy mind a hét ilyenfajta kép, amit ők láttak, az ma is aktuális. Az elsőt már említettem, amikor megkérdezte Isten a fiatal Jeremiástól, hogy mit lát, akkor mit mondott erre Jeremiás, az első, ami az életre szóló kijelentés volt, azt mondta, hogy mandula vesszőt. Nagyon egyszerű dolog ez, de ez elég volt neki egy életre. Nagyon sok területen az életében. És erre mondta Isten, hogy egyszerű válasz, és mondta neki, mondá neki az Úr, gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. És Jeremiásnak egy életen át az üzenet volt, hogy amit Isten mondott, az meg lesz. Az Isten igéje olyan, mint a mandulafának a virága, hogy elsőként minden emberi tervet és minden emberi elgondolást megelőzve fogja befolyásolni az időknek a rendjét. És azt gondolom, ma is ki kell jelenteni, hogy Isten igéje alapján minden emberi elgondolást, minden emberi okoskodást megelőzően az isteni időzítés szerint fognak új idők létrejönni, rajta kívül semmi sem lesz, akkor is, ha ez sokszor nehéz időszakot fog jelenteni számunkra. De ez, amikor mi az egyház vagyunk, az ő népe vagyunk, és látjuk ezt a mandulafát, akkor tudjuk, hogy Isten akarata szerint történnek, és szerintem látjátok is, hogy Isten akarata szerint történnek. Isten tudta nélkül nem történnek ilyenek a történelemben. Isten akarata, Isten igéje szerint minden más emberi tervet megelőzve történnek a mai események. Isten igéjét nem lehet megelőzni, és ha jönnek új vagy nehezebb időszakok, jó látni, hogy Isten igéjének van gondja azokra a proféciákra, beszédekre, amiket mondott, és amit látunk az igében, hogy ő azokat beteljesítse. És ilyenkor nem fogjuk azt mondani, hogy Isten miért engedi meg. Vagy nem fogunk elkeseredni nehéz időszakokba. Vagy nem fogunk elcsüggedni nehéz időszakokba, mert tudjuk azt, hogy még az is megvan írva, ahogy a Jézus Krisztus tanításából tudjuk, hogy hallanotok kell. Van, aminek meg kell lennie. És Isten igéje előzi meg az emberi háborúkat, az emberi elképzeléseket, az emberi manipulációkat, és ez megtörténik, és Isten igében meg is van írva, akkor Istennek gondja van rá, sőt, gondja van ránk. És ha eljönnek új időszakok, akkor Isten tudja ezeket az új időszakokat, sőt, az ő kimondott beszéde szerint fognak beindulni nehéz évek is, és ezt tudjuk, akkor nem kell félnünk a nehéz időszakokban. Amen. Én szeretném kijelenteni, hogy semmi nem előzte meg azokat az eseményeket sem, amik ma történtek, mert Isten ezt tudja. Az más dolog, hogy mennyi emberi gonoszság lehet helyzetek mögött, vagy mennyi emberi hiányosság, vagy probléma, vagy bőstelenség. De én abban hiszek, hogy Isten azt mondja nekünk is ma, hogy neki gondja van az ő igéjére, hogy beteljesítse azt. És ezt jó látni. Ezt jó látni. És nagyon érdekes, hogy Isten nem csak egy-egy területet mutat meg nekünk, hanem több dolgot is meg tud mutatni. Eltelik egy igevers, megint megkérdez Isten Jeremiástól, mit látsz? Hát ez már megint elég provokatívnak tűnik, hogy kapok egy jó igét, egy jó kijelentést, és akkor Isten még akar nekem dolgokat mutatni, vagy miért kérdezi meg még egyszer? És nagyon jó, hogy nem zavarodott össze Jeremiás. Tehát ő megint tudott egy helyes vagy jó választ adni. Nem tudom, emlékeztek-e, mi volt a következő Jeremiás első részében, amikor egy vers telik el. Egy vers. És akkor nem mondja Jeremiás, hogy Uram, hát most mondtam egy jó választ. És Isten akar adni több olyan dolgot, amikből összeáll az a kép, amire szükségünk van, hogy helyes döntéseket tudjunk hozni nehéz időszakokban. És akkor egy kérdés eltelik, egy verssel később újra megkérdezi, mit látsz. Nem tudom, emlékeztek-e, mi volt a következő válasza? Nem. Egy fazék volt. És milyen fazék volt? Egy forró fazék volt. És még az sem volt mindegy, hogy merre áll a szája. Hogy éjszak felől fog megdőlni a szája. És Isten mondta neki, hogy éjszak felől fogom küldeni, és persze adott kegyelmet. És mekkora dolog, hogy Isten adott annak a népnek, csak Jeremiáson keresztül, hát nem pont 50 évig, mert aztán hamarabb beindult a fogság, de mondjuk 40 évig kegyelmet, hogy elfogadják azt, amit ő mond, hogy ez a forró fazék ne boruljon rájuk. Ha igaz a mandula vesző mára, és igaz az, hogy Isten minden emberi és történelmi és emberek által kigondolt időszakot megelőzve az ő igéje szerint fogja engedni csak alakulni az eseményeket, és ez nekünk nagyon fontos, hogy lássuk, akkor legalább olyan fontos látni azt is, hogy vannak ilyen forró fazekak. A hívők, személyes dolgaink, az egyház, biztos a nemzeteket is mondhatnánk, de most nem akarok messzire menni, amiknek látni kell, hogy melyik az irány, amiből azok meg tudnak borulni, és merre van a szája, és itt egyértelműen mondta Isten, hogy észak felől fognak jön azok a népek, akik majd fogságra fognak vinni. És azt szeretném mondani, hogyha van az életemben, vagy az életünkben forró helyzet, akkor a forró helyzeteket látva ne várjuk meg, amíg kiborul a forró fazék. És én ezt látom a saját környezetemben is, hogy nagyon sok embernek az életében eléggé felhevült az a fazék, és eléggé úgy áll a szája, és olyan forró helyzetek vannak, akkor ezt nem jó látni, ez annál több, ezt kell látni. És a forró helyzetekben Isten még ad kegyelmet. Mert utána még 40 éven keresztül nem jött el az időpont. És ha valami forró az életedben, és ott van az a forró fazék, és ott van az a száj, és valamerről dőlne, akkor tartsd meg, és ne engedd, hogy rád boruljon. És ha van egy forró helyzet valamelyikünk életében, vagy lenne egy forró helyzet, akkor lássuk azt, hogy Istennek van kegyelme, hogy ezt abban a helyzetben minket megóvjon a forrázástól. Istennek nagyon nagy kegyelme van. Küld embereket. Jeremiás úgy szánta oda 20 éves korától Zéltit arra, hogy segítsen a másikoknak, vagy a testvérének, vagy a népének, hogy még meg sem házasodott, és 50 éven keresztül képes volt mindent eltűnni azért csak, hogy hűségesen, egyébként minden pozitív reakció nélkül ő azt képviselje, mindenféle kormányváltás rendszeren keresztül menve, amit Isten mond. És Isten ilyen embereket tesz melléd és mellém a forró helyzeteink miatt, mert ő kegyelmet akar gyakorolni. Néha ez a kegyelem egyértelműen még évtizedeken keresztül is tart, de ne várjuk meg azt, amikor már végképp megborul, vagy megdől az a helyzet az életünkben. És én azt látom, hogy ma, amennyire aktuális dolog a mandula vesszőnek a képe és a látás, sok esetben legalább annyira fontos, hogyha forró a fazék, akkor szokták mondani, hogy vigyázz. Vagy ha borulna a fazék, akkor azonnal meg tudjuk tartani. És itt a forró fazék egyébként a fogságra vitelt jelentette, és sajnos nem élt a nép ezzel a kegyelemmel. Hát eljött a forró fazéknak az ideje. Ez a másik látás, amit látott Jeremiás a mandulaveszi után, a forró fazék. És utána valóban még van egy olyan, amikor szintén Isten megkérdezi tőle, hogy mit látsz, ez 24 résszel később, és mosolynak a fügék. És azt gondolom, ez is egy fontos kép. Azt mondja Jeremiás, amikor Isten megkérdezi tőle, hogy mit látsz, és nagyon érdekes, hogy a mandulaveszi után egy forró fazekat látott, és Istennek milyen gazdag kijelentései vannak. És mennyire egyértelmű, hogy a mandulaveszi nem csapta be, és nem mondott ilyen dolgokat, ilyen érzelmi dolgokat, jaj, akkor látok hozzá egy kertet. Nem. Ez egy teljes egyértelmű volt. Hogy a mandulaveszi után valaki lásson egy forró fazekat, ez kijelentés kell. Amen. Azt még a száját is lássa. Ez nem emberi volt. És nagyon fontos dolog ez, hogy ez az volt, amit Isten mutatott, és amit látsz, akkor ez Jeremiás látta, érzékelt, amit Isten mutatott neki, és ezt mondta el. Isten pedig erre adta meg a választ, és ebbe volt a megoldás a körülményekre. Ez nagyon kedves dolog Istentől, és felelősséget is jelent mindannyiunk számára. És így tesz oda minket egymás mellé. Így tesz oda minket egy nép mellé. Így tesz oda minket egy gyülekezet mellé. Így tesz oda minket a nemzetünk mellé. És így tesz oda minket személyesen egymás mellé. Na és akkor utána mi a következő látás? Igen, most gondolj be, mandula vesző. Forró fazék. Most pedig jön a füge. Ahogyan a mandula vesző vagy a forró fazék ma is aktuális, én azt gondolom. A fügék is nagyon-nagyon aktuálisak. Ugyanis, mit látsz? Jeremiás azt látta, hogy templom ajtajánál vagy a kapujánál le van téve két kosár füge. Az egyik kosárban igen jó fügék vannak, a másikban pedig igen rossz fügék vannak, amiken ehetetlenek, és Isten azt mondja, hogy ő különbséget tesz. Ez nagyon komoly dolog, hogy igenis van a dolgok között, amiket különbséget kell tennünk, de hol a különbség és mi a különbség? És azt mondja Isten a jó fügékről, és most figyelj. Azok a jó fügék, amik engednek az én szavamra, elmennek arra a helyre, ahol lehet, hogy egy nehéz időszak alatt, de megtisztítom őket, ez most éppen a Káldeus birodalom, mivel engednek nekem, és én meg fogom őket tisztítani, hazajönnek, teljes szívükből megtérnek hozzám, én jó szándékkal leszek hozzájuk, nem szaggatom ki őket örökre, hanem visszaplántálom, megtisztítom, elplántálom őket, és teljes szívükből megtérnek, és az enyém lesznek. Ezek a jó fügék. Az igen jó fügék. A rosszakról pedig azt mondja, hogy ők nem engednek az én szavamnak, nem akarnak oda menni, nem akarnak megváltozni, hanem ők itt akarnak maradni, meg Egyiptomba akarnak menni, és ők el fognak veszni. Mitől volt a jó füge? Jó füge. Egyébként, most értitek majd úgy is, a jó fügék is rosszak voltak. Mert mire volt szükségük? Hogy elvigye őket, hogy próbán vigye át őket, hogy megtisztítsa őket, hogy teljes szívükben megtérjenek, hogy meglássák, hogy mindig jobb az úrházában lakni, mint máshol, még az úrházának küszöbén jobb egy nap is, nem kellett volna ezt így csinálni, de most elmennek, most visszajönnek, és én megtisztítom, teljes szívükben megtérnek hozzám. Ezek az igen jó fügék, ezek hibátlanok voltak? Nem. Ezek hibásak voltak. Mondhatnánk úgy is, hogy a jó fügék is rossz fügék voltak, de egy dolog volt, hogy engedtek az Isten szavának, és elmentek, és tudták, hogy amin át kell menni, ha most nehézség is, végig kell csinálni, de ebből jó lesz, vissza fogunk jönni, meg fogunk tisztulni, és újra be leszünk plántálva oda, ahova Isten gondolta. Ezek a jó fügék, a rosszak pedig, akik ezt nem vállalták, hanem ők ellenkeztek. És azt gondolom, hogy ma ez a különbség, tétel, ami nagyon-nagyon fontos, hogy Isten nagyon sok szemét az egyházban, a gyülekezetben szeretne egy olyan változáson átvinni, amikor valóban mondhatjuk azt, hogy ilyen hiba, olyan hiba, de Isten miért látja jónak? Azért látja jónak, mert hogyha azt a módot, amit Isten akar nekünk adni, elfogadjuk, és ezen a megtérésen átmegyünk, akkor jó fügék vagyunk, és a különbség abban van, hogy elfogadom Istennek ezt a akaratát, aláteszem ma az életemet, és akkor jó füge vagyok. És mitől rossz a rossz füge? Ugyanúgy hibás mind a kettő, hogy nem akarja elfogadni. És én abban hiszek, hogy Isten ma nagyon sok problémából, helyzetből kilátástalanságból, szolgálat egyéb problémákból, amikor azt mondanánk, hogy ennek vége, vagy ez rossz, vagy ez különbség van, a különbség abban áll, hogy akarom-e Isten akarata szerint az életemnek a változását, és hogy újra ott legyek, megtisztítva az én helyemen, ova Isten rendelt engem. Ha ezt akarja valaki, az jó füge. És ilyenkor azt kell mondani, hogy ezt Isten is akarja, és ezért kell a kegyelmes szívegyék, ez az odafordulás, hogy a hibák miatt azonnal ne elítélve legyenek testvérek, de lássuk azt, hogy ezen át kell menni, és a rólam van szó, és az igazi különbség az pontosan ebben van, hogy elfogadom-e Istennek ezt a tervét, akaratát, és ha különbséget szeretnénk tenni a jófüggék és rosszfüggék között, akkor a jófüggék és rosszfüggék csak akarják az Istennek a rendjét az életükben. Ámen? És mi legyünk kegyelmesek. Isten azt mondja, hogy jó szándékkal vagy, ezekhez jó szándék, vagy érted? Elviszem, de visszahozom, megtisztítom. És nagyon sok ember ma, én nagyon szeretném látni, hogy megtisztulnak, helyükön vannak, helyükön maradnak, és lehet, hogy hibáik voltak, de Isten nem veti a szemükre, hanem azt mondja, hogy őket helyreállítja, és azok a hibákkal együtt ők, ha ilyen szívvel vagyunk, vagy mi, ha ilyen szívvel vagyunk, és Istennek ezt a tervét el tudjuk fogadni, akkor mi igen jó függék vagyunk. Ez igen jó. Nem jó? Igen jó. Hát hogy van ez Istennél? És hogy viszonyulunk mi magunkhoz, vagy más dolgokhoz? Csak egy a fontos, hogy ne legyünk olyanok, egy, ami nagyon fontos, hogy ne legyünk olyanok, mint a rossz függék, hogy azt mondják, hogy nekünk jó így, ahogy vagyunk. Vagy még inkább Egyiptomot választjuk. Isten megmondta, hogy ő véghez viszi az ő akaratát, és jó szándékkal lesz, ha elfogadjuk az ő tervét. És ez a különbség. És amikor azt mondja, hogy Isten, különbséget teszek, szeretném azt gondolom, hogy ez egy, mondhatnám így, hogy ez egy aktuális ige, hogy ma az egyházban a legfőbb különbség tétel az igen jó meg az igen rossz függék között ebben a döntésünkben van. Amen. Nem a hibáinkban van, vagy nem az elhajlásainkban van, hanem ebben a szív szerinti válaszunkban, hogy elfogadjuk-e Istennek ezt a nehéz programját, módját, hogy minket helyre akar állítani és visszahozni, vagy inkább azt mondjuk, hogy jó, így, ahogy van. A különbség tétel ma ebben van legfőképpen. Hát Isten kegyelmes, irgalmas, és Jézus Krisztusnak a vére megtisztít minket a minden hamisságtól. Amen. És ezeket látta Jeremiás. Tehát látott mandulavesszőt. A mandulavesszőt mit jelent? És ma is igaz ez, hogy minden emberi tervet, elgondolást, időszakot, korszakot, nehézséget megelőzően Isten terve szerint fognak a dolgok megtörténni, és semmi nem tudja megelőzni Istennek a tervét, és ha valami új időszak jön, még ha rossz is, ez nem lehet rajta kívül, mert neki gondja van az igéjére, és mindennek meg kell lennie, ami meg van írva, abból semmi nem veszhet el. És mi biztonságban lehetünk. Mi erre a kép, amit látott Jeremiás? A mandulavessző. A forró helyzetek, igenis vannak ezekben az években és ezekben a napokban forró helyzeteink. És látni kell, merről dől a szája. És a függék, hogy hol van a különbségtétel ma, és hol kell nekünk is különbséget tenni, és Isten hogyan akar helyzeteket meggyógyítani, helyreállítani. És hogyan lát embereket? Milyen szándékkal van az övéi felé? Ez egy nagy szívet igényel nekünk, ámen? De szerintem ez mind a három nagyon igaz ezekre az időszakokra is. És itt van a különbség. Jön Ámos. Ámos azt mondja, amikor Isten megkérdezi tőle, hogy mit lát, hogy mérőzsinort. Tudjátok, mi ez a mérőzsinor, mint régen az építőiparban egy olyan zsinór, aminek a végén van egy ón, és ott valaki áll a kőfalon, vagy az állványon, és amikor lelógatja Ámos, akkor meg tudja nézni, amit építettek, az függőleges, vagy nem. Mehet-e tovább, vagy nem mehet tovább az a fal. És ráadásul azt mondja, hogy Ámos, hogy az Úr állt a kőfalon. És mérőzsinór. Ha jelez a mérőzsinór, nekünk volt olyan, építettünk házat, tetőteret, nőttek a gyerekek, külön szobák, ott voltak, épített a lépcsőt a tetőtérbe, hazamentem, ránézek, így áll. Mert ő már fent járt. És én nem vettem úgy észre. És az egy lépcső volt, hogy ha úgy hagyjuk a lépcsőt, akkor így kellett volna feljárnom, hogy mindig az egyik. És lejött a Józsi bácsi, és mindent visszabontottunk. Mi van, ha jelez a mérőzsinór? És ha nem valami nem úgy van, akkor Isten ott azt mondta, hogy véget vett dolgoknak, de ha mi látunk dolgokat, akkor nekünk kell dolgoknak véget vetni. Ez a jó. És Isten mivel méri az életünket? Mérőzsinórral. Milyennek kell lenni annak az épületnek? Olyannak, ami megáll, ami nem dől el, ami függőlegesben van. És a mérőzsinór, ez azt jelenti, hogy ha jelez a mérőzsinór, akkor lépjünk. Ha valami nincs a helyén, és nem függőleges, akkor lépjünk. Utána áltott Ámós egy kosár érett gyümölcsöt. És itt az érett gyümölcs a helyzetnek az érettségét jelentette, ami sajnos most egy negatív dologra ment, most az északi törzsnek a fogságra viteléről szólt. Jeremiásnál déli törzsnek, hogy megérett a helyzet erre. És azt gondolom, hogy ez nem csak negatív dolgokra lehet, hanem az életünkben is lehetnek olyan helyzetek, amik éretté váltak a döntésre. És ha az életedben azt gondolod, hogy vártál, nagyon fontos meglátni annak a helyzetét, annak az idejét, amikor éretté válik a helyzet. Nem tudom, éretté válik a helyzet arra valakinek, hogy megkérje a mennyasszony a kezét, vagy a leendő mennyasszony a kezét. Éretté válik a helyzet, hogy egy új helyre költözzön, hogy építkezzen, hogy szolgálatba álljon, hogy a feleségével elkezdjenek egy új időszakot, hogy másképp imádkozzon, hogy másképp olvassa a Bibliát, vagy mi az. Amikor éretté válik a helyzet, és ez nagyon jó dolog, akkor az érettségre kerülő helyzeteket ki kell használni. Mert ha nem használunk az élethelyzeteket, és nem fogyasztom el ezt a gyümölcsöt, akkor mi lesz az élet gyümölcsökkel? Nagyon-nagyon hamar megrohad. Nagyon hamar. Tehát van ideje mindennek. És ha van olyan dolog az életedben, ami nem forró, tehát nem rossz, vagy nem olyan, amit azonnal vigyázni kell, ki ne ömöljön az a helyzet, hanem egy érett helyzet, akkor azt meg kell lépni. Lehet, hogy hit által is, mert benne van a hit faktor is, de akkor meg kell lépni. Ez volt Ámosnál a mérőzsinór és az érett gyümölcsök. És aztán jön Zakariás, amikor nem a fogságra vitel előtt vagyunk, hanem a déli törzsnek a fogságból való hazajövetele után, és egy angyalon keresztül úgy rázza meg Isten Zakariást, mint akit álmából keltenek fel. Ez amikor tudod, az autóban mész, és oda szólnak neked az egész autó, hogy vigyázz, és patka, vagy satúfék patka leállás. És vannak ilyen helyzetek, amikor mint álmodból keltenének fel, amikor nagyon-nagyon időszak ideje van valaminek. És amikor ekkor megrázza az angyal Zakariást, és megkérdezi az angyalon keresztül Isten tőle, hogy mit lát, akkor azt mondja, hogy látok egy merő arany gyertyatartót. És ha újjáépítésről van szó, utána ezzel az igével, hogy lát egy merő arany gyertyatartót, elküldi Zakariást, a prófétát, Isten Zorobábelhez, hogy mondja meg, hogy ez azt jelenti, hogy, nem tudom, emlékeztek erre az igére, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én szellemem által azt mondja a seregek ura. És itt éppen megállt az építkezés több mint 10 éve. Éppen nagyon jó időszak után most egy kihívás előtt vannak, és minden erejükkel azon vannak, hogy ezt folytassák. Újabb rendeletet kértek a perzsa fejedelemtől. Újra engedélyt kértek. Újra látják, hogy az ellenség próbálja őket ebben befolyásolni. És akkor ebben az állapotban felriasztja Isten Zakariást angyalon keresztül, és mutatott neki, és megkérdezi, mit lát, egy arany gyertyatartót, ami oda kellett menni Zorobábelhez, a fejedelemhez, és el kellett neki mondani, hogy nem erővel. És ha újjáépítés van, és gyülekezeteket szeretnénk újjáépíteni, vagy újból egy dicsőséges időszakba vinni most, értsd jól, mert nem mi visszük, akkor mi a válasz erre? Nem erővel, és nem hatalommal. És nagyon fontos ma például szerintem az, hogy ne legyen az életünkön ezekben az években semmifajta olyan teljesítménykényszer, hogy mennyit akarunk meg, hogy akarjuk, meg az erőnkből akarjuk, mert van, amikor azt mondja az ige, hogy és van akinek, és van ahol, az egyhez mennyit kell gyűjtenie? Egyet. És erről köthetek én, hogy én is szeretnék ötöt, de az Isten mindenkinek az ő erejéhez képest adta oda a talentumokat, ezt olvassuk. A 100 bárányból mennyi után kellett utána menni? Egynek. És lehet az egy számodra, vagy számomra az újjáépítés időszakában elég. Sőt, lehet, hogy az pont és csak annyi, és nem több az Isten akarata. És nagyon fontos, hogy természetesen szeretnénk nagy dolgokat, szeretnénk jó dolgokat, de semmifajta olyan kényszer ne legyen rajtunk, ami alapján bevetnénk olyan emberi erőt, vagy emberi elgondolást, mert ez nem ezen múlik. És nem attól érett, vagy nem attól jó egy közösség nagyon sok esetben, hogy milyen fajta teljesítményt, vagy eredményeket látunk. Ha ezt az érettséggel, meg a jó gyülekezettel összekötnénk, hogy éppen mennyien vannak, vagy mi történt, akkor nagyon sokszor tévednénk, és egy olyan terhet vennénk magunkra, amire azt mondja a Biblia, hogy nem erővel, és nem hatalommal. Amikor pedig azt mondja az ige, ott, hogy legyen az Isten embere, teljes írás Istentől ihletett, és legyen az Isten embere, előtte emlékeztek, mi van? Tökéletes, és minden jó cselekedetre felkészített. Az a tökéletes szó egyetlen egyszer van benne úgy ott az új szövetségben, és ez azt jelenti ez a tökéletes szó, hogy éppen abban az időben pont akkor a megfelelő állapotában levő, és éppen akkor az egyházba beilleszthető az eklézsiának a, abban az állapotában a részét megélő része tagja. Tehát az a tökéletes, az nem hibátlan megint, mint a fügék. Értitek, mit szeretnék ezzel mondani? Hanem az éppen abban az időben ott megfelelő és megfelelő állapotban levő. És amikor újjáépítésről beszélünk, nem azért kell, hogy nem akkor kell jól érezni magunkat, vagy nem akkor kell azt gondolni, hogy a helyünkön vagyunk, hogyha ezek a létszámok, vagy ezek a dolgok már ott vannak, hogy már, mert például azt is mondja Pál Timóteusnak, hogy ne szégyed az evangéliumot, se engem, az ő fogját. Tudom-e vállalni a testvéret akkor is, amikor fogoly vagy nehéz állapotban van, és akkor is úgy állok hozzá, mint az evangéliumhoz? Hogy? Hogy nem? Szégyellem. Tudok-e ugyanúgy állni másikhoz? És ez az érettségnek a jele, és lehet ilyen helyzet, amikor valóban az a testvér mondjuk, vagy az a gyülekezet egyfajta fogságban vagy nehézségben van. És ha szeretnénk építeni, ezek mind nagyon fontosak, hogy nagyon rossz az, hogyha valakit azért szeretnek, vagy azért ismernek el, vagy azért mondják, hogy jól van, fiam, jól csináltad, mert ötös volt a bizonyítványod. Vagy szeretem, tudom és ismerem az, ő, az Istentől való, hogy az ő gyermekem, a fiam, és akkor is büszke vagyok rá, amikor nem volt kitűnő a bizonyítványa. És a gyerekre ráteszem a teljesítmény kényszert, és akkor érzi, hogy szeretem, amikor tényleg kitűnő, abból nem lesz egészséges építkezés és növekedés. Értitek, hogy én mire gondolok? Ezért amikor újjáépítés van, ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem erővel, és mit mond? Nem hatalommal, hanem az én szellemem által. És a képben azt látjuk, hogy az aranygyertartón van ugye 7 mécses, vannak az olajtartó tálból a csövek, amik elviszik az olajat a mécsesekhez, és az olajfa 2 oldalán van, nem tudom, emlékeztek-e rá, 2 olajfa. És azt mondja, hogy ez a 2 olajfa azok a személyek, Zorobábel és Jósua, akik a föld ura mellett állanak és ontják magukból azt az aranyló olajat. És én azt szeretném ezekben az időszakban, vagy abban hiszek, hogy ott kell állnunk nekünk, szolgálóknak, vezetőknek, hol? A föld ura, Jézus Krisztus mellett. És amikor mi ott vagyunk mellette, az ő jobbján, vele vagyunk, akkor tud belőlünk áramolni, olyan olaj, ami képes utána az egész gyülekezetet, képes az egész gyertyatartót világosságba, fénybe helyezni, és ezekben az időszakokban az Isten erejére, kenetére, olajára, hatalmára, kijelentésére van szükség, és az újjáépítésekben, gyülekezetépítésekben nem erővel és nem hatalommal, hanem a Szent Szellem erejével, olajával tud világosság lenni az ő népe között. Amen. És ez ma ugyanolyan fontos, mint akkor Zorobábelnél fontos volt. És akkor látott még Zakariás egy repülőkönyvet. Ez a repülőkönyv, ez egy tekercs volt, egy 5x10 méteres tekercs. És ez a repülő tekercs, ez bement az emberek ablakain, bement az ő házukba. és megvizsgálta az ő cselekedeteit. És azt gondolom, hogy ma is ez ugyanolyan fontos, hogy van az ige, és van a cselekedetem. És mikor van rendben az én hitem, ha bemegy a repülőkönyv, az ige, és egyezik a cselekedetem azzal az igével. Akkor van rendben az én hitem. És fontos dolog, hogy ezzel is helyesen, vagy jól, vagy nyitottan bánjunk, tehát ne zárjuk be az ablakot, amikor jön a repülőkönyv. Mert Isten akarata ez, hogy lássuk, hogy a hitünk az egészséges. És mikor egészséges a hitünk? Ha az ige, a repülőkönyv alapján a cselekedetem helyén való, és rendjén való. És ezeket összefoglalnánk, akkor azt gondolom, hogy ezek ma is olyan dolgok, ami szükségesek ezekben a mostani időszakban is. Na mi volt az első, amit látott Jeremiás? A mandulavessző. És ez mit jelent? Hogy Isten igéjét semmi nem fogja megelőzni, és aki gondja van az igére, hogy az meglegyen, amit ő kimondott, és amíg nehéz napok is jönnek, az új időszakokat, az új korszakokat is Isten igéje alapján kell, hogy lássuk, és nézzük, és értékeljük, és értelmezzük, és ezt jó látni, és nem fogunk ekkor kétségben esni. Na mondjunk erre egy áment. Amen. Mi volt a másik a mandulavessző után? Egy forró fazék. Ha mégis akadna nehéz helyzet az életünkben, akkor ne várjuk meg. Azt gondolom, hogy ma is ez ugyanolyan fontos, hogy van az ige, és van a cselekedetem. És mikor van rendben az én hitem, ha bemegy a repülőkönyv, az ige, és egyezik a cselekedetem azzal az igével. Akkor van rendben az én hitem. És fontos dolog, hogy ezzel is helyesen, vagy jól, vagy nyitottan bánjunk, tehát ne zárjuk be az ablakot, amikor jön a repülőkönyv. Mert Isten akarata ez, hogy lássuk, hogy a hitünk az egészséges. És mikor egészséges a hitünk? Ha az ige, a repülőkönyv alapján a cselekedetem helyén való, és rendjén való. És ezeket összefoglalnánk, akkor azt gondolom, hogy ezek ma is olyan dolgok, ami szükségesek ezekben a mostani időszakban is. Na mi volt az első, amit látott Jeremiás? A mandulavessző. És ez mit jelent? Hogy Isten igéjét semmi nem fogja megelőzni, és aki gondja van az igére, hogy az meglegyen, amit ő kimondott, és amíg nehéz napok is jönnek, az új időszakokat, az új korszakokat is Isten igéje alapján kell, hogy lássuk, és nézzük, és értékeljük, és értelmezzük, és ezt jó látni, és nem fogunk ekkor kétségben esni. Na mondjunk erre egy áment. Amen. Mi volt a másik a mandulavessző után? Egy forró fazék. Ha mégis akadna nehéz helyzet az életünkben, akkor ne várjuk meg.

és amiről beszéltünk, hogy hol van a különbségtétel, és hogy kell egymást látni, és hol a különbség, és mi a legfőbb különbség. Istennek a szándékáról beszéltünk. Aztán volt a mérőzsinór és az érett gyümölcs Ámosnál, és ha valamire érett az életünkben a helyzet, a családban, a szolgálatban, akkor lépjél. Mert az érett gyümölcsnek van egy problémája, hogy nagyon hamar megromlik. Ha pedig újjáépítés van, és gyülekezetek építésére gondolunk, akkor van egy Jézus Krisztusunk, van egy Mesiásunk, aki a felkent, akiből tudunk olajat, kenetet venni, aki mellé odaállunk, jobbról, balról, körülzárjuk, körülvesszük, és mi, akik az ő szolgái vagyunk, mellette állva fogunk tudni olyan aranyló olajat adni, ami kifolyik a gyülekezetbe, a mézstartóba, a gyertyatartóba, és világítani fog, és meg tud telni az Isten háza világossága. Sőt, ott az arany gyertyatartónál nem is egyértelmű, hogy a 7 mécsesnek hány kanóca van, és nagyon érdekes, hogy az igen, még az is lehet, hogy a 7 tálon keresztül ott egy-egy mézstartóba 7-7 kanóc éget, ami tudjuk, hogy egyébként nem így van a valóságban, vagy abban a gyertyatartóban, ami templomban volt, de annyira megvan ez sokszorosítva, hogy lehet, hogy ott nem 7 fajta fény volt, vagy nem 7 fény volt, hanem 7x7 fény volt. Szerintem dicsőséges az Isten ország, amikor épül. Amen! 7x7-nek is lehet azt olvasni. Ezért fontos olajjal, kenettel betöltekezni. A repülőkönyv az meg annyi. Ablak nyitva, jön a tekercs, ige, cselekedet, hogy a hitem az épp és egészséges legyen. Ha kijavítom ezeket a helyzeteket, vagy összevetem, akkor fogom tudni megállapítani, hogy milyen az én hitem. Ezek voltak, amiket látnak, és össze szeretnénk ezt foglalni, akkor, és látást akarunk ezek az időszakokra mi is venni, akkor az egyik ugye az, hogy az ige igaz. Legyen mindig a szemünk előtt, és semmi nem fogja megelőzni Isten akaratát. A másik, hogy ha lehetnek forró helyzetek, vagy jön a mérőzsinór, és jelez, akkor figyeljünk oda. Hogy lássuk, hogy nála van megtisztítás, megtartás, és hol tesz ma különbséget Isten fügék között. Ha élethelyzet van, akkor minek jött az ideje az életemben? Ha építkezünk, akkor olajra, kenetre, szentszeremre folyamatos utánpótlásra van szükség, mert azok a olajfák ontották folyamatosan az olajat a mézstartóba. És ha van egy repülő tekercs, akkor Isten odafigyel arra, hogy a cselekedeteinket megvizsgálva a hitünk miatt szóljon hozzánk. Hol van az ige helye az életemben? Merem-e rábízni ezekben az időszakokban, mint egy mandulavesztőre az életemet? Mi az, amit esetleg le kell zárni? Hol kell különbséget tennem, vagy hogy kell különbséget tenni testvér és testvér között? Ez nem mindegy. Vagy az életemben hol kell meghúzni vonalakat? Vagy miben akar megtisztítani és megtartani, és visszahelyezni az elhívásomba? Vagy mire érett számomra a helyzet jó dolgokban? Vagy hogy töltekezem be Szent Szellemmel? Vagy a cselekedeteimet az isteni kijelentés határozna meg? Ezek olyan dolgok, amik nehéz, kritikus, építkezős időszakban szólaltak meg Isten szájából proféták felé, és ami számunkra is a látásunkat meg kell, hogy határozzák. És szeretnék most 3 dolgot mondani, amit én látok úgy ezekben az időszakokban, emellett vagy ezzel együtt, amire Isten adott egy látást. Én nagyon ritkán látok ilyen képeket, már úgy, hogy lássak egy mandulavesztőt, pedig olyan jó lenne, mondjuk néha egy ilyen. Néha azért látok dolgokat, inkább kapok egy igét, kapok egy üzenetet, egy szót, egy mondatot. És 3 dolog, amit én látok. Ha Isten tőlem kérdezi, hogy mit látsz, és tudod, amit jelentettem ki, vagy mire szeretném felhívni a figyelmedet, vagy mi az, amit mutatok neked? 3 dolog. Az egyik az isteni rend, amit látok, hogy nagyon fontos ma. Azokban az években, megint visszacsatolva, amikor mondhatjuk azt, hogy talán ilyen évek még nem voltak az egyház életében, vagy az én életemben semmióta megtértem. Ugye mondja az ige, hogy mindennek rendelt ideje van. És én abban hiszek, hogy mindennek rendelt helye is van. És amire itt gondolok, 2 dologra, a családra és az elhívásra. A család és az elhívás. Ennek a kapcsolata. Most voltunk egy roma gyülekezetben, egy pásztor avatón, ahol felkentünk egy pásztort, egy nagyon egyszerű roma környezet, nagyon egyszerű emberek, s aki szolgáltott apostoli módon, és imádkoztunk azért a személyt, aki a pásztor lesz, azzal kezdte, hogy felolvasta az 1 Timóteus 3-ból a presbiterre, vagy

0: pásztorra vagy a püspökre vonatkozó dolgokat. Most ledöbbentem, hogy bármilyen környezetben, bármilyen nehézségben az isteni rend, az tud működni. És hogy működik. És nagyon jó volt ezt látni, hogy milyen legyen a családjában, hogyan tartsa el a családját, milyen legyen a személyiségében, hogyan szolgáljon. És ezen elgondolkodtam, hogy ebben az isteni rendben hol van a helye a családnak, az elhívásnak. És egy pár dolog, hogy megfogalmazódott bennem ezek kapcsán. Ebben az időszakban én is vállalkozó vagyok, nagyon sok dologban bevételeink függnek a vállalkozástól, vagy attól függnek, így emberi oldalról nézve. Lehet, hogy többet kell dolgoznom, most megnövekedik a rezsiköltségem, adóköltségeim, sok minden megváltozhat, vagy változás alatt van. És azt kell, hogy úgy mondjam, hogyha többet is kell dolgoznom, és ez a több munka vagy befektetés a családom miatt Isten akaratában van, és Isten ebben támogat, akkor meg kell nyugodnom, hogy ez nem fogja hátráltatni a szolgálatomat. Két dolog miatt. Az egyik az az, hogy a szolgálati helyem először is ott van, ahol élek és dolgozok azok az emberek felé. A második, ha van egy jólátásom arra, amit mond a Biblia, hogyha világosságban járunk, közösségünk van egymással, akkor nem fogom elfelejteni az elhívásomat sem. Hát a világosságban járok, mit mond a Biblia, közösségünk van egymással. És ha most több olyan dolog van, ami miatt lehet, hogy többet kell neked dolgozni. Szeretnélek megnyugtatni, hogy nem fogja hátráltatni a szolgálatodat. Ha látod, hogy a szolgálati helyed először is az a család, munkatársak, barátok, stb., ahol élsz és dolgozol. És kettő, ha nem felejted el azt a kulcs szót, amit a János levél azt mondja, hogy közösség. Ha mind a kettőt a helyén látom, akkor nem lesz gond a családommal, nem lesz gond a munkámmal, Isten fogja tudni, mert fog benne támogatni, és nem lesz gond az elhívásommal is, és nem fog a kettő összeakadni az életemben. Lehet, hogy egy csoda kell majd ehhez, meg isteni több lett, de nem fog összeakadni. És Istennél ez nincs egymással nekifeszülve. Tehát az egyik dolog, ha többet kell dolgoznod, hogy a szolgálati helyed ott van, ahol élsz és dolgozol, de van egy kulcs szó a közösség, amit te nem felejtesz, akkor helyén lesz az elhívásod is, a családod is, a megélhetésed is, és Isten ezt össze tudja szerkeszteni nagyon fantasztikus az életünkben, és fog működni az életemben. Micsoda? Az isteni rend. Természetesen nekem is nagyon fontos a családom, a bevételeim. Nekünk most két gyerekünk költözött Budapestre, kettő lakik kollégiumban, egyik kezdett egy doktori képzést, az első fiú most házasodik, újítjuk a lakását. Nekem a vállalkozásom adóterre, mezsiterre, mint mindenkinek, ugyanúgy nekem is változik. Szeretnék én is normálisan élni, szeretném kifizetni azokat, amit a gyerekeimnek, szeretnék nekik mennyezői vacsorát, mert a mennyezői vacsorát kirendezi. Én abban hiszek, hogy az apa, a király, a fiának. És minden oda szeretnék figyelni, szeretném, hogy nekik meglegyen az, amit Isten akar adni. Ez lehet, hogy többet kell dolgozni, de van egy elhívásom, és ha két dolog a helyén van, akkor ezzel nem lesz gond. Mi az a két dolog? Az első, hogy az igazi szolgálati helyem hol van? Hol van, ahol van nekem elhívást adott Isten? Ott, ahol élek, azok az emberek. És van egy kulcsszó mégis, amit nem szabad elfelejtenem. Melyik az a kulcsszó? A közösség. Minek kell a helyén lenni? Mind a kettőnek. Az elhívásom nem lehet teljes, 1 Timóteus 3, és nagyon megdöbbentem abban Róma Gyülibe, hogy egyszerűen helyén vannak a családi dolgok, annak a pásztornak az életében, és hogy végig gondoltam az életet, és hallottam, hogy olvasták az igét, hogy igenis, ez működik. És az elhívásom nem lehet teljes, ha a családommal való kapcsolatom, szeretetem, törődésem nincs a helyén. De ha a családom helyén van, akkor van esélye az elhívásomnak. Ez fordítva is igaz. Ha elhívásom nincs a helyén, ha a családomat nem tudom bevezetni az Isten népébe, akkor a családom sem lesz a helyén. És ebben akar Isten adni egy bátor, egy jó szívvel való isteni mit? Rendet. És ma ez fontos, és nagyon veszélyes ma, én azt látom, az az individualista gondolkodás, ezekben az időben pedig főleg ki tud domborodni, amikor valaki azt mondja, hogy nincs időm, magam is meg tudom oldani, az Úr velem van, Isten gyermeke vagyok, és hívő megpróbál közösség nélkül betölteni egy elhívást. Szerintetek ez működik? Én azt hiszem, hogy nem működik. A másik is nagyon veszélyes, hogyha valaki a munkára hivatkozik. Én valakinek azt mondtam, vagy nem is azt mondtam, nem mondtam így neki, de inkább így mondom, hogyha valaki mindig a családra hivatkozik az elhívás kapcsán, akkor az bajban van, mert elfelejtett micsodát, egy isteni rendet. És ez nagyon szépen össze tud kapcsolni, itt nincsenek olyan merev szabályok, meg semmi, de ezekben Isten azt gondolom, hogy szeretne nekünk egy bátorítást, egy jó szívet adni, és ebben szeretne minket támogatni. Most nem például az történt ebben, hogy a terheim meg az adó, nem adósságaim, az adó meg az egyéb terhek miatt egy régi munkámat szerettem volna feleleveníteni, ami egy olyan bevételt hozott volna, ami azt gondolom, hogy ezen az időszakon jól átsegített volna. Mind a helyi vezető, mindenki azon volt, ez jó legyen, az ajánlatom jó volt, és egy felső dolog miatt emberi módon, érthetetlen módon nem kaptam meg azt a lehetőséget. Most kiestem egy nagyon komoly dologból, de azt tudom erre mondani, ezt mondtam Miskolcon is, hogy sokat fogok dolgozni, de csak annyit, hogy én megragadok minden lehetőséget, amit megtudok, de csak annyit fogok, amire Isten lehetőséget fog adni. És ez így történt. És most, amikor nem kaptam meg ezt a lehetőséget, örülök neki. És Istenre van bízva ez az egész helyzet. A gyülekezet kapcsán pedig nagyon fontos, hogy amit mondtunk, hogy lássuk azt, hogy sok mindent megtehetünk, de nem azért, aki fut, nem azért akarja, hanem a könyörül Istené. És ebben kell egy céltudatosság, de kell egy Istenre hagyatkozás. Amikor Pál beszél Timóteusnak, akkor azt mondja, hogy erősödjél meg fiam a kegyelemben. És arról beszél, hogy Isten mindig hű marad. Amen! És ebben az isteni rendben most ezt csak így, egy pár dolgot így elmondtam, vagy amire bátorítalak titeket, arra, hogy hol van az igazi szolgálati helyem, hogy van egy kulcsszó a közösség, hogy minden lehetőséget meg fog ragadni, de csak azt fogom, azt akarom cselekedni, mert Isten maga lehetőséget ad nekem, és hogy nem ad lehetőséget, akkor el tudom engedni, és ezeket mind így látom, akkor azt gondolom, hogy az isteni rend nehéz időszakokban, amik előttünk állnak, vagy kihívásokat teli időszakban is, a helyére, helyén tud lenni, és a helyemben lehetek, és az isteni rend az életemben tud működni. Én ezt fontosnak látom. A másik pedig, amit fontosnak látok, a második, azt így fogalmaztam meg, hogy szelídség és alázat. Jézus azt mondta Lukás 17-ben, hogy lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek. A legnagyobb kihívás az életünkben az emberi kapcsolatok. Ez a lehetetlen szó így az Új Szövetségben csak ott fordul elő egyszer, és azt jelenti, hogy elkerülhetetlen, képtelen, hogy ne legyen. A legnagyobb kihívás a kapcsolatok. És ilyenkor van ott két felkiáltójel. Egyiket Jézus mondja a tanítványoknak, a másikat a tanítványok mondják Jézusnak. Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy vigyázzatok magatokra. Mit mondanak a tanítványok Jézusnak? Hogy növeld a hitünket. És ez így egészséges. Az Úr figyelmeztet, óv minket ezekben a kapcsolatokban. Mi pedig azt mondjuk, hogy Uram, amikor már nem tudjuk, vagy nem értjük, növeld a hitünket, mert például van ott szó megbocsátásról. És azt gondolom, hogy ma a legnagyobb kihívás, és lehetetlen, hogy ne kerüljünk ezekben a napokban, ilyenfajta kihívásokban, nehézségekbe, és nem mindegy, hogy milyen hatással, hogyan vagyunk egymásra, hogyan éljük meg együtt az életünket, és hagyd mondjak erre egy példát Mózesről. Mózesnek meghalt a nővére Mirjam, éppen a pusztai vándorlásnak a vége felé tartanak, sok kihíváson átment, és akkor megint az a kérdés jött a néptől, miért nincs víz, meg hol vannak a fügék, meg stb. Erre Mózes, mint ahogy szokta, az Úrnak a sátorához ment, leborult, és elkezdett imádkozni, de valami maradt a lelkében. Mert amikor kijön, akkor megszólítja a népet, hogy ti lázadók, fakasztunk nektek vizet, és Isten azt mondja, hogy szólj a sziklának, és ezzel szemben Mózes mit csinál? Nem szól a sziklának, hanem kétszer rácsapott. És ezt a helyzetet, most nem olvasom fel az igéből, úgy értékeli a zsoltárok, hogy baja támadt Mózesnek, hogy megharagították a szívét, és megkeserítették. És nagyon fontos dolog, hogy ő imádkozott, de valami maradt ott a lelkében. És a végén ezt a helyzetet Isten kitől kérte számon? A néptől, vagy Mózestől? Mózestől. Azt mondta, amit már ráütöttek a sziklára, neki meg Áronnak, hogy nem hittetek nekem. Tehát nagyon fontos, hogy nehézségekben mi marad a lelkemben. És Mózes szelíd ember volt? Azt mondja az ige, hogy legszelídebb volt. De valami maradt a lelkében, és ne engedjük meg, hogy vigyázzunk nagyon, hogy ne maradjon keserűség, csalódás, fájdalom, pedig leborult, pedig elment az Úrhoz. De valami ott volt egy olyan keserűség, amit a zsoltárok mond, ami után Isten meg azt mondja Mózesnek, hogy nem hittetek nekem. Most belegondolsz, micsoda tragédia ez, hogy Mózes ott abban az időben, abban a helyzetben, amikor be kellett mennie, ott a történelemnek abban az idejében nem ment be. És én magamról tudom, hogy nagyon sok feszültség van, nagyon sok konfliktus van, nagyon kell vigyáznunk a szívünkre, nagyon kell vigyázni a lelkünkre, nagyon kell vigyázni, hogy megmaradjunk szelídségben, alázatban, nem mindegy, hogy hogy szólunk, nem mindegy, milyen hatással vagyunk egymásra, nem mindegy, mit okozunk a másikban, és nem mindegy, hogy mit viszek el abból, amit esetleg felém okoztak. De ez nem gond. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez normális, hogy ilyen dolgok vannak. Mit mondott Jézus? Lesznek vagy nem lesznek ilyenek? Lehetetlen, hogy ilyenek ne történjenek meg. Lehetetlen. De van két felkiáltója. Mit mond Jézus? Őrizzétek meg magatokat. Vigyázzatok. És mit mondnak a tanítványok? Hát Uram, igen. Neveld a métünket. És én azt látom itt a Mózesnál is, hogy nagyon fontos ez a szel... És Mózes, aki szelíd ember volt, amikor ő mentette meg a népet attól, hogy Isten elpusztítsa. És ebben a helyzetben ott maradt valami a lelkében. És nagyon egyszerűen annyit szeretnék mondani, hogy nagyon fontos, hogy meg tudjuk őrizni a szívünket, a lelkünket. Egy ilyenfajta szelídség, alázat legyen a beszédeinkben, a kapcsolatainkban, mit okozunk a másiknak, mi marad bennünk, vagy mit megengedjük-e Istennek, hogy ezt rendezze bennünk. És ez a kőszikla pedig nagyon jól tudjuk, hogy kiről szólt. Krisztusról szólt. Ez a helyzet, amikor konfliktusok vannak az életünkben, ez nem rólam szól, csak. Ez a helyzet, amikor ilyen kihívásokba kerülünk, ez kiről szól? Krisztusról szól. Ez a másik, amit látok, a harmadik pedig, az életté válás. Hogy megalapozva haladok-e egy életté válás felé. Nagyon egyszerű példát mondtam erre Miskolcon is, hogy van, aki egyszer az Úrba szerelmes, egyszer másba szerelmes. Erre mondta a fiam, hogy ő egyszerre az Úrba szerelmes, egyszerre másba, most fog házasodni. És én 30 év volt, és azt tudom mondani, hogy egyszerre vagyok az Úrba szerelmes, egyszer meg a feleségembe. Csak van, amikor valaki egyszer az Úrba, egyszer másba, és képes utad életlen döntéseket hozni a kapcsolataiba, képes ilyen helyzetekben életlenül viselkedni. Mert van olyan, aki a saját igazát fújja. Most hívtam egy tesót, hogy meghalt egy testvérünk, az Úrhoz ment, Debrecenbe lesz a temetése, leviszlek autóval, te is nagyon szeretted, sőt, te hoztál a gyülibe, nem jársz a gyülibe, zárójelbe, ezt nem mondtam, semmi gond ezzel, most nem jár a gyülibe hozzánk. De menjünk együtt, persze menjünk együtt, 5 perc eltelik, minden oké, után elkezdi megint csak fújni. De aki mindig a saját igazát fújja, és mindig ezzel megütközést, vagy bármit, vagy a kapcsolatokban egy megütközést hoz, az még az életté válásban ott van, hogy a vitatkozások, vagy amire szintén mondja Pál Timóteus figyelmét felhívva, hogy nem fogunk mindenben ugyanazt látni, lehet, de azt mondja a Biblia, hogy törekednünk kell a békességre, a szeretetre, nem belemenni dolgokba, és elmegyünk egy temetésre, akkor nem az a lényeg, hogy te azt úgy láttad, én meg úgy láttam. Most érted? Ez nem azt jelenti, hogy nem kell konfrontálni dolgokkal, de hol van az érettség akkor, amikor hirtelen becsapna egy szerelem az életembe, és közben az Urat elfelejtem? Vagy hol van az érettség? Hogy lehet így felelősséget vállalni, amikor éppen elmegyünk egy temetés, és tényleg lehetnénk testvéri közösségbe, csak előjön az, hogy te hogy látod meg? Most érted? Nincs erre. Értetek, mire gondolok? Ez így. És van olyan, aki az alapozásban ott jár, hogy tényleg... igazából el sem indul, és nem tud életté válni. És ez a harmadik dolog, amit én úgy látok, hogy ebben az érettségben, az életté válásban jó, hogyha növekszünk, haladunk, hogy felelősséget tudjunk vállalni magunkért, másokért, családjainkért, és nem kicsapongunk, nem össze-vissza vannak a dolgok az életünkben, hanem látszik az életünkben egy érettség, egy felelősségvállalásra készség, a gyerekeinkért, önmagunkért, másokért, és Isten akarata az, hogy ne bolond szüzek legyünk, hanem okos szüzek legyünk. És a proféták után, hogy mit látsz, én ezt a három dolgot látom, és ezekről beszéltem mostanában otthon is, az isteni rend. Nekem nagyon fontos a családom, nekem nagyon fontos a bevételeink, nekem nagyon fontos a munkám, nagyon fontos, hogy ott, ahol élek, ahol dolgozom, ott hogyan szolgálok. Ha többet kell dolgozni, többet kell menni, akkor tudom, hogy ez nem fog hátráltatni, mert nem felejtem el azt, hogy van egy elhívásom, és van egy kulcsa az életemben, a közösség. És Isten pedig fogadni kegyelmet, És azt is elmondom az Úrnak, hogy és minden lehetőséget megragadok, de csak azt fogom, azt szeretném, amiben te is támogatsz. És volt, amikor most például nyáron a feleségem állított meg egy munkába. Mert hogy annyira kell a bevétel, éppen elindultam volna, és Miskolcról 3 hónapon át minden munkám mellett még járni kellett volna Nógrádba, Salgótarján mellé. És elvállaltam volna. Minden lehetőséget megragadod, de csak azt szeretném csinálni, amire Isten lehetőséget ad. Ámen. És támogat. És a feleségem megállított. Dicsőség Istennek. Most nem kaptam meg egy jó ajánlatot. És látom, hogy ez nem az emberi butaság miatt, amit emberi oldalon láttatok, hogy miért nem adták meg, hanem az Isten bölcsessége miatt nem kaptam meg. Én minden lehetőséget megragadok, de csak azzal szeretnék élni, mire Isten lehetőséget ad. És így az elhívásom, az Istenivel, a családom, minden szépen a helyén lehet, és megnyugszom, hogy semmi nem fogja hátatni a szolgálatomat, mert Isten mindent tud. A másik pedig ugye a szelítség, alázat, legjobb erre Mózesnek a példája, hogy hogy lehet összeakadni testvéri szálaknak vagy problémáknak, hogy lehet hordozni magunkba. Ne hordozzunk ilyen dolgokat, mert nem jó, rossz lehet a vége. A harmadik pedig tényleg a szelítség és alázat, mert ez a fajta érettség, hogy ne bolondszüzek legyünk, hanem okos szüzek. Hát a kérdés ma is akkor, mi felénk, és akkor nem probléma, hogy kihívással teli időket élünk, és én ebbe szeretnék bízni, és így szeretnék tovább menni, most az ősztől is. A kérdés az, hogy a helyemben legyek, mi a kérdés, amit Isten nem provokatív módon, hanem abszolút fia iránti, vagy lánya iránti szeretettel kérdez meg tőled és tőlem. Mi ez a kérdés? Mit látsz? Ez egy csodálatos pillanat arra, hogy bekapcsolódjunk az Isten akaratába. És igazából így fog működni az életünkben Istennek az akarata. Ezt látták a proféták, és szerintem minden proféta egy látás igaz mára, a függéktől elkezdve, az életfüggékig, a különbségtétele függék között egészen a repülőkönyvig, ez mind igaz. Azt gondolom, mindegyiket vehetnénk úgy, hogy a mai időszakokra igaz. És én még személyesen ezt a 3 dolgot látom, amiről beszéltem nektek, és kívánom, hogy Isten, ha tőletek megkérdezi, akkor tudjatok olyan választ mondani, hogy repülőkönyvet. Lehet, hogy életedben nem lát. Vagy azt az igét. Vagy azt a szót, hogy szeressem az atyám fiát. Vagy azt a verset az igéből. Vagy azt a képet, hogy egy kosár életgyümölcs, hogy élet az életemben egy csomó dolog, ezért lépjek. Vagy bármilyen. És legyünk olyanok, akik ott állunk a seregek ura, a föld ura mellett, melyik oldalról kell Jézus Krisztus mellett állni? Jobbról is, meg balról is. És amikor mellett állunk, ha csak a ruháját megérintették, meggyógyultak emberek, de ha mellett állunk, akkor akik mellett állnak, azok alkalmas lesznek olyan olajfáknak, akikből utánpótlás lesz az egyház számára, hogy dicsőségbe tudjon szolgálni. És most kérlek, hogy álljatok fel, és imádkozzunk, és 7x7 mécsest kérjünk. Bocsánat, 7x7 kanócon égő mécsest kérjünk. Hogy olyan legyen a fény, mint amilyen még nem volt. És amikor jönnek a helyzetek, a szituációk, a nehézségek, és egy olyan átfogó probléma van, mint ami volt, akkor azt tudjuk mondani, Uram, csak a Te ígéd szerint lesz meg minden, és adj nekünk erre kijelentést. És mennyi atyám, köszönjük, hogy ma kívánunk egy ilyen világosságba járni. Köszönjük, hogy aki veled jár, az nem járhat a sötétségben. Bízunk abban, hogy valóban ezekben a helyzetekben, és most én is imádkozom a családjainkért, a bevételeinket, azért a rendért, hogy működjön az az isteni rend. Működjön az, hogy fel lehessen olvasni egy egész ige fejezetet az életünkre nézve, és azt lássuk, hogy az isteni rend az nem változott meg. Hogy proféták, profétai módon pásztorok, apostolok tudjanak szolgálni, és olyan emberek, akik azt gondolták, hogy csak egy gazdák, egy fügetermesztők, vagy bármilyen polgári elhívásuk volt. Uram, te tedd őket olyan emberekké, akiket ma szeretné használni. Hálát adunk a te kegyelmedért, és köszönjük, Uram, hogy van a te néped között. Szabad. És semmi nem lesz meg, amit te ne gondoltál volna, hogy meg kell lennie. Nekünk pedig meg kell ragadni ezeket a lehetőségeket. De kijelented, amit nekünk mutattál, sőt, életre szólóan meg fogod határozni. Életre szólóan meg fogod határozni. Ezeken keresztül a mi elhívásunkat és életünket, a kell évtizedeken át. Stabil leszek, stabil leszel. És azt mondja Isten, hogy ő, aki meghatározta a te életedet. Ő, aki megformálta, és aki jól ismerte. És ma is ő határozza meg, és ő kívánja meghatározni. Ő ad látást, ő ad gondolatokat, ő benne békességed lehet. Szólsz te, Isten szava szerint, és megnyugszik a szellemed. Szóljál, azt mondja Isten, nyisd meg a szádat, és Isten szelleme szerint szóljál, és mondd azt, amit ő mutat neked. Ő pedig hozzáteszi az ő szavát, akaratát, és az akaratában élhetek. Uram, köszönöm, hogy az akaratodban élhetek. Nagy szükség van arra, Uram, hogy egyszerű módon megszólíthatóak legyünk általad. Mutass nekünk képeket a jövő héten is, látásokat, mutass kijelentéseket, szavakat, beszédeket, igehelyeket, üzeneteket, hogy azzal tudjunk haladni, amit te mutatsz, és amit te meg is magyarázol. Az Úr Jézus nevében. Köszönjük a te jóságodat a néped iránt, hogy jó szándékkal vagy, és úgy teszel különbséget, hogy te megtisztítani kívánod azt a részt, amelyikben hiba van. És te nem azt akarod, hogy ellene álljunk a te szavadnak, még ha nehéz is az, hanem befogadjuk a te szavadat, mert az megtisztítés helyreállít minket. Igen jó fügéket kérek ebben a városban, Uram. Igen jó fügékért imádkozom. Olyan olajfák él, amik ott állnak a föld, Uram, mellett, jobbról, balról. Az életünkben ez az tartós utánpótlás legyen, hogy 7x7 mécses, 7x7 kanóc égjen a mécsesekben, a Jézus Krisztus nevében.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.